az anyaméhben megalkottalak, már ismertelek. És mielőtt az anyaméből kijövél, megszenteltelek. Profétának rendeltelek a népek közé. Profétának, és egy kérdés, ami itt le van írva, hogy megszenteltelek. Más gondolatra nem térek ki, csak erre az egyre. Mit jelenthet az, hogy valaki meg van szentelve? A mai felfogásunk szerint a szent ember az valami különleges ember, valami erkölcsi nagyság, vallásos fogalomnak alkalmazzák, de inkább ez valami erkölcsi gondolatot takar. És pedig úgy, hogy Isten a prófétát elkülöníti. Ez az egyik kifejezés erre. A megszentelés az nem azt jelenti, hogy elkülöníti az emberektől, hogy olyan szent legyen, hogy tegyük fel, csak egy barlangban tölti az életét, hanem akként szenteli el, hogy elkülöníti a környezetének, talán így fogalmaznék első kifejezéssel, a környezetének a rosszaságától. Hogy mi a rossz és mi a jó, nem mi emberek mondjuk meg, hanem ebben az esetben is a prófétának éppen Isten mondja el. Milyen volt a prófétának az elhívása? Mint említettem, fiatalon kapott elhívást, és Isten nem csak akkor gondolkodott erről, amikor ő egy barátságos fiatalember volt, hanem, mint elmondta, már a korábbiakban is gondolkodtam felőled, gondoskodtam rólad. Mit jelentett ennek a fiatal embernek Isten szava? Ez egy nagy kérdés. Nekünk is mit jelent, föltehetjük a kérdést, de ezt most a könyvnek tegyük fel. A 15. rész 16. verse mond el több gondolatot, én egyet emelek ki ebből. Jeremiás elmondja Istennek, hogy amikor te szóltál, nekem a te szavad örömömre volt. A folytatást is majd elmondom, de most csak ezen az egyetlen egy ponton. Ha valaki valaminek nem örül, azt nem kezdi el. De ha valaminek van értelme, az ember azt mondja, hogy ez örömöt jelent nekem, akkor én ezen az úton elindulok. A prófétára nagy feladat várt, a feladat nagyságát majd meglátjuk akkor, amikor a két betű közötti kapcsolatot megpróbáljuk összehozni. A J betű, ugye pirossal bekarikáztam, ez Jeruzsálemet mutatja, a B betű pedig Babilont, mint az egész hatalmas birodalomnak a fővárosát. Jeruzsálem nem egy nagy birodalomnak volt a fővárosa, hanem egy icike-picike országnak, babiloni hatalmas birodalomhoz képest semmiség. És mégis Jeruzsálem egy olyan birodalomként áll Babilonnal szemben, hogy ez a kicsiny ország, ez valahogy fennmaradt. Hogy maradhat fenn egy birodalom akként, hogy minden környező országot a környezet bekebelezett, tehát így Babilon a maga birodalmába beolvasztott, és Jeruzsálem pedig ott áll egyedül, és még mindig szembenéz ezzel a hatalmas birodalommal. A babiloni birodalom tulajdonképpen Asszíriának az örököse. Jeruzsálemtől északra volt ennek az országnak a másik fele, lehetne így mondani, és ezzel is egy kicsit kapcsolódom az előző előadáshoz, amikor Ézsaiás prófétáról volt szó. Ézsaiás próféta még abban az időben élt, amikor az országnak egy jelentős része, tehát az északi rész, még a délivel együtt végezte a maga szolgálatát. Azokban az években azonban az északi 10 törzs elszakadt Jeruzsálemtől. Isten előre elmondta, hogy ha elszakadtok, semmivé lesztek. Be is következett, Asszíria bekebelezte az országnak az északi részét, a déli rész viszont Jeruzsálem központtal megmaradt. A jeruzsálemiek éppen ezért azt hihették, hogy na, látjátok, hogy mennyire szeret bennünket az Úr, hogy bennünket nem vittek fogságba,
És nem csak, hogy fogságban,

idegeneket. Milyenek voltak az idegenek? Az idegenek Istent nem ismerték, hanem valami más urat ismertek. Különböző nevet adtak ugye ezeknek az isteneknek. Az egyiknek éppen Úr volt a neve, a Szentírás így fogalmaz, Baál. Baál, ez volt a neve. Ez valóban annyit jelent, hogy Úr, de más Úr, mint az igaz Isten, Jehova vagy Jahve, ahogyan a jeruzsálemiek mondták. Mivel idegenek jöttek ide, hozták magukkal a saját isteneiket, így a Jeruzsálemtől északra lévő csoport, a 10 törzs, ez másféleképpen élt a keveredés miatt. Igen ám, de annyira elkanászodott a déli ország rész is, hogy ők is elkezdtek más istenek felé kacsingatni. És az Úr támasztotta ezt a prófétát, Jeremiást, akinek azt mondta, hogy én szót mondok neked, az én igéimet adom a te szádba, és te ezt képviseled az emberek előtt. A próféta így nem könnyű helyzetben volt, ugyanis, amikor el kellett mondania azt, hogy tarthatatlan az állapot, ugyanis ahogy az asszír király elvitte az északi 10 törzset, úgy benneteket most Asszíria örököse, a babiloni király fog elvinni. Támadtak viszont olyan próféták, akiket a Szentírás hamis prófétáknak nevez, akik azt mondták, hogy ó, kérem, hát nem lesz itt veszedelem, semmi baj nem lesz az égvilágon. Igaz, hogy már voltak egy néhányan, akiket elvittek, de hát ezek csak Dániel volt, meg egy néhány társa. Templomból igaz, hogy elvittek egy néhány edényt, Dániel könyvének az első versei írják ezt le. Én most ezt nem olvasom fel, csak elmondom. És amikor Nabukodonozor egy néhány embert elvitt, gyakorlatilag nyugton hagyta Jeruzsálemet. Igen ám, de az emberek a továbbiakban is úgy gondolkodtak, hogy nekünk nem az igazi Isten kell, hanem a pogány istenek kellenek. Mert azok ölhetnek, rabolhatnak, paráználkodhatnak, alkoholt fogyaszthatnak, mindent csinálhatnak, milyen jó nekik! És éppen ezért ezen az úton jártak, nem gondolkodva úgy, mert bennünket a templom megvéd, a jeruzsálemi templom. És ténylegesen az a templom, hogy csodálatos volt? Ma nem tudjuk elképzelni, hogy az akkori lehetőségekhez képest milyen csodát állítottak fel. A Szentírás leírja a salamoni templomnak a pompáját, és a próféta Jeremiás azt mondta, hogy ez le lesz rombolva, és a nép 70 éves fogságra kell, hogy menjen. Hát az nem lehet, mondták a próféták. Ha valakiket el is vitt Nabukodonozor, majd visszajönnek, 2 esztendő, és hazajönnek. Jeremiás pedig azt mondta, 70 év. 70 esztendő. A ti fiaitok és a ti unokáitok is még ott maradnak, de amikor letelik a 70 év, én irgalmat gyakorlok, mondja az Úr ezzel a néppel, és hazahozlak benneteket. Megépíthetitek a templomot. Hazajönnek a szent edények. A népet, magát, Babilonnak a népét északi ellenségnek nevezi. Ez egy jellegzetes kifejezés a Bibliában, a későbbiekre nézve is. Viszont egy kérdést fölteszünk. Ha Jeruzsálemtől keletre van Babilon, miért mondják, hogy északi nép? A birodalomnak zöme így volt, de egy kicsit ebbe az irányba is hajolt, északra is, viszont Babilon akkor sem keletről jött, mert erre felé a katonák bizonyára elpusztultak volna. Sivatagos vidéken nincs ennivaló, nincs lakos, nincs akitől raboljanak, tehát nyilván a folyók mentén jöttek el, és így északról közelítették meg az országot, ezért Babilon az északi ellenség. Jellegzetes arra nézve, hogy Jeremiás könyve az egyéb könyvekben, ószövetségi könyvekben is előkerül, gondolatilag majd egyre-egyre utalok, de az új szövetség kimondottan utal erre a néhány jeremiási jövendülésre, amit majd megemlítünk.
ha örömüzenet

üzenetét hirdet a népnek, akkor ezt feltételekhez köti. Mitől lesz a népnek öröme? Igaz, hogy fogságra kell menni, de én leszek a szabadító, mondja az Úr. Milyen szabadító? Ez a kérdés. Az én szabadításom oly nagy és oly hatalmas, hogyha eddig azt mondtátok, hogy Isten bennünket hatalmas kézzel hozott ki Egyiptomból, ez itt az egyiptomi rész nem rajzoltam meg, Egyiptomból hatalmas kézzel hozott ki a 70 év letelése után, majd azt fogják mondani, nem az többi, hogy Egyiptomból szabadultunk, hanem nagy az Úr, aki az ő népét visszahozta a babiloni fogságból. És így a babiloni fogságnak rendkívüli jelentősége van Izrael népének a következő életszakaszában, illetve az új szövetségnek a magyarázata szerint az egyes könyvek az új szövetségben különleges módon emlékeznek meg Babilonról. Miért? Jeremiás elmondja azt, hogy jön majd Nabukodonozor és megtámadja Jeruzsálemet. Ti hajoljatok meg Nabukodonozor előtt. Ha meghajoltok, békességetek lesz. Egyszerűen csak annyit kell, hogy engedelmeskedjetek, tegyétek föl a szekérre a ti motyótokat, és egyszerűen menjetek el Babilonba. Semmi bántódásotok nem lesz. Sokan el is kerültek így, de sokan halálukat itt lelték. Az egyik király, például Akként, Szedékiás király, hogy azt mondta, hogy én itt maradok. Én nem engedelmeskedem Jeremiás prófétának. Gondoljuk csak el, amikor a próféta elmondja, hogy milyen rettenetes helyzetbe kerül háború alkalmával. És a király azt mondja, hogy én itt maradok. És a király, Nabukodonozor, körülvette Jeruzsálemet, erős fallal ugye, sáncot épített ellene, és nem csinált semmit. Egyszerűen csak annyit, hogy ott tanyázott. Így seki sebe a városból. A város 2 évig bírta, utána pedig olyan éhség ütötte fel a fejét, hogy a király már úgy gondolta, akkor én ezen az ostrom gyűrűn keresztül megyek. El is indult, utána a katonái szétrebbentek, mert megijedtek az ellenségtől, és a királyt elfogták, a családját kiirtották a szeme láttára, utána pedig kitolták a szemét a királynak. Rettenetes, hogy a királynak át kellett élnie azt, amit a prófétától hallani sem akart. Voltak másfajta próféták, mint említettem, a hamis próféták, akik mondták, hogy nem leszünk mi békességgel, mi erősek vagyunk, ugye Babilonnal szemben. Ekkora Babilon, mi ilyen kis tücsöknyiek vagyunk, de mégis mi szembeszegülünk, ugye, Nabukodonozorral. Meg akik ott vannak, 2 év múlva hazajönnek. Nem úgy van, ahogy Jeremiás mondja. Erre Jeremiásnak az Úr azt mondja, hogy menjél be a templomba, készítsél jármot. Nem tudom, valaki látott-e, vagy használt-e már jármot, amit ugye ökröknek a nyakába tesznek, fából készítik, és azt mondja Jeremiás, hogy eljön Nabukodonozor, vegyétek ezt a jármot a nyakatokba. Hajtsátok igába a ti nyakatokat. És amikor eljön az alkalma, hogy ezt elmondja, akkor jön egy másik próféta. Nem úgy van az, mi nem vesszük fel ezt a jármot. És összetörte a jármot. Erre a következőt mondja az Úr, menj el ismét Jeremiás a templomba, és mondd el, ha ti a fajármot összetörtétek, akkor én most vas jármot helyezek a ti nyakatokba. De mindenféleképp a fogságnak be kell következnie. Nem azért, mert Isten büntetne, a törvény is benne van, hogy nem büntet ekként az Isten, hanem a mi javulásunkat akarja. Talán lehetne példát is elmondani, egy orvosi példát. Az orvos azt mondja, hogy kérem, én most önnek diétát javasolok. Ez büntetés? Igen, az ember így gondolja, most büntetésből most diétáznom kell. Ugye? Nem büntetés, az orvos javunkat akarja. Mert ha betartja, amit most én elmondok önnek, akkor élete lesz. És nem kell műtétre mennie. És Jeruzsálem azt mondja,
Én vállalom a műtétet. És bizony vállalta a műtétet, amibe csak nem belerokkant. 70 esztendős nyomorúság. Igen ám, de a proféták közül nem csak az igazi profétákat, a hamis profétákat is elvitték Bábelbe, akik tovább mondták, már évek teltek, a két esztendő is letelt, amit mondtak, hogy majd két év múlva, és újabb hamisságot találtak ki. Erre Jeremiás ír egy újabb levelet. Ti maradjatok Babilóniában, építsetek házakat, ápoljátok a kerteket, műveljétek, amilyen városban laktok, munkálkodjatok a város jólétén. Annak a városnak a jóléte a ti jólétetek is lesz. És Jeremiás, amikor azt mondja, hogy én nekem örömömre voltak a te szavaid, elmondta, megvan a megoldás, ha fogság van is, ha lerombolták is a templomot, 70 év múlva hazajöhetünk. De kéri azt meg. Az emberek letelepedtek Babilóniában, ott jól érezték magukat, eltelt a 70 év, ezt későbbi írásokból tudjuk majd meg, tehát nem közvetlenül Jeremiástól, akkor alig voltak, akik haza akartak menni. Miért? Mert ott volt a házuk, ezt én építettem magamnak. Itt a család, házasodtak már, unokák is itt vannak, hagyjam itt őket, és menjek haza, építsek a romból. Nagyon sokan így a jeremiási ígéretnek a későbbiekben sem engedelmeskedtek. Ezért volt szükség arra, hogy Jeremiás a Babilonban lévő foglyoknak levelet írjon, hogy éljetek ott Babilonban, és segítsétek Babilont, gyógyítgassátok az ő sebeit, szeretettel, munkával, hogy ők is éljenek. Eljön az idő, mondja a későbbiekben, van a vázlatban egy olyan rész, hogy idegen népekről mondott profécia, és nem sorolom fel azokat a népeket, amelyek ugye Babilónia fennhatósága alatt, részben fennhatósága alatt éltek. Egyetlen egy gondolat miatt említem meg, hogy ezeknek a népeknek pozitívumot mond Jeremiás. És pedig úgy mondja el, hogy igaz, hogy ti vétkeztetek az Úr ellen, ti is vétkeztetek, tehát nem csak Júda vétkezett, nem csak az északi 10 törzs vétkezett, akik elmentek fogságban, hanem a többi népek is mind vétkező népek voltak, ugyanis az Isten elleni dolgokat cselekedték. Az egyik helyen leírja például azt, hogy Júda mit cselekedett. Azt mondja, hogy ölsz, rabolsz, paráználkodsz, és a Baált imádod. Ugyanis a következőt mondja el, hogy Istennek van törvénye, és a törvényről megemlékezik akként Jeremiás, ha olvassák majd odahaza a könyvet, akkor találkoznak a szövetség kifejezéssel. A szövetség egy nagyon fontos dolog Isten és az ember között. A nagy köt szövetséget a kicsivel. Isten köt szövetséget, ő kínálja fel a szövetséget a kicsi Júdának. Miért? Azért, hogy Júda a környező népeknek örömüzenetet mondjon. És Jeremiás is ebben gondolkodik, ez örömöt jelent nekem. Örömmel mondom az embereknek. Erre őt kútba dobják. Meg akarják ölni. Történt egyik alkalommal, hogy a vezetés összeült, és azt mondták, hát Jeremiást el kell pusztítani, mert ő rosszul profétál. Nézzétek meg, az összes proféta azt mondja, hogy Babilonból hazajönnek, ő meg azt mondja, hogy menjünk fogságba. Hajtsuk meg, mi, akik az Isten gyermekei vagyunk, ő pedig valamiféle Marduknak, meg Astarótnak, meg Baálnak, ilyen Istennek szolgálnak. Hát mi hajtsuk meg magunkat ezelőtt a király előtt, azt pedig ne. És valaki azt mondta a vezetésben, hát volt valaki más proféta is a korábbiakban. Ti ezt a Jeremiást meg akarjátok, illetve mi meg akarjuk ölni ezt a Jeremiást. Hát volt egy Mikás nevű proféta. Ő is valami ilyet már előre elmondott nekünk. És mégsem ölte meg senki. Hát muszáj akkor nekünk Jeremiást megölni? És eljön az idő bizony, hogy Jeremiást el akarják fogni,
de az Úr egy embert rendelt mellé, aki őt megszabadította. Viszont találtak egy másik prófétát, egy Uriás nevű prófétát, aki hasonlóan Jeremiáshoz prófétált, ezt elfogták és megölték. Miért? Mert az Úr szavát mondta. Van egy kérdés. Honnan tudom, hogy valami az Úr szava? Honnan tudják a jeremiásiak, ha én azt mondom, mint igaz próféta, így szól az Úr? És itt van egy hamis próféta, és ez is mondta, hogy így szól az Úr. Kinek higgyünk? Az egyik, amit éppen Jeremiás mond el, az a következő. Megvannak a feltételei annak, hogy mi az igaz prófétának az ismertetőjele, és az egyik ismertetőjele, ha beteljesedik az, amit a próféta szól, az az Úrtól van. Ha nem teljesedik be, akkor az nem az Úrtól van. Sok más kritériuma is lehet egy proféciának, hogy az jó vagy rossz profécia, hogy igaz, tehát Istentől való, vagy pedig a szívük látását mondják. Többek között ilyen életfeltétel, ilyen feltétel a prófétának az élete, életmódja, életvitele, hogy rendes életet él, hogy Istent magasztalja, dicsőíti, vagy pedig a próféta önmagát magasztalja, önmagát dicsőíti. Más feltétele is lehet ennek, hogy a próféta igazán Istennek prófétája-e, és nem csak Jeruzsálemre érvényes, hanem a 20. 21. századra is természetesen, mert a Szentírás ilyen értelemben a mai napokban is érvényes. Erkölcsi alapok vannak benne. És azt mondja, hogy a próféta a korábbi prófétákra épít. Ugyanis a korábbi próféták által elmondott igéket mondja el úgy, hogy Istennek a mai napra szóló üzenetét hozzáteszi. És ez is így van, nem mond ellent a korábbi prófétáknak, tehát sem Ézsaiásnak, akiről az előbb beszéltünk, sem Mikeásnak nem mond ellene, hanem azzal egybehangzóan. Hogy mennyire így van ez, Szedékiás király idejében, meg Jojákim, Jojákin király benne vannak a vázlatban. Ezeknek az idejében élt egy másik próféta is, Dániel, egy picit később, mint Jeremiás. És Dániel csaknem, hogy kortársa volt, tehát nem pontosan egy időben születtek, Dániel egy kicsit később született, de Jeremiásnak a korábbi proféciáit Dániel tanulmányozta, ez Dániel könyvének a 9. fejezetében van. És azt mondja, hogy én töprengek rajta, hogy megértsem az Úr akaratát. De nem értem. Ezért elővettem Jeremiásnak a proféciáját, többek között Jeremiás könyve 25. fejezetét, ha valaki ennek utána nézne. Tehát Dániel könyve 9. rész összefüggésben áll Jeremiás könyve 25. részével, és Dániel azt mondja, megfigyeltem az esztendők számát, hogy 70 évnek kell eltelnie Jeruzsálem omladékain, és én hiszek az Úrnak. Még azt is mondta Jeremiás, hogy Babilon el fog pusztulni, mert egy északi nép fogja lerohanni. Feltámasztom ellenük a média belieket, és a médek fogják Babilont tönkretenni. Így profétált Jeremiás. Dániel ugyanezt mondta el, többek között, ha Dániel könyvéig nem tudom, később jutnak majd el, Dániel egy óriási nagy világtörténelmet formáló proféciát mutat be, és ebben is elmondja, hogy Babilónia után a Méd királyság következik. Egész pontosan a Méd-Perzsa királyság, mert Médek is, Perzsák is. Egy kicsit a Médek kezdik, egy kicsit a Perzsák folytatják. Először a Médek nagyobb hatalommal rendelkeznek, a Perzsák kisebbel, de hamar fordul a kocka, a Médek alábbszállnak és a Perzsák kerülnek fölénybe. Tehát Dániel Jeremiással összefüggésben beszélt. Jeremiás a korábbi prófétával összefüggésben. Ha most folytatnánk az éveket, évszázadokat, és a
Későbbiekben is, ha támadtak még proféták, akkor azok a proféták akkor Isten emberei, ha az előző bibliai szakaszokkal egybehangzóan, egy véleményen vannak. Nagyon fontos törvényszerűségek ezek, többek között ez Jeremiásnál is megtalálható. Néhány gondolatot még megemlítenék a következőkből, Jeremiás könyvének a 10. fejezetéből. Azért adtam ezt a vázlatot a 10. fejezetről, mert rendkívül érdekes. Mivel a táblán nincsen, de két oldala van ennek a táblázatnak, és pedig a két oldal akként van, hogy A és B betűvel próbáltam jelölni ennek a szakasznak a felépítését, és pedig úgy, hogy az első részben elmondja a bálvánnyal kapcsolatos ismereteket, hogy nem kell nektek félnetek a bálványoktól. Gondoljuk csak el, most ne Krisztus előtt 600-ba menjünk, hanem Krisztus után 2000-be, mondjuk 2005-be. Vannak emberek, akik elővesznek egy folyóiratot, és a folyóiratban meglátják, hogy jaj, én a halakhoz tartozom. És elkezd rémüldözni az ember, hogy mit ír az újság, és tényleg milyen igaza van ennek, hogy ezek az asztrológusok milyen jól kitalálták, mert tényleg ilyen görbe szájú vagyok, meg rosszul gondolkodom, és elkezd az ember félni a sorscsapásoktól. Ugyanígy voltak a régi időben is, csak akkor nem nőklapjának hívták, vagy sztármagazinnak, hanem valahogy más, hogy a hitetlenséget akkor is terjesztették. És bizony féltek az emberek a jövőtől. Jézus maga elmondja, eljönnek az idők, amikor az emberek elhalnak a félelemtől, és azoknak várásától, amik a föld kerekségre bekövetkeznek. Jeremiás pedig azt mondja, Uram, a te szavad örömömre volt nékem. Hogy vagyunk mi Isten igéjével? Hogy vagyunk mi a Szentírással? Tudunk örülni annak, ami benne megvan, hogy eljön a szabadulás? Hogy megszabadítja a népet Babilonból. Az új szövetség elmondja a következőt, betű szerint idézi a zsidókhoz írt levél, éppen Jeremiást, ugye a zsidókhoz írt levél írója is épít a korábbi proféciákra, akként, hogy teljes mértékben azt idézi. És pedig érdemes azt is megnézni, maradjunk még ennél a vázlatnál, utána A betűvel jelöltem tehát, hogy ne féljetek a bálványoktól. Befejeződik ez a szakasz, hogy ne féljetek tőlük, így az idézet 10. rész 5. versében. A két félelemmel foglalkozó szakasz között pedig elmondja, hogy miért nem kell félni tőlük, azért, mert az ács készíti, az ezüst műves készíti, ezek mozdulatlanok, ezeket vállukra viszik, és úgy körmenetben viszik körbe, nem kell félni tőlük, ezek semmi, nem villámlanak, ezek nem haragszanak, ezek nem is istenek. Itt a szomszédom csinálta, el tudják mondani, ez pénzbe került. De az Isten, nem mi csináltuk az Istent, hanem ő alkotott bennünket, pont fordítva. És így ennek a középpontjában éppen az igaz Isten áll, és a másik oldalon van fölsorakoztatva az, hogy igazán, ha félni kell, akkor Istentől féljünk, de nem így van fogalmazva, ezért az otthoni olvasást ajánlom, azt mondja, hogy ki ne félne tőled, Uram? Tehát ki az, aki ne tisztelne téged? Ez más, mint a félelem. De valami félelemhez hasonló, de nem félni kell tőle, hogy ő agyonsújt, agyoncsap, vagy rosszat akar, én a te javadat akarom, menj el a nehéz helyzetbe, ha kitöltöd a 70 esztendőt, én hazahozlak, és örömöd lesz, ismét megépül a templom, amely templomban, egy későbbi proféta elmondja, amely templomban maga az Úr fog megjelenni. A profétáknak így többszörös feladatuk is volt, az egyik feladatuk, hogy és főleg ez volt a legnagyobb feladat, a mára adjanak megoldást. Mert az ember azt mondja, hogy ma robbanok fel, ma nem tudom, mit csináljak, ma nem tudom, mit kell tennem,
És a proféta azt mondja, hogy ma járj Isten útján. Ez az egyik feladata a profétának, mert akkor jó dolgod lesz. A másik pedig közvetlen jövőre is mutat, mint ahogy Jeremiás is elmondta, hogy engedelmeskedjetek Nabukodonozornak, ő elvisz majd fogságba, semmi bajotok nem lesz. Vihetitek magatokkal a kispárnátokat, alhattok kényelmesen, az ottaniak is örülni fognak, és milyen nagy dolog. Isten szeretetét tudjátok elvinni ezeknek a gonosz népeknek, mert Isten őket is szabadítani szeretné. Szívesen használok zenei kifejezéseket. Nem tudom, valaki muzsikál-e, de a crescendo az egy nagyon jellegzetes, ilyen fektetett V-betűvel van, és a könyv elkezdődik úgy, hogy Jeremiás először csak Júdával foglalkozik. Azt mondja, hogy Júda igaz, hogy vétkes volt, de majd meg fogom szabadítani. A továbbiakban foglalkozik az északi 10 törzsel is, amely már nem létezik. És azt mondja Isten a könyv elején, ha megszabadítom Júdát, a szabadítást ki fogom terjeszteni az északi 10 törzsből elvitt emberekre is, ők is szabadulni fognak majd. A könyvnek a további részén még inkább kiterjesíti, ezért mondom a crescendo kifejezést, egyre erőteljesebben, egyre nagyobb tömegeket szólít meg, és elmondja az összes népet, ami itt van, ezeket is meg fogom szabadítani, ők is hazamehetnek kiki a maga országába. Milyen nagy öröm ez! Egyetlen egy Babilon népe, ami viszont bajba kerül, úgy, hogy soha többé nem létezik. Olykor valaki fölteszi a kérdést, minek foglalkozik Jeremiás a különböző környező népekkel, mert sorra fejezeteken keresztül írja a népeket röviden. És a végén lezárja, ezeket a népeket is hazaviszem, de Babilon oly gonoszságokat hajtott végre, hogy ez megbocsáthatatlan. Éppen ezért Babilon puszta lesz, kietlen lesz, baglyok és sakálok laknak benne. Soha többet ember nem lakja. Volt valaki, aki ott járt, kíváncsi vagyok, már megnézem. Tehát most pár évvel ezelőtt volt, és azt mondja, hogy oda mentem, hát van egy kunyhó, abban a múzeum őr lakik. Tehát ennyi, tehát senki nem lakja ennyire. És valóban most már csak azért, mert az egész hegyet kibontották, ugye, feltárták azt a csodálatos épületet is, amit így mondják, hogy az égig ért Bábel tornya, és ezt is valaki, ó, hát az csak mese, ami a Bibliában van is. Elmentek ezek a kutatók, kiásták, le van fényképezve madártávlatból, gyönyörűen látszik az alapja, a templomokat kiásták, a lakó épületeket kiásták Babilóniából, és valóban így van, hogy az úgy be volt takarva, hogy azt mondták, hogy oda nem is szabad menni a helybeli lakosok, mert ott a szellemek laknak. És ha valaki oda megy, azzal baj lesz. Volt is sok baj, mert rájuk támadtak, amikor el akartak vinni valami nagy értéket, egy ékiratot, azt nem engedélyezték. Szóval elég sok probléma volt ezzel a mostani utóbbi 1-200 évben, de az elmúlt 2 évezredben, 2,5 évezredben senki nem tudott Babilonról, így, amikor a görögök leírták, már romjaiban téves adatokat közöltek. A Biblia viszont Babilonról pontos adatokat közöl, olyannyira, hogy amikor ezek az ékírások előkerültek, akkor csodálkoztak rajta, hogy honnan tudta a Biblia írója, hogy így van, holott a korabeli görögök nem tudták. Az egyik leírás, amikor a királyt elviszi Nabukodonozor, a király 37 esztendéig volt börtönben. A következő király, amikor elkezd uralkodni, kiemeli a királyt, így mondja, hogy felemelte a fejét a börtönből, oda helyezte az asztalához, és vele evett idős korának minden napjában ez a jeruzsálemi király. Honnan tudta a Biblia írója, hogy így volt?
amikor elmentek és kiásták a babiloni különböző írásokat, akkor nagy lendülettel és rendkívüli éhséggel kutatták az ottani törött cserepeket, mert ilyen törött cserepekre írtak, és többek között ilyet találtak, hogy 5 véka olaj Jojákin királynak és családjának. Gondoljuk el, micsoda fölfedezés, csak igaz a Biblia? Megtalálták az írást, többet is találtak ilyet, hogy neki olajat adtak, vagy más ennivalót, a király asztaláról étkezett. Így írja a Szentírás. Ezen túlmenően nem nyitnám meg a Szentírásból, pedig nagyon érdemes volna a bibliai részleteket felolvasni, inkább csak fejből idézem. Többek között elmondja azt, hogy előbb említettem a szövetséget és a szövetség jelentőségét. Én a szövetségnek két oldalát említem meg. Az egyik az erkölcsi parancsolatok, ami a 10 parancsolat, utaltam is rá. Azért kellett többek között elmennie fogságra Jeruzsálemnek is, mert lopott, rabolt, paráználkodott, és Istent nem tisztelte. Formálisan pontosan így volt. Miért? Mert a 10 parancsolatot nem tartotta meg. Viszont a 10 parancsolat érvényes. Jeremiás azt mondja, eljön az idő, amikor új szövetséget kötök majd Isten népével. Nem aszerint a szövetség szerint, mint a korábbiakban, hanem új szövetséget. Minek alapján? Eltörli a törvényt? Hogy most már nem kell, lehet rabolni, lehet gyilkolni, ha valaki önök közül televíziót néz. Van, aki megszámolta, hogy egy gyerek egy délután, amíg a szülők még nincs otthon, hány gyilkosságot néz végig. Ma már ugyanez érvényes a magyar televíziókra is többes számban. Teljesen Jeruzsálemnek azt az idejét éljük ma, vagy teljesen Babilonnak azt az idejét. De Jeruzsálemnek még van szabadulása. Babilonnak nincs szabadulás. Furcsa. Hát miért nincs? Ha egyszer minden népnek Isten ígéretet tett, hazamehettek, jól megy a dolgotok, Babilonnak miért nem tesz ígéretet? Babilonról azt mondja az egyik szakasz Jeruzsálemnél, szolgám volt Nabukodonozor. Isten kezében egy eszköz volt, hogy végrehajtsa Jeruzsálemnek a fogságra vitelét. De annyira vérszemet kapott Babilon, hogy olyat követett el, ami egy pogány embertől is istentelenség, ha lehet így mondani, rettenetes. És éppen ezért Babilonnak ez, ha egy ígéretnek lehet mondani a proféciát, ez az egyetlen ígérete van, soha többé nem épül meg. Rendkívüli, ami ebben föl van jegyezve, ami nincsen a vázlatban, de a 10. fejezethez odaírtam a másik oldalon, tehát így mondom akkor, én bal kézzel mutatom, tehát a jobb oldalon, hogy az igaz Istent tiszteljék. Ebben viszont a paralelizmusnak gyönyörű példái vannak, és pedig úgy, hogy ha elolvassuk az oda tartozó verseket, akkor megtaláljuk, hogy kicsoda az igaz Isten, ki a hamis Isten. Kicsoda az igaz Isten, kicsoda a hamis Isten. És ezzel állítja szembe a bálványoknak a lehetetlenségét. Talán ennyit erről az egy részletről, és még néhány gondolatot megemlítenék a héber nyelvnek a gazdagságáról és a magyar nyelvnek a gazdagságáról. Ezt viszont vers szerint elmondom, mert érdemes különböző biblia fordításokat megnézni ebben a tekintetben. Jeremiás könyve 23. rész, 33-tól a 40. versig van egy szakasz, amiben egy jellegzetes kifejezés van, az Úr terhe. Ez a kifejezés a Károlyi Bibliában. Más magyar fordítások, most én a magyarokra utalok csak, más magyar fordítások másként adják ezt vissza, és pedig Károlyi Gáspár annak idején azt a szót, ami a héberben ott van, egyféle szó, egyféleképpen fordította. Olykor viszont a fordítónak gondolnia kell arra,
hogy egy szót magyarra kétféleképpen kell fordítani. Alakilag ugyanazokból a betűkből áll az a szó, de magyarban kétféle értelme lehet ennek. És egy ilyen szójátékról van szó ebben az esetben, de először a magyar szójátékot mondom el, hogy értsük a dolgot. Van egy ilyen kifejezés a magyarban, hogy ár. Ugye? Ár. Tehát egy A betű, meg egy R betű, nem írom fel, ár, mert a szövegből érthető lesz. És egy szöveget mondok el, hogy megértsük, hogy milyen kettős értelemről van szó. Tehát egy történet, amiből egy részlet, hogy a folyó gátjait nem erősítették meg, mondjuk a Tiszán, vagy Erdélyben, vagy Magyarországon, teljesen mindegy. A polgármester pedig feddi a felelősöket ekként. Nagy esők lesznek az idén. Ha jön az ár, minden víz alá kerül, és annak nagy ára lesz. Magyarul teljesen érthetjük, ár ez is, ár az is. És ha ezt le kell fordítani egy idegen nyelvre, akkor természetszerűen az ár németül más lesz, az ár németül más lesz, más szó. És ugyanezt fordul elő a héberben az úr terhe kifejezéssel is. Ugyanis ez a szó, hogy teher, ez a héberben kettőt jelent. Az egyik, hogy teher, amit föl kell emelni, tehát vagy a kéz felemelését jelenti, vagy egy súlyt emelek fel, tehát amit föl kell emelni, az a teher. Viszont azt is jelentheti, hogy valaki a hangját emeli föl. És Isten bizony felemelt hangon szól az embernek, hangosan szól, olykor egyes kifejezések szerint úgy szól, mint az oroszlán. Ha valaki már olvasta ezt a kifejezést, ordít, mint az oroszlán, és az a kifejezés van a Bibliában, az Úr úgy ordít, mint az oroszlán. És Jeremiás is gyakorlatilag így szólalt meg, és sok más próféta is, igen hangosan mondta az Úr szavát. Igen ám, de voltak hamis próféták, akik azt mondták, hogy az Úr szava, és így ez az Úr ígérete, ez az a szó, ami azt is jelenti, hogy az Úr terhe. És Jeremiás azt mondja, ha ti az Úr szavára hivatkoztok, akkor ez az Úr terhe lesz majd. Ti lesztek majd a teher. Tehát innen van, hogy Károli ugyancsak a teher szót mondta el, de így érthető ez a szakasz, mert sokan töprengenek rajta, nem értik meg, meg kell magyarázni. Az Úr ígérete beteljesedik úgy, ahogy én, Jeremiás mondtam. De az Úr ígérete teherré lesz akkor, ha ti nem fogadtok szót az Úr ígéretének. Ez egy kicsit nehéz, de a magyart azért mondtam előre, hogy itt ilyen kettősségről van szó. Hát én itt ezen a ponton bezárnám a könyvet, és elmondom azt, hogy többet nem mondanék Jeremiásról, pedig nagyon érdekes dolgok vannak benne, például üdvösségre vonatkozó proféciák. Említettem is az új szövetséget. Zsidókhoz írt levél 8., 9., 10. fejezete az, amely ezzel foglalkozik, és bemutatja azt, hogy nem csak Babilonról szóló jövendőlések fognak az új szövetségben teljesedni, hanem a Jeruzsálemre vonatkozó jövendőlések is teljesedni fognak. Egyszerre és egy időben. Ki hová tartozik? Ki Babilonhoz, ki Jeruzsálemhez. Jeruzsálem meggyógyul, Babilon tönkre megy. Talán ezen a ponton hagynám abba, és ha valakiben valamilyen gondolatot ébresztett, szívesen veszem, ha elmondja, akár megjegyzés formájában, akár kérdés formájában. Aki Jeremiás könyvével, vagy az ebben a könyvben lévő kifejezésekkel találkozott, az már lehet, hogy előnyben van kérdés tekintetében, de otthoni tanulmányozásra is szívesen ajánlom ezeket a gondolatokat.

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket. Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám, és...

Ötödik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád és vigyázok, mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

Zsoltárok könyve 118. fejezet első vers. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert kegyelme örökké való.

A Biblia szerint nem csak az ószövetségi időkben Izraelben létezett egy Istennek szentelt hely, sátor, templom, hanem a mennyben is volt és van egy templom. Ez a templom ma is Jézus értünk végzett szolgálatának mennyei helyszíne. E szolgálatról, az örök sorsunkat befolyásoló következményeiről szól az az elmélkedés töredék, amelyet mai műsorunkban hallgathatnak meg kedves hallgatóink Vég József előadásában. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és áldást hozó rádiózást kívánok!

0: Reménység hangja.
1: Maga az advent mozgalom az 1800-as években indult el. Bibliában van egy idői profécia, a Biblia leghosszabb proféciája, amit úgy ismerünk, mint a 2300 éves profécia. Ez Dániel könyvében található, keressük is meg együtt. Dániel könyve 8. fejezete, 14. verse, Dániel 8.14. Itt Dániel beszél, és ezt halljuk tőle. És mondta nekem, mármint az angyal, 2300 estvéig és reggelig, azután kiderül a szent hely igazsága, ez is egy helyes fordítás, meg az is, hogy 2300 estvéig és reggelig, azután megtisztítatik a szent hely. Ez volt az a vers, ami ugye a Dániel könyve végén azt halljuk, azt mondja az angyal Dánielnek, vagy maga Jézus, te pedig Dániel, pecsételd le ezeket a proféciákat. Te elmész, porrá leszel, és majd felkelsz az időknek végén a te sorsodra, vagyis örök életet fogsz kapni. De az utolsó időkben nagyobb lesz a tudás, vagyis meg fogják fejteni, meg fogják ismerni, hogy mi ez a 2300 éves profécia. Dániel, ahogy tudjuk, teljesen megijedettől, hogy nem 70 évig fog tartani a babiloni fogság, hanem 2300 évig fog tartani, és el is ájult, és ezen gondolkodott, visszament a tekercsekhez, megnézte Ezékiel mit ír, és azt olvasta, hogy Ezékiel is azt mondta, hogy a büntetés csak 70 évig tart, és utána visszatérhetnek Jeruzsálembe, újjáépíthetik a templomot.

és idejében megtisztítja a szentélyt, vagy ellebenti a fájtlat arról, hogy mi kell, hogy történjen a szentélyben, a mi üdvösségünk értekében. És az advent mozgalom, milleriták és a többiek világszerte azt hirdették, hogy Jézus fel kell, és eljön a szentélybe, hogy azt megtisztítsa. És ahhoz, hogy kiszámolhassák azt, hogy mikor jön el, a 2300 éves proféciának mikor van vége, ahhoz Dániel könyvének 9. fejezetét alkalmazták. Mindenki nagyon jól tudja, hogy arról szólt, hogy eljött az angyal, és azt mondta Dánielnek, mindjárt megvigasztalta itt a 9. fejezet 24. versében, ugye azt mondta 2300 nap, és maradt ebbe a napszimbólum nyelvezetbe, azt tudjuk, hogy egy nap az egy év. És ebből a 2300 napból azt mondta, csak 77 szabatot, vagyis vágatott le a te népedre. Igaz, hogy az előzőleg 2300 évről beszéltem, de csak 70x7, azaz 490 év az, ami ebből a 2300 évből a te népedre vonatkozik. És ott később ugye elmondja azt, hogy fel is olvashatjuk 24. vers 9. fejezet, 77 szabatot a te népedre és szent városodra, tehát elmondja, hogy Jeruzsálemre is, és aztán tovább mondja 25. vers, tudd meg azért és vedd eszedbe a Jeruzsálem újraépítéséről szóló rendelet keletkezésétől vagy kiadásától a messiásig 7-7-7, azaz 7x7 49 év, meg 62-7, 62-7x7 év van 483 év összesen. És azt is elsorolja, ez alatt a 483 év alatt megépítik újra a templomot, és megépítik magát Jeruzsálem városát a kőfalakkal, a városfalakkal együtt. És azt is elmondja, hogy a 7-7 meg a 62 hét után, a 483. év végén meg fog jelenni a messiás. Minden így teljesült. Artaszerszes Longimanus kiadta a rendeletet, hogy építsék újjá Jeruzsálemet, építsék újjá a templomot, és hogyha ettől a rendelettől, 457-től hozzáadjuk szépen a 483 évet, pontosan időszámításunk szerint 27-hez jutunk, amikor Jézus alámerítkezett keresztelő Jánosnál. Azt is olvassuk, emlékeztek, hogy az utolsó hétben, azt mondjuk már csak egy hét van hátra, 7 év, a hét felén 3,5 év múlva kiírtják a messiást. Pontosan teljesedett. És azt mondja, van még egy utolsó 3,5 év, mi történt 3,5 évvel később, István megkövezték, az üldözés miatt szétszorodtak, és elkezdték a pogányoknak hirdetni a kereszténység tanait. Pontosan, teljes biztonsággal teljesül, mint hogy az Úrnak szava mindig teljesül, az, ami le volt írva a Dániel könyve 8. és 9. fejezetében. És hogyha ez az első 490 év a 2300 évből pontosan teljesült, akkor joggal tételezte föl Miller és az evangélium hirdetői, hogy a hiányzó évek alapján is 1844-ben meg kell történni a szentély megtisztításának. Ez maga a Miller mozgalom üzenete. Ez volt az, amikor ők azt hirdették, hogy féljétek az Isten, mert eljött az ő ítéletének órája. És felekezettől függetlenül Észak-Amerikában, Afrikában, Ázsiában, Európában, a Föld összes kontinensén egymástól függetlenül a szentélyektől hajtva az emberek hirdették és hitték, hogy történni kell valami nagy jelentőségű dolognak, sőt, várták, hogy Jézus megjelenjen, eljön a Földre, mert azt gondolták, hogy a Föld a szentély, a Föld a szent hely, és Jézus eljön, és tűz által megtisztítja a Földet. Ugye ez volt a nagy várakozás, ami aztán nem is jött el 1844-ben, és csalódtak. Először is azt szeretném kiemelni, hogy a csalódás, ugye, mint ahogy tudjuk, az nem feltétlenül arról szól, hogy valaki rossz üzenetet hirdetett. Hiszen az első évetelekor Jézusnak, mit mondott Jézus Márk 1.14, ha jól emlékszem, bétölt az idő, vagyis hogy a profécia által megjelendült idő végéhez elérkeztünk, és elérkezett a mennyek országa. Menjetek el és hirdessétek, hogy a Dániel által profétált 483 év elérkezett, itt van az Istennek az országa, és hirdessétek. És ők hirdették is. Hirdették, hogy helyre fogja állítani végre Izraelt, a római ígát lerázzuk, én belőle miniszterelnök lesz, belőle pénzügyminiszter, a másikból ez meg az. Hirdették az üzenetet, elkezdett Isten országa. Ez történt?

Ez történt. Ez történt. Hirdették, hogy itt van Isten országa, ami azt jelenti, az idő betelt, ami azt jelenti, hogy helyre kell állítani a földi Izrael királyságát. Újra kell egy izraeli zsidó király, és ő az egész földön uralkodni fog. És Isten tudott erről. Csalódtak. De az üzenet maga igaz volt. Maga Jézus mondta, ő mondta, betelt az idő, eljött az Istennek az országa, és ez az evangélium, ezt hirdessétek. Az ősegyházban is, az első hirdetéskor is azt látjuk, hogy Istentől származott, de mégis csalódásra vezetett, mert egy része nem volt helyesen értelmezve. Ugyanezt történt a második alkalommal is. Azt hirdették, hogy a szentélyt meg kell tisztítani, kiderül a szenthely igazsága, és azt hitték, hogy a szenthely az a föld, hogy a földre kell eljönni. És hát nem is jött el. Ugyanúgy csalódtak Krisztus követői a 19. században, mint ahogy csalódtak Krisztus tanítványai az első században. Nincsen semmi különbség. A kettő között párhuzamban. De Isten kegyelmes volt, ugye a 19. századi hívőköz is már Jelenések könyve azt mondja, amit hirdetsz, az édes lesz a szádban, mint a méz, de aztán, amikor a csalódás lesz a gyomrodban, olyan keserű lesz majd. De neked újra hirdetned kell, és ezért fogok ma erről beszélni. Neked újra hirdetned kell, királyok elé kell állnod, vezetők elé kell állnod, és mindenkinek hirdetned kell azt az üzenetet, amiben bár csalódtál, de újra tervem van veled, mondja Isten. És ugyanígy történt az első században is, nem? Azt olvassuk János evangéliumában, hogy amikor meglátták az Urat, akkor örvendezének. Ugye a szem elől vesztették, keresztre feszítették, meghalt, minden, amit hirdettek, eljött az Isten országa, romokba dőlt, és csalódtak, és szomorúak voltak, és féltek, és bezárkóztak, és nem értették, hogy mi van, és aztán az Úr megjelent közöttük, és csak János apostol az, aki ezt meg, azt feljegyezte, de ő teljesen a szeretett apostola, és igen, örvendezének, amikor meglátták az Urat. És ugyanez történt aztán a 19. századi követőkkel is. De nézzük sorba. Amikor nem jött vissza Jézus a földre, akkor azt mondták, nem tagadhatjuk meg, hiszen minden számítás helyes volt. Akkor mi volt a probléma? Hol rontottuk el? És itt jön az első speciális tanítás, amit úgy ismertünk, vagy úgy ismerünk, mint a szentély tana. Lapozzunk zsidókhoz írt levélhez, és a zsidókhoz írt levél 9. fejezetéhez. A zsidókhoz írt levél 9. fejezetében ezt olvashatjuk Pál apostoltól, 9.1. Annak okáért voltak ugyan az első szövetségnek is istentiszteleti rendtartásai, mint szintén világi szenthelye. Mert sátor építetett az első, amelyben volt a gyertyatartó, meg az asztal és a kenyerek felrakása, ezt nevezték szenthelynek. Azt mondja Pál apostol a zsidókhoz írt levélben, hogy az első szövetségnek is voltak szertartásra kijelölt szenthelyei, és itt a kulcs szó az, hogy is. Ahogyan az első szövetségnek voltak szenthelye, sátor, amiben végezni kellett, ugyanúgy a második szövetségnek, a jobb szövetségnek, ugye, amit Jézus halála miatt köttetett, van szenthelye és szövetségi helye. Nézzük meg a 8. fejezet első-második versét, csak egy oszloppal arrébb-arra. Fő dolog pedig azokra nézve, amiket mondunk, az, hogy olyan főpapunk van, aki a mennyei felség királyi székének jobbjára ült, mint a szent helynek és amaz igazi sátornak szolgája, amelyet az Úr és nem ember épített. Milyen egyszerű és milyen csodálatos. Azt mondja a zsidókhoz írt levélben Pál apostol, a mennyben is van egy mennyei templom. A mennyben is van egy papi szolgálat. A mennyben is van ugyanolyan szövetségi szolgálat, mint ami a földön volt. Azt mondja 5. versben, akik a mennyei, ugye amikor a földi papságról beszél, akik a mennyei dolgok ábrázolatának és árnyékának szolgálnak, amint az Isten mondta Mózesnek, mikor be akarta végezni a sátort, meglásd úgy mond, hogy mindeneket azon minta szerint készíts, amely a hegyen mutattatott néked. Tehát mindenféle kétséget kizáróan azt tanítja a Biblia, hogy van egy mennyei szentély, van egy mennyei templom. Tehát, hogyha, sőt, Jézus halála után csak egyetlen mennyei templom volt, a földön már nem volt egy se, csak ez a mennyei templom volt, ami a
mennyei szentély. Vagyis ez azt jelenti, hogy a 2300 éves profécia arról szól, hogy Jézus valóban megtisztítja a szentélyt, valóban megtisztítja a templomot, de ez nem a föld, hanem ez a mennyei templom. A szentély tana egy olyan bibliai tanítás, ami nem az ószövetségi embernek szól, zárójelbe jegyzem meg, őneki is szólt, mert ő is tudta, hogy Mózes a mennyei minta szerint építette, az egész szolgálatot azért végezte, azért tölte le a bárányt, azért tette rá a kezét a fejére, mert hitt abban, hogy lesz majd egy megváltó, de erre nem akarok foglalkozni. Tehát a mennyei szentély megtisztítása nem az ószövetség emberének szól, nem annak az embernek szól, aki Jézus idejében, amikor Jézus a földön járt, akkor itt van, hanem a mai kor emberének szól. Sőt, azt lehet mondani, a 19. század és a 19. század után élt embernek szól. Nekünk olyan felelősségünk van, hogy hirdetnünk kell az embereknek a mennyei szentély tanát. De most csak így mondom, ez csak száraz tanítás. Ez csak hideg tanítás. Semmi köze nincs a lelkünk, az azt gondolnánk. Úgyhogy bele kell mennünk mélyebben, hogy a szentély tana az miért a megváltás szempontjából, az egyéni üdvösségünk, örök életünk szempontjából kulcsfontosságú. Enélkül nem lehet üdvözülni. Ez egy nagyon súlyos kijelentésnek tűnik. Enélkül nem lehet üdvözülni. De amikor a messiás eljött, emlékezzetek, és nem ismerték föl a zsidók, hogy az első eljövetele egy olyan eljövetel, amikor fájdalmak férfia, betegség ismerője, aki megalázza magát a halálig. Aki nem mint király jön el, nem mint pap jön el, nem mint hatalmas uralkodó jön el, hanem úgy jön el, mint fájdalmak férfia. Ezt az akkori kornak szóló tudást nem fogadták el, nem fogadták be, és végképp elvesztek. Végképp elvesztek. Ugyanígy a 19. század közepétől kezdve ez a tudás, hogy Jézus most a mennyei szentek szentjében van, és ott értünk munkálkodik, ott értünk, mindjárt meglátjuk, mit csinál, ott értünk közben jár, ez lélek megmentő tudással bír. Sokan azt mondják, most is együtt ebédeltem egy jó barátommal, aki karizmatikus hát keresztény irányzatokat kedvel, és nagyon őszinte. Azt mondta, miért beszélnénk törvényről, miért beszélnénk mennyei templomról, miért beszélünk Krisztusnak a papságáról, ez mind eltöröltetett. Már csak egy dolog van, a Szent Szellem, ami kitöltetett ránk, ami által kiáltjuk Abba, Atyánk, és ő vezérel bennünket mindenre. Nem kell tudni ilyen teológiai tudásokat. Az mindenre elvezérel bennünket, és így üdvösséget nyerhetünk. És kérdeztem tőle, honnan tudod, hogy az a lélek, aki neked szól, azt mondja János apostol, vigyázzatok, a lelkiket próbáljátok meg, nem minden a szent lélektől van. Honnan tudod, hogy az a lélek, aki neked szól, az a szent lélektől van? Honnan tudod, hogy az nem valami hamis lélek, amire figyelmeztetve vagyunk? Tehát az első a szentély tana, hogy a mennyben van egy szentély, ahol Jézus közben jár érettünk. És Pál apostol a zsidókhoz írt levélben végig elsorolja azt, hogy ami a földi szolgálatban történt, ugyanaz történik a mennyei szolgálatban. A földi szolgálatban az történt, hogy a bűnét beismerő, a bűnét bánó, megvalló zsidó ember odament a templomhoz, elvitte magával az áldozati állatot, leülte, rátette a fejére a kezét, elmondta a bűneit, leölte, és ezzel azt fejezte ki, hogy ha helyettem valaki nem halna meg, akkor ezekért a bűnökért nekem kéne elpusztulnom. De én hiszem, hogy Jahve gondoskodott arról, hogy helyettem valaki más meg fog halni. Ez a zsidó férfi, mikor oda ment és rávallotta a bűneit az áldozati árat fejére, és leölte a saját kezével, elismerte, hogy őt az Isten törvénye károsztatja, őt az Isten törvénye elítéli. És hogyha nem lenne, ha nem lenne áldozat, ha nem lenne megmentő, ha nem lenne segítő, akkor ő soha örökké nem élhetne, hanem meg kéne halnia. Állandóan emlékeztette a mindennapi szolgálat a zsidó embert arra, hogy neki megmentőre, megváltóra, kiváltóra, messiásra van szüksége. És ugyanígy ma is a szentétan azt tanítja, hogy Jézus felment a szentélybe, és ott, mint főpap, halálától 1844-ig, majd látjuk, hogy miért, naponta
hivatkozott a vérére, naponta hivatkozott arra, hogy amit bűnöket elkövetnek, és megbánnak, és megvallanak, azt ő elétárta a vérét, azt mondta, nem kell meghalnia. Nem kell meghalnom. Ebben egy fantasztikus szeretet van benne. Az van benne, hogyha én a mennyei templomra helyezem a tekintetemet, akkor nem egy passzív Istent látok, nem egy olyan Istent látok, aki a menny trónján ül, és azt mondja, én már mindent elvégeztem, most már aztán lássuk meg, hogy mi lesz, hanem szüntelenül munkálkodom az emberért, a bűnösért. Naponta bemutatom a kezemen, az oldalamon és a lábomon lévő sebeket, és azt mondom, ő érte van ez az óriási áldozat, te érted? Naponta közben jár, azt mondja, ne kelljen meghalnia. Ma is hazudott, ma is türelmetlen volt, ma is szeretetlen volt, ma is féltékeny volt, és még sorolhatnék mindenféle bűnöket, de azt mondja Krisztus, én érte haltam meg, hogy ne kelljen őt megölni. Ne kelljen ő rajta a halálos ítéletet elvégezni.

Műsorunk végén megköszönöm kedves hallgatóinknak, hogy az elmúlt fél órát velünk töltötték. Továbbra is minden jót kívánok a holnapi viszont hallásra.

0: Szeretném elmondani a bevezetőben, hogy egy olyan kérdéssel fogunk foglalkozni, amely tulajdonképpen az emberiséget kezdettől fogva érdekelte és érintette. Napjainkban különös jelentősége van ennek a kérdésnek. Miközben Európában a népesség szaporodást figyelő szakemberek egyre nagyobb félelemmel látják azt, hogy egyre fogy Európa lakossága, ugyanakkor pedig az iszlám és főleg India lakossága robbanásszerűen nő. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy mindennapos küzdelem és mindennapos kérdés a lenni, megszületni és meg nem születni kérdés a családjainkban. Tehát a nagy vonulmányú kérdések mögött ott van mindig az érző és a sok nyomorúsággal küzdő család és az anya. Szeretettel köszöntöm beszélgetőtársamat, Márkuly Erika gyermekorvost, aki ebben a tárgyban, ugye néhány évvel ezelőtt egy nagy sikerű előadást tartott, amire még ma is emlékeznek, és amit elmondtak nekem, hogy emlékezetes volt ez az előadás. Én szeretném tőled kérdezni rögtön az első kérdést, hogy szükséges-e egyáltalán beszélgetnünk a születésszabályozásról? Hogy lehet az anyák helyzetét összeegyeztetni azzal, hogy tulajdonképpen nagyon nehéz ez a kérdés. De egy anya tanul, egy anya dolgozik, egy anyának ott van a háztartás, tehát rengeteg problémája van, ugyanakkor pedig hát a földünk túlnépesedik. Hogyan lehet ezt a kérdést összhangba hozni, és hogyan lehet erről egy szép előadást, mint hogy te tartottál már erről egy szép előadást, tehát egy néhány mondatban a tévénézőknek elmondani, hogyan kell és hogyan szükséges beszélgetnünk a születésszabályozásról.
1: Érdekes, hogy először a túlnépesedést említed, mert innen Magyarországról ezt nem lehet észrevenni. Itt éppen az a probléma, hogy kevés gyermek születik, és emiatt megborult a demográfiai egyensúly. Fogy a népességünk. Másrészt azt is el kell mondanom, hogy sosem hittem abban, hogy a születésszabályozás a földünk túlnépesedése miatt van szükség. Ugyanis nem hiszem, hogy létezik olyan környezettudatos nő vagy család, aki akár egyetlen tablettát is bevenne azért, hogy ne népesedjen túl a föld, ráadásul abortuszról nem is beszélve, tehát én úgy gondolom, hogy ez az egyének és a családoknak a problémája, és ezért minden külső beleszólás vagy erőszak megengedhetetlen. Mindazok a politikai rendszerek, akik akár pro, akár kontra erőszakosan beleszóltak ebbe a kérdésbe, azok...
0: Például a kínai, ugye a kínaiaknál.
1: Mind erősen csorbították az egyének szabad akaratát. Ezek a rendszerek egyébként, mivel diktatúrák, remélhetjük, hogy rendre megbuknak. Közben viszont szerencsétlen és nyomorultá tesznek sok-sok egyént és családot. Én hívő ember vagyok, és egy olyan egyházhoz tartozom, amelyik még a nevében is hordozza, hogy Jézus második eljövetelét is várja. Nem maga akar tehát mindent megoldani, hanem hiszi azt, hogy a megoldást Isten hozza el. Hiszem azt is, hogy Isten minden fontos dolgot megosztott velünk a Biblián keresztül, és ha ő azt akarta volna, hogy a föld túlnépesedési problémáját mi oldjuk meg, akkor legalább néhány sor lenne erről benne, hiszen ez egyrészt az ő szerelmes levele, másrészt az ő végrendelete, testamentuma, tehát mindenképpen hagyott volna ránk erre valami utasítást. Én azonban ehelyett azt látom, hogy ő azt ígérte, hogyha úgy látja, hogy a föld állapota már tűrhetetlen, akkor el fog jönni. Egyébként képes arra, nem csak arra, hogy elvigyen minket egy szebb és tágasabb helyre, hanem akár arra is, hogy újabb és újabb planétákat teremtsen nekünk, ha úgy akarja, és arra is képes, hogy akár egy időben leállítsa az egész emberiség szaporodását, ha úgy akarja, de én örülök annak, hogy ezt még egyelőre nem akarja, Viszont az emberiség maga ebbe az irányba halad, a háttérsugárzás és más egyéb kémiai, fizikai, stb. Károsodások úgy befolyásolják az emberi szaporodást, hogy egyre kevésbé vagyunk szaporodó képesek. Isten azért ad gyermekeket, hogy képesek legyünk felfogni azt, hogy milyen nagyon vágyott ránk a teremtés előtt, és azt is, hogy olyan nagyon szeret bennünket, ahogyan a legjobb szülők. Isten üzenetét felfogni jó szülő-gyerek kapcsolat nélkül gyakorlatilag nem lehetséges, legalábbis nagyon nehéz. Azért is adta a gyermekeket Isten, hogy egy másik különleges ajándékot, a teremtés képességét megossza velünk. Van még több sok gyönyörű ajándéka, ilyen például a szabad akarat. Isten nem robotokat akart, hanem olyan gyermekeket, akik szeretetből ragaszkodnak hozzá, úgy szeretik teremtőjüket, és nem a beléjük adott, beprogramozott gépi minta szerint, vagy eleve elrendelés alapján. Ez a szabad akarat Istennek olyan nagyon értékes és drága volt, hogy amikor aztán az ember elbukott és bűnbe esett, akkor ahelyett, hogy a szabad akaratát vonta volna meg tőle, kitalálta a megváltási tervet, csak azért, hogy kapjon még egy esélyt arra, hogy újra szabad akarattal, de most jól döntsön. Viszont ez olyan drága volt, hogy az ő egyszülött fiának az életébe került. Tehát nekünk ezt a szabad akaratot bármilyen módon korlátozni, ne adj Isten elvenni, nem szabad. Mert minden olyan hatalom, amelyik elveszi a szabad akaratot, az Isten ellen küzd. Nincs jogunk tehát megszabni, hogy ki mit tegyen. Viszont világosan fel kell tárni, hogy Isten mit vár el tőlünk, mit javasol, mit tanácsol, Isten törvényével mi fér össze és mi nem, hogy a leendő a szülő, többnyire az anya, pontosan tudja, hogy milyen lehetőségek közül választhat jó lelkiismerettel.
0: Bocsáss meg, hogy egy kérdést hadd tegyek föl. Az én számomra idáig, amit elmondtál, az tűnik ki, hogy mi egymásnak ne legyünk lelkiismerete. Tehát mi ne szabjuk meg a másiknak, hogy mit tegyen. Viszont ugye te keresztény édesanyja, vagyis keresztény orvos, aki tiszteled az Urat, és olvasod naponta a Szentírást. Tehát amit igazából meg kellene ragadnunk nekünk keresztényeknek, hogy Isten hogy tekint erre? Jó, mi egymást ne korlátozzuk, és ne akarjuk szabályozni, ne is legyünk egymásnak ítélői, vagy egymást se szép gyempadra ne vonjuk, se meg ne szóljuk, hogy véletlenül nem három gyerek születik egy családban, hanem mondjuk születik 6 vagy 7. De ezekre a kérdésekre hogy tekint Isten?
1: Még azt akartam, bocsánat, mondani az előbb, hogy van az egyháznak egy másik nagy feladata is, és ez pedig a lelki gondozás. Mert a felvilágosítás és a lelki gondozás. Mert a bibliai alapú helyes iránymutatás nélkül valószínűleg nehezebb jó döntéseket hozni. És a másik dolog pedig, hogy az egyént tudni kell szeretetteljes környezettel körülvenni, akkor is, ha rosszul dönt. Tehát nekem tudnom kell ugyanúgy szeretni azt a nőt, aki túl van a sokadik férjén és a sokadik abortuszán, mint azt a nőt, aki szűzen ment férjhez, egész életében a hűséges volt a párjához, tisztességben felnevelte a gyerekeit, tehát az ítélkezést Isten egyáltalán nem bízta ránk, úgy, ahogy te is említetted. Úgyhogy nekünk nagyon, azt viszont nagyon világosan megmondta, hogy ne paráználkodjál, és ne ölj. Ezek a 10 parancsolat törvényei. Jézus viszont maga mutatta meg azt, hogy hogyan kell bánnunk akkor az emberrel, ha mégis paráználkodott, és mégis ölt. Tette ezt egyrészt azért, mert szeretett volt a szívében, másrészt tette azért, hogy példát adjon nekünk lelki gondozásból. Az anyák helyzetére is kitértél az elején, és én erről is szeretnék egy kicsit beszélni. Anyának lenni mindig mindenkorban nagyon nehéz volt, viszont mi hajlamosak vagyunk túlértékelni mindig annak a kornak a nehézségeit, amelyikben éppen benne vagyunk. Ez igaz az egyén szintjén is, meg igaz a társadalom szintjén is. Én például, amíg gyerek voltam, meg voltam róla győződve, hogy a legnehezebb gyereknek lenni. Aztán, amikor felnőtt lettem, úgy gondoltam, hogy talán mégis jobb lenne nyugdíjasnak lenni. Ha meg majd nyugdíjas leszek, biztos akkor rájövök, hogy az sem jobb, csak mindig azt tűnik a legnehezebbnek, amiben benne vagyunk. Most a korszakok során is így volt ez. Elképzelem azt a rabszolganőt, akit adtak, vettek, és esetleg a gyermekétől külön, és sem önrendelkezési joga, sem létbiztonsága semmilyen nem volt. Aztán elképzelem azt a jobbágynőt, aki hajnaltól napestig kindolgozott a mezőn, és a gyermekét egy kis földbeásott gödörben vagy barázdában hagyta, és csak időnként volt szabad oda mennie és megszoptatni, és a középkorban járványok tizedelték a lakosságot, vagy nézzük csak az újkort, ükanyáink korszakát, nagyanyáink korszakát, akik kézzel mostak, mosogattak, minden nap maguk főztek, maguk sütötték a kenyerüket, minden alapanyagát ők termelték meg kézi erővel, nehéz földmunkás munkával, állatokat gondoztak, fát hasogattak, fűtöttek, szőttek, fontak, stb. Nagyanyáink minden mellett még mindig olyan reménnyel tudtak csak gyereket szülni, hogy talán a fele megéri a felnőtt kort. Szóval én nem panaszkodom, hogy nehéz volna a sorsunk, sőt, örülök, hogy ebbe a korszakba születtem, mert ha mondjuk az antibiotikum ére előtt születtem volna meg, akkor már eleve nem értem volna meg a felnőtt kort, hanem belehaltam volna a gyermekkorom 3 tüdőgyulladása közül az egyikbe. És igaz ugyan, hogy eljárok dolgozni, mint a férfiak, viszont gépek mosnak és mosogatnak helyettem, és fagyasztó, hűtőszekrény, élelmiszerüzletek, egyéb alkalmatosságok segítenek abban, hogy nem kell minden nap főznem. Szerencsés vagyok, mert a gyermeknevelésből, a háztartásból sok mindent átvállal a férjem. Szóval hagyjuk a panaszkodást az anyák jelenlegi helyzete miatt, mert nem olyan rossz. Volt rosszabb, és valószínűleg lesz is még rosszabb, tehát ilyen szempontból én örülök annak, ami van. Az anyagi források azok mindig is szűkösek voltak. Egyesek szeretnek túlzásba esni, például azért nem vállalnak gyermeket, mert nem tudnának neki mindent megadni. Pedig valószínűleg a legnagyobb hibák egyike az, ha valaki mindent meg akar adni a gyermekének, mert akkor nem marad célja, amiért saját maga küzdjön.
0: Hát gondolom, hogy itt az anyagiakra gondolsz, mert az is óriási dolog, hogy mindent megadni a gyermeknek, ami a lelkének kell, nem csak a testét.
1: Az viszont igen, igen. A születésszabályozás módozatai előtt én örülnék neki, hogyha tisztáznánk, hogy ennek az egész kérdésnek hol van egyáltalán a helye. Ugyanis véleményem szerint azért van annyi tragédia belőle, mert nem a megfelelő helyen alkalmazzák. A Biblia szerint a szexualitásnak a házasságon belül van a helye. Azzal, hogy a házasság időpontját a mi társadalmunk egyre későbbre tolta ki, egyre kevesebb fiatal bírja ezt az időt szűzen kivárni, hiszen a hormonok azok dolgoznak, és mit sem tudnak arról, hogy ez a fiatal előbb még diplomát akart, meg esetleg anyagi és egyéb körülményeket otthon teremteni a leendő gyermeknek. Én tehát az egyik tanácsom, amit előre bocsátanék, az, hogyha A fiatalok úgy érzik, hogy megtalálták egymást, és úgy érzik, hogy ezt a kapcsolatot a Jóisten is jónak látja. Akkor ne beszéljük őket le a házasságról, engedjük meg nekik, hogy tiszta körülményeket teremtsenek maguk körül, akármilyen fiatalok, és ne kényszerítsük őket bujkálásra, hazugságba. Én 18 évesen mentem férjhez, mondhatom, hogy éppen elég volt azt is kivárni tisztán. Tehát az, ami manapság van, hogy 20-30 évesen kell férjhez menni, úgymond, ez teljesen a fizikumunk elleni, mert amikor a hormonjaink úgymond beindulnak, onnantól kezdve fizikailag már készen állunk rá, ha lelkileg nem is. A gyermekek is akkor lesznek egyébként legegészségesebbek, hogyha 20-as, 30-as éveinkben szüljük őket. Később már a saját genetikai állományunk se olyan tökéletes, mint fiatalkorunkban. Tehát sok betegség is megelőzhető volna azzal, hogyha az legalábbis az első gyermekek időben születnének. Egyébként manapság egyenesen cikinek számít 18 évesen még szűznek lenni, pedig az lenne a kívánatos, ha a házasság előtt nem élne senki nemi életet, nem muszáj mindent kipróbálni. Nem cipő ez, hogy felpróbálgatva válogassunk. A fiúk is mindenkit igyekeznek meghódítani, aztán mégis azt várják a feleségüktől, hogy a házasságba tisztán menjenek. Csak kérdezem én, hol lesznek azok a tiszta lányok, hogyha már mindenkit előzőleg meghódítottak. Na most szerencsére ez sarkítva van, mert nem ilyen súlyos a helyzet, mert vannak még olyan lányok, akik a saját akarat erejükön kívül Isten segítségét is igénybe véve képesek tisztán maradni, de hát sajnos nem ez a többség. Meg kell tanítanunk a gyermekeinknek, hogy ne féljenek szembe menni a korszellemmel, ne engedjenek a tömegnyomásnak, merjenek dolgokról másként gondolkozni, mint ahogy a többiek, még akkor is, hogyha emiatt bizonyos társaságokból kiközösítik őket. Sőt, én még olyat is hallottam, hogy középiskolai tanár tett nevetségessé egy szolíd kislányt azért, mert nem vagánykodott úgy, mint a többiek, tehát nagyon fontos itt a nevelők szerepe is. Egyébként, ha a születésszabályozás különböző módozatairól beszélünk, akkor csak azok a módozatai jöhetnek szóba egy hívő embernél, amelyek nem ütköznek Isten törvényébe. Itt kimondottan a ne ülj parancsolatról arra gondoltam.
0: Bocsáss meg, csak szeretnék visszautalni arra, hogy ugye ez a fő témánk a születésszabályozás, és kimondtál egy szót, itt ne felejtsd el, hogy itt folytatjuk, hogy a Jóisten törvényével összhangban lehet alkalmazni születésszabályozási módszereket, de kimondtál egy szót. Ez a szó úgy hangzott, hogy a paráznaság, és beszéltünk arról, hogy a túl korai nemi élet, és az, hogy az elkötelezett társas kapcsolatot pedig tolják maguk előtt a fiatalok. Tehát önmagában én úgy gondolom, lehet, hogy ezzel te is egyet tudsz érteni, már önmagában ezt a normális állapotot sikerülne helyreállítani, ez önmagában is egy természetes születésszabályozás lenne, Isten törvényét tiszteletben tartani a saját érdekükben, így van, és ugyanakkor pedig azt a bizonyos biológiai lehetőséget, meg, hogy így mondjam, egy évsort komolyan venni, amit a Jóisten tényleg arra teremtett, hogy az elkötelezett kapcsolatok ideje legyen, és a gyermekvállalás ideje legyen. Tehát önmagában egy születésszabályozási módszer. És akkor nézzük még tovább a többit.
1: Most erről az jutott eszembe, hogy ugyanakkor, ha a sorrendet egy kicsit felcserélnénk, vagy párhuzamossá tennénk, akkor minden megoldódna, mert így igaz ugyan, hogy sokkal nehezebb. De azért lehet tovább tanulni gyerekek mellett, és főleg, hogyha a fiatalok szülei, a nagyszülők is kiveszik a részüket a segítségből, és támogatják továbbra is a gyermekeiket, tehát nem hagyják magukra azért, mert úgymond kirepültek, akkor lehet párhuzamosan, én irigykedve néztem néhány évfolyamtársnőmet, akinek már volt gyermeke egyetemi évei alatt is.
0: Igen, hát valamikor, úgy hallottam, hogy nemrégiben adta el, nem tudom melyik egyetem, azt a kollégiumát, ahol lehetett együtt élni a pároknak és babával is. De hát nem úgy néz ki, hogy nagyon támogatná a társadalom ezt a lehetőséget.
1: A születés szabályozás módozatai előtt elmondanám, hogy a Biblia az leírja, hogy hogyan formálja Isten a csontjainkat a méhen belül, és már akkor is ismer minket, már akkor is számon tart minket, de manapság már a fejlett ultrahangtechnika mellett számunkra is teljesen világos, hogy az emberi élet az a fogamzása pillanatától kezdődik, tehát a fogamzás pillanatától ember, vagyis védi a neői parancsolat. A születés szabályozás módozatai közül tehát csak azokat vehetjük igénybe, amik nem ütköznek ebbe a parancsolatba, tehát kimondottan a spermiumnak és a petesejtnek az egymásra találását akadályozza, mert miután ezek már találkoztak és bekövetkezett a megtermékenyülés, onnantól kezdve ember az ember, tehát bántani nem szabad. Még kevésbé annak a beágyazódását akadályozni, hogy magától elpusztuljon, de még kevésbé a már beágyazódott kis embriót onnan kikaparni, mert ez már gyakorlatilag Isten számon tartott gyermeke, tehát nem fér össze Isten törvényével, de egyébként sem születésszabályozási módszer, tehát nem jön szóba ilyen szempontból. Ha beszélünk egy kicsit a spirálról, vagy hurokról.
0: Igen, egy pár gyakorlati dolgot ebbe a néhány percben, ami hátra van, azért említsünk meg.
1: Bármely méhen belüli eszköz szintén a beágyazódást akadályozza, tehát a már megfogant életet üldözi el. Szigorúan véve mini abortuszokat csinál, tehát ugyanúgy nem nekünk való hívő embereknek. A tablettában beszedhető fogamzásgátlók részben megfelelnének a mi elvárásainknak, de csak akkor, ha valóban teljesen leállítanák a petesejt érését és kilöködését, viszont azzal, hogy ennek a hormontartalmát viszonylag egészségesebb szintre csökkentették, már nem ez a helyzet, hanem az, hogy csak részben akadályozza a peteérést, másrészt inkább annak a beágyazódását ellehetetleníti. Ha pedig ez részben így van, hogy ez a két hatás együtt okozza ezt a hatékonyságot, akkor gyakorlatilag ez mini vetéléseket csinál, vagyis megint csak nem egy nekünk való módszer, főleg nem az esemény utáni tabletta, ami kimondottan csak a beágyazódást akadályozza meg. Ha nem a fogamzást előzi meg, akkor nem nekünk való. Marad tehát néhány olyan dolog, ami részben a természetes fogamzás szabályozás kérdéskörébe tartozik, részben pedig fizikai akadályt képez a spermium és a petesejt között. Így tehát az előzőt említve a szimptotermál módszer, ami talán a legemberségesebb, hiszen arról van szó, hogy az ébredési hőmérséklet mérésével és a méhnyak-nyák minőségének rendszeres vizsgálatával a kettő együtt egy igen hatékony módon megállapítja azt a kb. 7-10 napot, ami termékeny lehet, és a többi 3 héten a pár szabadon élheti a házas életét. Ezen a bizonyos tilos héten pedig vagy önmegtartóztató, vagy gumiofszert használ, vagy más egyéb ilyen fizikai akadályozó eszközt. Másik lehetőség a megszakított közösülés, hát ez csak egyrészt sokkal tapasztaltabb önuralomra képes férfiaknál egy lehetőség. Másrészt pedig igen kell arra figyelni, hogy ez esetben az orgazmus a férfinél és a nőnél nem egy időben történik, vagyis ha a férfi nem fordít arra külön gondot, hogy vagy előtte, vagy utána a nőt is eljussa az orgazmusig, akkor esetleg kihasználás lesz belőle, nem pedig az a szeretet, amire való lett volna ez az egész. Sokan úgy gondolják, hogy a Biblia Ónán példájára hivatkozva tiltja ezt a módszert, de nekem az a véleményem, hogy ott Isten azért helytelenítette, hogy Ónán a földre vesztegette el a magot, mert nem teljesítette azt a kötelezettségét, amit Isten rábízott, hogy az ő korán meghalt testvérének támasszon magot, igen, hanem inkább azt akarta, hogy kihaljon a testvére családfája, és ne fejlődjön tovább. A természetes születés szabályozási módszereknek, mint más módszereknek is megvan a maguk hiba százaléka. De már az elején tisztáztuk, hogy ha ezt a házasságon belül alkalmaztuk, akkor nem dől össze a világ, hogyha mégiscsak születik egy kisbaba. Ilyenkor kerül előtérbe Isten akaratának az elfogadása, és erre az elfogadás szóra én nagyon nagy hangsúlyt fektetnék, mert nekünk tudni kell bízni abban, hogy nincsenek a dolgok véletlenül, és hogy a Jóisten meg fog segíteni bennünket.
0: Erika, műsoridőnk végére értünk, és én nagyon köszönöm neked, hogy tabu témákat is megemlítettél, érintettél, mert sokszor visszafogják magukat az emberek, azért, mert keresztények. De látható ebből is, amit elmondtál eddig, hogy vannak tiszta és vannak követhető születésszabályozási módszerek, összhangba kell lennünk a mennyel, és Isten segíteni fog.
2: Kedves hallgatóink! Ezzel ma estéli egyórás magyar adásunk véget ért. Magyar nyelven legközelebb, holnap délután 3 órakor jelentkezünk. De addig is kívánunk mindenkinek egy békés, jó éjszakát. Babos Renáta vagyok, a Viszonthallásra.

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész.

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosan Nimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzok szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömledez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Közd derekadra kardodat, vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban. Hallj csak, leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néked hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek majd.

0: 94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizess meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek minnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg, ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kővárom lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájuk az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, a mi...
1: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
2: Isten hozottal köszönti Önöket a Mota Lóránt a Speranza Reménység televízió keresztútadásában. A ma esti előadás egy családépítő előadás, béketárgyalás címmel, melyet Pálfi Miklós lelkipásztor mutat be. Az eseményt Bíró András Csaba lelkipásztor szervezte, a Dél-Erdély Egyház terület családi osztályvezetője. Kérem, fogadják sok szeretettel!
3: Igazából ez nem is egy prédikáció ma este, hanem ez egy szeminárium, egy tanulmányozás, közös tanulmányozás, vagy közös gondolkodás. Gyertek, elmélkedjünk közösen arról, ami közöttünk tombol, ha esetleg van ilyen, vagy esetleg van olyan, ahol soha semmi nem tombolt. Na most én kíváncsi lennék arra, hogy melyik az a család, vagy hogyha mondjuk csak az egyiketek van itt, a párotok otthon van, ki az közületek, akinek a családjában nem volt veszekedés? Veszekedés. Kinek a családjában nem volt veszekedés? Hangos veszekedés. Kinek nem volt? Tessék! Hát azért vagytok ilyen kevesen ma, mert csak a rosszak jöttetek el, a jók otthon maradtak. Kinek a családjában nem volt nézeteltérés? A nézeteltérés és a veszekedés között van különbség. Kinek a családjában nem volt nézeteltérés? Nagyon jó. Nem azért jó, hogy nézeteltérés van, vagy volt, hanem azért jó, hogy őszinték vagytok. Nem akarom tovább feszíteni a húrt a kérdésekkel. Amit most az elején el szeretnék mondani az, hogy én nagyon-nagyon remélem, hogy ma este, miután hazamentek, Abból, amit én mondok, nem lesz veszekedés. Nagyon komolyan mondom. Mert amikor hazamegyünk, mindenki azt fogja megjegyezni, ami a párjára illik. És azok a szituációk fognak eszetekbe jutni, amikor a másik valamivel megbántott benneteket, és meg fogjátok neki mondani ma este, hogy hallottad, hogy mit mondott? Olvastad az ígét, amit olvastak ma este? Te miért nem csinálsz így? Hát ez lenne a legszerencsétlenebb szituáció, hogy a ma esti elmélkedés után mi hazamegyünk és összeveszünk, mert pont az ellenkezője kellene, hogy megtörténjen. Tehát ma este én ezt a címet adtam neki, hogy béketárgyalás, és a valóság az, hogy szükség van béketárgyalásra. Szükség van a keresztény házasságban arra, hogy az ember tanulja meg, hogy hogyan kezelje a fenevadat, ami itt van belül. Én ma este nem arról akarok beszélni, hogyha férfi vagyok, mikor megint előjön valami probléma, hogyan kezeljem a feleségemet. Elsősorban ma este nem erről akarok beszélni. Hogyha nő vagyok, ma este nem arról akarok beszélni, hogy megtanuljam, hogyan kezeljem a férjemet, aki a fenevad, aki a makrancos, és akinek annyit tűrtem, hogyha tudtam volna, hogy ennyit kell tűrni a házasságban, bizonyára többször meggondoltam volna. Tehát ma este még egyszer nagyon fontos, hogy már az elején ezt leszögezzük, nem arról tanulunk, hogy a másikat hogyan kell kezelni, hanem elsősorban arról tanulunk, hogy ő saját magamat hogyan kezelje. Na most három alapelvet szeretnék megosztani veletek, amit a Bibliában találtam. Három alapelvet, amit fontos tudni, jó lenne, hogy akkor, amikor kiütjük a biztosítékot, ez a három alapelv élő módon a szemünk elé kerüljön, ott legyen az elménk mélyén, a szívünkből virágozzon ki ez a három alapelv, hogy ne felejtsük el ezeket a dolgokat, és hogyha megértjük és egyet tudunk érteni ezzel a három vezérgondolattal, vagy alapvető igazsággal, ami a béketárgyalást illeti, ami a férfi és a nő közötti kapcsolat kezelését, vagy a feszültség kezelését illeti, három tudnivaló van, amit alapvetően alkalmazni kell, akkor, amikor konfliktus jön létre. Én ezt a három dolgot nem tudom, akkor nem tudom, hogy mi fog engem megállítani az én igyekezetembe, ami ösztönszeren jön és ömlik belőlem, és még magam sem tudom megállítani saját magamat, utána pedig csodálkozom, hogy hogy lehettem ekkora őrült. Na most az első dolog, amit tudni kell, hogy mind bukott emberek vagyunk. Te is az vagy. Én is az vagyok. Igen, de én 30 éve adventista vagyok. Lehetsz, amennyi éve akarsz. Testvéreim, ki tudná jelenteni valamelyik adventista önmagáról, hogy a bűnös természete meghalt, és nem dolgozik többé? Nem nyújt neki rossz gondolatokat, rossz érzéseket? Van ilyen ember a Földön, hogy nincs többet bukott emberi természete? Van ilyen? Nincs. Az első dolog, amit tudni kell, hogy mi bukott emberek vagyunk, és Pál apostol, hogyha a római levelet figyelmesen olvassuk, az első fejezetben elmondja, hogy a pogányok rosszak. A második fejezetben elmondja, hogy kik a rosszak? A zsidók rosszak. A harmadik fejezetben elmondja, hogy a zsidók és a pogányok rosszak. Így kezdődik a római levél. És figyeljétek meg, hogy a római levél a harmadik fejezetének a 19. versében, és mi adventisták, ezt jobban tudjuk, mint bármilyen más keresztény, a föld kerekén. Azt mondja a Római Levél 3. fejezetének 19. verse, hogy tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, már pedig az adventista ismeri Isten törvényét, jobban ismeri, mert többet tanulta, mint bármilyen más keresztény ezen a földön. És azt mondja Pál apostol, hogy tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azoknak mondja, akik törvény alatt vannak, hogy minden száj bedugassék, és az egész világ Isten ítélete alá essék. Kinek a száját kéne leghamarabb bedugni? Testvérem, mi arra vagyunk hajlamosak, hogy a párunknak a száját dugjuk be valahogy. Valahogy mondd meg neki már egyszer úgy, hogy aztán többet ne merje kitátni a száját. Úgy megmondom neki most, vagy felhívod anyádat, és megkérdez, most mit mondjak neki, meg van örülve. A sírba tesz. Figyelj ide, fiam, ha ezt megmondod neki, úgy bedugod a száját, hogy többet nem meri kinyitni. Testvéreim, az első dolog, amit egy keresztény férnek és egy keresztény feleségnek meg kell tanulni, hogy dugja be a száját, a sajátját. Miért? Mert egy lázadó. Mert bűnös. És Isten törvénye elsősorban az én számat dugja be. Ha én ezt elfelejtem, hogy én egy bukott ember vagyok, akkor engemet nagyon nehéz megállítani. Két következtetést vonnék le

Most egy zárójelet nyitok. Nagyon komplikált a bukott embernek házasságban élni. Figyeljétek meg a társadalmat. Mi egy olyan társadalomban élünk, ahol az emberek közötti viszonyokat precízen törvények határozzák meg. Hogyha például bemész egy üzletbe, és zsebrevágsz egy, nem tudom mit, valamit, nem fizeted ki, zsebrevágod, és kimész, és valaki meglátja, mi történik veled. Jön a büntetés. A társadalom így van kiépítve, hogy az emberek közötti viszonyokat pontos törvények szabályozzák. Hogyha elmész valahova dolgozni, a munkaadó és a munkás közötti viszonyt, munkaviszonyt, egy szerződés, ugye a törvény keretei közötti szerződés szabályozza meg. Hogy te reggel 8-tól délután, mit tudom én, 5-6-ig dolgozol, és akkor ennyi és ennyi fizetésed lesz, és ezt a normát kell teljesítsed, és ilyen felkészültségre van szükséged, és ismeritek ezeket a dolgokat, nem? Nem akarom most részletezni. Na de! Milyen törvény szabályozza azt, amikor egy férj és a feleség egy fedél alatt, ugye a férj magára nyomja a feleségnek méregdrága samponját. Melyik törvény alapján fogják börtönbe csukni ezért? Melyik? Tehát figyeljétek meg, a társadalom, a szekuláris társadalom nagyon jól tudja, hogy milyen hajlamok vannak az emberekben. Ezért megtesznek mindent, hogy pontos törvények szabályozzák az emberek közötti viszonyokat. De a házasság egy olyan fajta viszony, ahova nem bújik be senki. És te és a párod kell, hogy osszátok, szorozzátok a ti dolgaitokat. És ráadásul két lázadóról van szó. Két bukott emberről van szó. Ahova az államtörvény nem tudnak beleszólni minden apró részletbe, mint hogy a társadalom más zónájába beleszólna. Na most, az első dolog, amit én tanulok ebből az igéből, amit olvastam, és ebből az alapvető tudnivalóból, hogy bukottak vagyunk mind, az, hogy nem kell meglepetést és föltétlenül keserű csalódást okozzon az, hogy összeszólalkoztunk. Nem kell azt mondani rá, hogy most vége a házasságnak, mert nem tökéletes a házasság. Persze, hogy nem tökéletes. Mert te sem vagy tökéletes. Én sem vagyok tökéletes. Értjük? Tehát ne ábránduljunk ki a házasságból, hogyha összeszólalkoztunk. Nem lett vége a világnak. Sőt, számítsunk arra, hogy csupán csak idő kérdése, ameddig megint össze nem rúgjuk a mosatlan. Ez az első dolog, amit én megtanulok ebből az alapvető tudnivalóból. A második dolog, amit meg kell tanulnom ebből, az, hogy én is hibás vagyok. Jó, de ő kezdte. Tudjátok ezt a mondást, hogy a baj ott kezdődött, amikor komán vagy sógor visszaütött. Jó, de én csak azt adtam vissza, ami járt. Pont ez a baj. Mert a keresztény nem viselkedhet így. És mivel én így viselkedtem, és nem voltam hajlandó Krisztus követe lenni az én feleségem fele, hogy a megbékéltetés szolgálatát végezzem, akkor én Krisztusnak fordítottam hátat, és ahelyett, hogy megbékéltem volna a feleségemmel, vagy ha nő vagyok, a békéltetés szolgálatát eszközöltem volna a férjem fele, mert erre hívott engemet el Krisztus, akkor vétkeztem vele. Mert ha valaki tudna jót cselekedni, és nem cselekszi, bűne az annak. Na most ez a másik dolog, amit az első alapelvből én tanulok. Még egyszer ismételjük el. Az első alapelv, mind bukott emberek vagyunk. Mit tanulunk ebből? Két dolgot. Az első elvből tanulunk két dolgot. Ez szeminárium, nem prédikáció. Most műhelyben vagyunk, iskolában vagyunk. Az első dolog, hogy csupán csak idő kérdése, ameddig a két lázadó nem fog veszekedni. A másik dolog, amit tanulok belőle, hogy én is hibás vagyok. Most képzeljétek magatok elé ezt a gondolkodásmódot, amikor kimegy a biztosíték. Nem igaz, hogy egy kicsit másképpen állunk hozzá? A második elv, ez egy nagyon mély dolog. Ez a második elv, ez nagyon mély dolog. És nem valósul meg sajnos

minden házasságban. De figyeljétek meg, hogy az a második alapvető dolog, amit tudni kell, ami a béketárgyalás vagy a konfliktus kezelést illeti a házasságban, még mielőtt oda jutnánk, az Efézusi Levél 5. fejezetének 28. verse, ez egy hatalmas igazság. A Biblia nagyon erős kifejezéseket használ, amikor a házasságról beszél. Tehát ez egy fantasztikus dolog, amit itt olvasunk. Efézus 5.28-ban valahogy, ha ti is akarjátok, tartsátok észbe, azt mondja, hogy úgy kell a férfinek szeretni az ő feleségüket, a férfiaknak szeretni az ő feleségüket, mint az ő tulajdon testüket, aki szereti az ő feleségét, mit ír tovább? Önmagát szereti. Most gyertek egy kicsit belegondolni. Amikor a feleségem arcára nézek, én egy testvérarcot látok bennem, az a második énem. Amikor a feleségem hangját hallom, az az én második hangom. Az univerzumban nincs még egy faj, amiről így beszél a Szentírás, hogy egy és mégis kettő. Mert elhagyja a férfi az ő anyját, az ő atyát, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. És Jézus azt mondja, hogy többé már nem kettő, hanem egy. A házasság egy olyan vállalkozás, amiben az ember teljesen odaadja magát a másiknak. Sőt, Pál apostol olyan messze megy, az 1. Korintusi levél 7. fejezetén azt mondja, hogy a nő nem ura az ő testének, hanem a férfi. És a férfi nem ura az ő testének, hanem a felesége. Itt pedig azt mondja, hogyha valaki szereti a párját, ugye, a férfiről mondja, de ez érvényes fordítva is, ha valaki szereti a párját, önmagát szereti. És amikor feszül a húr, akkor én gondoljak arra, hogy a párom az nem konkurencia. Ha én konkurest látok a páromba, akivel meg kell egyezzem, hogy hogyan költjük el a pénzt, akkor az nem házasság. Hogyha én elkezdek a házasságban matematikai számtanpéldákat végezni, hogy most háromszor én engedtem a magaméból, most te következő, hogy háromszor engedj a te magadéból, az a matematika házasság minden tönkretesz. Minden tönkretesz. Felejtsétek el, hogy hányszor engedtetek a magatékéből. Nem a másiknak engedtetek, hanem kinek kedveztetek. Hogyha komolyan veszük azt, amit Pál apostol mond, Efézus 5.28-ban. Kinek kedveztük? Vittem egy csokor virágot a feleségemnek. Hát ugye a kedvébe járok, jaj, megint. Hú! Ha így viszed, akkor nem tudod, mit jelent a házasság. Megfőztem a férjemnek, megint, már olyan kényes, olyan válogatos, megint megfőzt. Ha így gondolkozol, magadnak főzted. Magadnak vitted a virágot. Hogyha komolyan vesszük, amit a Biblia mond. Tehát a házasság ez egy olyan egység, amiben, hogy mondjam, nincs ilyen, hogy te és én, hanem mi egyek vagyunk. És a másiknak a kedvébe kell járj, mert az a tied. Figyeljétek meg, testvéreim, hogy hogy viselkedünk a mi testrészeinkkel. Húzunk a kezünkre zoknit, amikor fázunk. Mit húzunk a kezünkre? Kesztyűt. Miért nem húzunk zoknit rá? Vagy miért nem tesszük kapcába? Miért nem húzunk rá egy vastag sapkát? A testrészünk, a miénk, mégis úgy viselkedünk a saját kezünkkel, ahogy a kezünknek jó. Úgy kell viselkednünk a párunkkal, ahogy a párunknak jó, de jó, neki nincs esze, akkor úgy viselkedsz, hogy neki nincs esze, pont. Ez a te a második éned. Hogyha ő lassúbb, mint te, akkor lassabb leszel vele szembe. Hogyha ő gyorsabb, mint te, akkor igyekszel lépést tartani vele. Emlékeztek, mit mondott Jákob? Mikor Ézsó felkínálta, hogy itt van a 400 férfi, és én megvédlek benneteket. Nem. Itt nem úgy működik. Itt nekem feleségeim vannak, gyermekeim vannak, juhok vannak. Itt nem úgy menetelünk, ahogy a férfik menetelnek, hanem úgy menetelünk, ahogy a többiek tudnak. Értitek, testvérek? Tehát a párom az nem konkurencia.
Mi nem futunk versenyt egymással az életbe. Valaki egyszer mondta nekem, hogy ők nem tudják elosztani a pénzüket, mert a felesége annyira költekező, hogy nem tud magának soha semmit venni. És akkor beléptek egy ilyen konkurenciába, ahol természetesen, hogy mindig osztani kell a dolgokat, és nem tudják elosztani, mert lehetetlen. Persze, az is igaz, és itt oda kell figyelni erre a dologra, hogy eljuthatunk egy olyan szituációba, amikor valaki kizsákmányolja a párját. Most nehogy hazamenjetek ma este, és az jusson eszetekbe, az ördög úgy kísértse meg benneteket, hogy engemet egész életemben kihasznált a párom. Akkor semmit nem ért, hogy ma este itt találkoztunk. Ezek olyan finom dolgok, amelyeket nagyon könnyű kiforgatni. Nehogy kiforgassuk őket. Igen, a valóság az, hogy az életben van olyan szituáció, amikor egy férfit egy nő kihasznál, vagy egy nőt egy férfi kihasznál. Van ilyen szituáció az életben. De a legtöbb helyzetben egymást kölcsönösen használják ki, csak más-más területen. Na most a második alapelv, amit a Bibliából tanulok, és ami a konfliktus kezeléshez tartozik, hogy mi ketten nem vagyunk ellenségek. Ha össze is szólalkoztunk, az azért van, mert mind a ketten rosszak vagyok, te vagy a rossz, én vagyok a jó. Nem. Nem azért szólalkoztunk össze, mert ellenségek vagyunk, nem. Nem azért szólalkoztunk össze, mert konkurenciában élünk, nem. Hanem azért, mert te is én is rosszak vagyunk. És akkor tudom, hogyha mind a ketten rosszak vagyunk, és nem vagyunk konkurenciába, hanem a férjem az én második énem, aki a férjét szereti, vagy aki a feleségét szereti, önmagát szereti, na akkor várjunk csak, hogy is kell csinálni a dolgokat, hogy neked jó legyen. És akkor teljesen más alapról indul a konfliktus kezelés. A harmadik elv arra a szituációra tartozik, amikor egy házasságban olyan sérelmeket követünk el, amelyeket a legtöbb esetben mások nem bocsájtanak meg. Valaki megcsalta a párját. Ez egy olyan sérelem, amelynek az esetében a Biblia megengedi, nem követeli, de a Biblia megengedi, hogy a másik ne bocsájtson meg. Sőt, a Biblia felszabadítja a házasság kötelike alól. Na most, vagy a fizikai erőszak, vagy a halál való fenyegetés. Én azért mondom ezeket, mert én nem tudom, hogy a ti magánéletetekben mi történik. De azt tudom biztos, hogy Sátán próbálkozik mindenfélével. Na most, amikor olyan sérelem történik egy házasságban, amit úgy érzel, hogy ezt te nem tudod megoldani, és nem tudsz megbocsájtani, akkor ez a harmadik elv, hogy ne húzd az időt úgy. Mert Isten azt akarja, hogy mi céltudatosan éljük az életünket, hogy mit miért csinálunk, vagy ha nem akarunk valamit csinálni, akkor miért nem akarjuk csinálni. Tehát hozzunk céltudatos döntéseket. Most ez a harmadik elv, amiről beszélek, ez csak is azokra a szituációkra érvényes, amikor valakinek olyan sérelme, valakit olyan sérelem ért, amit ő nem tud kezelni, nem tud megbocsájtani, ott sínlődik a házasságban, nem tud boldog lenni, a másikot sem tudja boldoggá tenni, úgy érzi, hogy minden tönkre megy, de nem is válik el, nem is tud igazi házasságban élni, tehát ez nem élet. És most nem fogom fellapozni a Bibliát, mert most már nagyon késő az idő, viszont emlékeztek, hogy Józsué, és a Bibliában több ilyen szituáció van, amikor az Isten, de ebben az esetben Józsué, azt mondja Izrael népének, ha nem akartok az Úrnak szolgálni, akkor szolgáltok egy kicsit Bálnak is, egy kicsit az Úrnak is, így mondja? Nem. Ha úgy találjátok, hogy nem tudtok az Úrnak szolgálni, ha úgy találjátok, hogy ebben a dologban ti másképpen gondolkodtok, akkor végre döntsétek el, hogy mit akartok. Tehát gondold át, hogy mit akarsz a házasságodba. Ha olyan sérelmek értek, amikkel nem tudsz mit kezdeni, ha nem tudsz megbocsájtani, akkor ne tartsd fogva a másikat. Ne tartsd fogva. Lépj ki.
Én nem bátorítom a válást. Ezt valaki félremagyarázhatja, hogy Pálfi Miklós eljött, és arra bátorított minket, hogy felhúztod az urodat, válj el. Nem, nem. Nem. De az sem megoldás, hogy házasságban maradj, és aztán mivel nagy a vagyon, egyik félrelépeget, a másik pedig szemet huny, mert minden harmadik hónapban elviszi őt a reszortba. És ezért szemet huny. Én ilyen szituációt is tudok. Amikor olyan gazdag az egyik, és olyan annyit ad a másiknak, hogy oké, én félrelépegethetek, mert úgyis a házasságunk tönkre ment, de hát, hogy ne menjen szét a vagyon, akkor inkább marad. Ez nem házasság, ez paráznosság. És mind a ketten égni fognak. Ez a valóság. Na most gondold át, hogy mit akarsz. Dönts! Ha nem akarsz megbocsájtani, hagyd békét a másiknak. Lépj ki onnan. De ha tudod, a te lelked mélyén, hogy te tévedtél, hogy te sértetted meg a másikat, akkor bocsáss meg! Vagy hogyha nem sértetted meg, de úgy gondolod, Isten azt várja tőled, hogy bocsáss meg, és mentsd meg a házasságot, akkor bocsáss meg, és mentsd meg a házasságot, és döntsd el, és hagyd a múltat a hátra. Ne sínylődj, mert az nem megoldás. Attól senki nem lett boldog, attól a házasság nem lett szentebb, hanem mindig csak egyik probléma másikat hozza, és soha nincs vége. Na most ezt a hármat miután így elmondtam, gyertek gyorsan ismételjük el. Az első, mit tanultunk ma este, ami a konfliktus kezelést illeti, van három alap. Az első alap az, hogy a Biblia azt mondja, hogy mindenkinek az Isten a száját bedugja, az ő törvénye által, hogy mind rosszak vagyunk. És ebben én azt tanulom, amit a Biblia mond, hogy bukott emberek vagyunk, elsősorban azt tanulom, hogy előbb vagy utóbb konfliktus lesz, mert mind a ketten bukottak vagyunk. Ne érjen meglepetés, ne ábránduljak ki házasságomból emiatt. Másodszorból ebből az első alapelvből még azt is tanulom, hogy én is hibás vagyok. A második alapelv, hogy a Biblia úgy beszél a házasságról, hogy olyan szoros kötelék a házasság, hogy a másik olyan, mint én. Vagyis, hogyha szeretem a páromat, akkor az annyi, mint magamat szeretem. Olyan szoros kapcsolat van egymás között, mint a test és a részei között. És ezért ne lássak a másikba ellenséget, soha ne lássak benne ellenséget, ne lássak benne konkurenciát. Harmadik alapelv, amit tanulok a Bibliából, ha olyan sérelmek érnek, amit nem tudok kezelni, akkor gondoljam át, és döntsek, hogy jobbra vagy balra. Na most, még van egy kevés időnk, szeretnék egy néhány stratégiai, megoldást a konfliktus kezelés esetében megosztani veletek. Az első dolog, amikor létrejön egy konfliktus, az, hogy mi érzelmileg, a mi érzelmi állapotunk borul fel. Mert hogyha nekünk nem lennének érzelmeink, akkor szinte konfliktusaink sem lennének. Például ott vannak most ezek a mindenféle ChatGPT-k és ilyesmik, szidjátok, mint a bokrot, ha akarjátok, és meg fogjátok látni, hogy nagyon szépen és kellemesen és barátságosan válaszol, mert nincsenek érzelmei. Na most akkor, amikor valaki kijön a sodrából, megharagszik például, akkor tudni kell azt, hogy a harag az egy borzasztó ellenség. Amikor valaki elveszti a hidegvérét, akkor egy olyan lelki állapotba kerül, amikor nem ura önmagának, hanem a harag uralkodik felette, vagy a gonosz valahogy a szívéhez férkőzik, mert hogyha az ember kiborul a kiegyensúlyozott érzelmi állapotából, akkor kiszámíthatatlanná válik. Sokan akár súlyos bűnöket is képesek elkövetni, amikor elvesztik az eszüket. Na most, ami ezt a stratégiát illeti, és az érzelmek kezelését illeti, azt mondanám elsősorban, hogy könnyebb csendben maradni, mint lecsendesedni. Még egyszer mondom, ez nagyon fontos. Könnyebb csendben, nem mondom, hogy könnyű csendben maradni. Ez nem mindig könnyű. Mikor ég a nyelved, nem könnyű csendben maradni. De mégis könnyebb csendben maradni, mint lecsendesedni. Tudjátok miért?
A haragnak van két fő hormona, az egyik az adrenalin és a másik a kortizol. Ez a két hormon intenzíven kb. 90 másodpercig van a vérünkben. Ez azt jelenti, hogy 90 másodpercig nem vagyok ura magamnak. Nyomom a dumát, ez az, akármi, a főbevernek, akkor is nyomom a dumát, félholtan. 90 másodpercig olyan állapotba kerül a testünk, az elménk, hogy nincs kontroll. Na de, ez a 90 másodperc nem olyan sok. Ahhoz, hogyha már megharagudtam, ha már kiütöttem a biztosítékot, legalább fél órára van szükségem ahhoz, hogy visszanyerjem az egyensúlyt és a kontrollt. Nem könnyebb csendben maradni, mint lecsendesedni? És a testünknek körülbelül 7 órára van szüksége, hogy hormonálisan újra kalibrálja magát. Mennyi? 7 óra. És a 7 órából 6 óráig az immunrendszerünk legyengül. Azért, mert 90 másodpercig nyomtuk a kortizolt, és nyomtuk az adrenalint. Könnyebb csendben maradni, mint lecsendesedni. Testvéreim, amikor érezzük, hogy feszül a húr, ilyen volt már, és még lesz. Tegyünk meg mindent annak érdekébe, hogy őrizzük meg a hideg vérünket. Hogy érzelmileg ne kerüljünk egy feldúlt állapotba, mert sokkal nehezebb utána visszanyerni az egyensúlyt. Hogyha már kirobbant a háború, de a kettő közül az egyik megőrzi a hideg vérét, 50%-os megbékélésnek a sikere. Mert legalább az egyik ura jön magának, még ha a másik el is szalasztotta a gyeplőt. Itt vannak ilyen gyakorlati tanácsok, amit a pszichológusok szoktak javasolni, hogyha úgy érzi a házaspár, hogy most feszült a hangulat, akkor vegyenek 20-30 perc szünetet. Uralkodjanak magukon, hogy ne robbanjon ki, mert ha kirobban, nehezebb lecsendesíteni, mint csendben maradni. Vegyenek 20-30 percet, várjanak, ameddig lecsendesednek, és utána próbáljanak megint beszélni a problémájukról. De úgy, hogy érzelmi állapotuk most már teljesen más, és meg fogjátok látni, hogy sokkal könnyebb megoldást találni a problémákra, akkor, amikor érzelmileg nyugodtak vagyunk, mint akkor, amikor feszültek vagyunk. Tehát ez az első dolog, hogy őrizd meg a hideg véred. Könnyebb csendben maradni, mint lecsendesedni. A második, amit meg szeretnék osztani veletek, mint ilyen megbékéltető stratégia az, hogy ha valamelyik kiütötte a biztosítékot, akkor annak nem kell minden szavát elhinni. Ez nagyon fontos. Most én nem tudom megengedni magamnak itt a kamerák előtt és előttetek azokat a vadállatokat, amiket felszoktak sorolni ilyenkor egymásnak, vagy ilyen-olyan, ki tudja, milyen kifejezésekkel illetik egymást. Azért nem szabad ilyenkor mindent, ilyenkor általában van két varázslatos szó. De ezek a szavak mindig hazug szavak. Amikor az ember az érzelmek hatása alatt megpróbálja a keserűségét a másikra önteni, akkor van két varázslatos szó, hogy te mindig és te soha. Ezek mind hazugságok. Te soha nem volt, neked soha nem volt hozzám egy szép szavad. Te soha nem hoztál nekem egy csokor virágot csak a szülinapomra és különleges alkalmak. De úgy, hogy magadtól hozod, nem hoztál soha. Te soha nem tudsz hallgatni, amikor én bajban vagyok. Te mindig ilyen voltál. Ezek mind hazugságok. De mivel érzelmileg fel vagyunk dúlva, és nem vagyunk a magunk ura, és az észszerűség az most valahogy holtvágányra került, ezért a másiknak, amikor ilyen feldúlt állapotba nyomja ezeket a dolgokat, akkor neki nem kell mindent elhinni. Így is, úgy is ő se hiszi őket. Tudtátok? De egy idő után mennyi kell hozzá, hogy egy kicsit visszaálljon az egyensúly? 30 perc. 7 óra, hogy a hormon
termelés és a hormonállomány újra legyen kalibrálva, és normális legyen. 7 óra. Ha eltelik a 30 perc, vagy a 7 óra, megtörténhet, hogy az, aki nekem azt mondta, hogy te szamár, 7 óra múlva odajön hozzám, vagy 30 perc múlva odajön hozzám, és megkérdezze tőlem, hogy tényleg azt mondtam neked, hogy te szamár vagy, kérlek, bocsáss meg, én soha nem gondoltam ilyet. De akkor miért mondtam? Tehát ő maga sem hiszi ezeket. Előbb vagy utóbb odajön hozzám, és azt mondja, hogy nem gondoltam komolyan, bocsáss meg nekem, de milyen jó lenne, ha nem hinnénk el. Mert ha nem hiszük el, akkor nem érezzük magunkat sértve. Tehát ez megbékéltetés szolgálata. Nekünk ezeket tudni kell. Így kell viszonyulnunk a másikhoz. Ha a sátán megkísértette a párunkat, és most önti ránk a keserű epét, akkor ne higgyünk neki mindent el. Ő se hiszi. Ő tudja, hogy nem úgy van. De most az érzelmek elöntötték az észszerűséget, és ezért mondja. Várjunk csak nyugodtan. Őrizzük meg hideg vérünket. Gondoljunk arra, hogy mi nem vagyunk konkurensek. Most megsebesült. Ő van megsebesülve, és most engem akar megsebesíteni, de nem tud megsebesíteni, mert úgyse hiszem, amit mond. De nem mondhatom ezt neki, hogy úgyse hiszem, amit mond. Ha ezt teszitek, akkor még kaptok. Nehogy azt mondjuk a párunknak, hogy ez túlzás, és hogy ezt azt tanították nekünk, hogy mi ne higgyünk neki, tudd meg, hogy semmit nem hiszek abba, amit mondta. Akkor még kapsz. Nem így működik. Hanem úgy, hogy mi magunkban ezt nem hisszük el. Tudjuk, hogy ő is egy lázadó, én is egy lázadó vagyok, volt, amikor fordítva történt, most az én sorom, hogy tűrjek, addig, ameddig kiszáll a fejéből a rossz. Semmi baj. Utána majd kiderül, hogy ő se gondolta komolyan. És mennyi problémát el tudunk kerülni avval, hogy nem hiszünk mindent el? Ami ezt a stratégiát illeti, van egy harmadik pont is. Ezt én úgy nevezem, hogy időzített bombák. Hát nem tudom, milyen példával éljek. Sok kicsi, apró, meg nem beszélt kellemetlenség. Nincs időnk. Most nincs időnk erről beszélni. Menjünk, meg kell dolgozni. Nincs pénz, gyermek rossz, most nem tudom, jön anyosom. Most megint nem beszélünk róla. És sok kicsi, apró dolog, amiket nem beszélünk meg, mert vagy nincs idő, vagy azt mondjuk, hogy ez túlságosan jelentéktelen. Mondok egy pár példát. Nekem van egy ilyen, valamilyen ilyen ösztönszerű, fix beállítottságom, hogy én ahogy belépek a házba, hazajövök, este belépek a házba, és lekapcsolom a villanyt a konyhában, mert nincs senki ott. Lekapcsolom a villanyt, aztán lekapcsolom a villanyt a fürdőben, és ott sincs senki, lekapcsolom a villanyt a nappaliban, mert ott sincs senki, lekapcsolom a villanyt nem tudom hol az előszobában, mert ott sincs senki, és akkor lekapcsoltam őket, mert nekem ilyen a beállítottságom, hogy most miért égjen hiába, és akkor eltelik egy kis idő, és akkor megint, ahogy körülnézek, megint ég a villany a konyhába, megint ég a villany a fürdőbe, megint ég a villany a nappaliba, megint ég a villany a folyosón, és akkor gondolom, hogy hát valamik felkapcsolta, most én megint lekapcsolom őket. És akkor ez így megy heteken keresztül, és egy idő után elkezd bosszantani, de nem beszélek róla, mert hát az Úr is azt tanította nekünk, hogy mi tűrjünk mindent el, és legyünk alázatos, legyünk barátságosak, és ezután azt veszem észre, hogy a fogpasztának mindenki nyomogatja össze-vissza, és egyszer azt mondja az egyik, hogy nincs benne fogpaszta, de én fogom is szép lassacskán feltekerem, és látom, hogy azért még van benne, még egy hétig elég. És ez itt történik minden fogpasztával, és megint nem mondom meg, hát ez bosszant az ilyen dolog, nem mondok senkinek semmit, mindegy, oké, egyre vág, megy az élet előre, és még gyűlnek ilyen apró dolgok, ugye, és soha nem beszélünk semmit meg. Szegyszer csak, lehet, hogy rossz napom volt, bejövök a házba, és ott vannak a cipők az előszobába, csak oda vannak hányva, és akkor én megbotlok bennük, és ebből lesz egy hatalmas világháború. Most az a világháború nem azért lett, mert valaki lehet, hogy mit tudom én, sietett és nem tette félre a cipőjét, hanem azért, mert nagyon sok mindent szőnyeg alá sepertem, és most megbüdösödött, és kiborult. Ezért a házasságra időt kell szánni, a
A problémákra időt kell szánni. Ha valami fáj, akkor mondd, hogy neked az fáj. Ne követelőzz! Ne tegyél feltételeket, hogy ha még egyszer meglátlak, hogy megint felkapcsoljátok a lámpákat, miután én lezártam őket, többet egy hétig nem beszélünk. Nem így működik a házasság. Hogy követelőzzünk, megvesztegetünk, fenyegetünk, feltételekhez kötünk. A feltételek a házasságkötés előtt voltak. A házasságkötés előtt nincsenek ilyen feltételek. A házasságkötés után a másik olyan, mint te. A te másik éned. Ha szereted őt, saját magadat szereted. Na most, ha valami fáj, ha valami bosszant, akkor mondjuk el szeretettel, türelmesen. Beszéljük meg. Beszéljük meg. Lehet, hogy semmiség. Egy semmiség, az tényleg nem kell abból ügyet csinálni. De a sok kicsi semmiségből lesz egy világháború. És gyűl a feszültség, gyűl az elégedetlenség, gyűl a frusztráció, és egyszer csak, ugye, kiütjük a biztosítékot. És nem is tudjuk már, hogy mi a bajunk, és mitől vagyunk ilyen feszültek. Azért, mert sok kicsi sokra megy. Na most ezeket jó megbeszélni, megoldást találni rá. Nem szabad fennakadni minden semmiségen. Ha másik nem akar, ez van, így fogadom el. Én lekapcsolom, ő felkapcsolja. El kell határozom az életbe, hogy ezt én felvállalom. Semmi baj. Nem halunk bele. Az ideális helyzet az, és itt a negyedik elv, ami ezt a stratégiát, konfliktuskezelési stratégiát illeti, a negyedik elv, hogy mikor döntéseket hozunk, mert ugye, ha vannak megbeszélni való dolgaink, akkor a döntést is kell hozni, és amikor döntünk, az vagy úgy lehet, ha véleménykülönbség van, vagy úgy lehet, ahogy én akarom, vagy úgy lehet, ahogy te akarod, de ha nem tudunk megegyezni, akkor mit csinálunk? Van egy harmadik lehetőség is, és ezt úgy hívják, hogy kompromisszum. Ilyen is van a házasságban. Kompromisszum. Én fősvényebb vagyok, mint a feleségem, ha bár a feleségem is nagyon takarékos, de én fősvény vagyok. Remélem, hogy nem fősvény rossz értelemben. Ha vannak ezek az 50-ban is flakonok, én mind összegyűjtöm őket. Ha való látom, kisfiam, mondtam neki, hogy nem akarod te összegyűjteni, és neked adom a pénzt. Amennyit ér 50 bajt, az nem semmi. De az nekem ilyen, hogy én összegyűjtöm őket, és akkor mondjuk nálunk nincs ilyen probléma, csak a példának okáért mondom, az egyiknek az, ez egy semmiség, viszont a példának kedvéért, én azt akarom, hogy gyűjtsük össze. A másikat nem érdekli, a párját nem érdekli, tehát nálunk nem áll fenn ez a helyzet, csak a példának okáért mondom. Másik eldobja őket. Nem érdekli sem a környezetvédelem, nem érdekli sem az 50 bani, nem érdekli se a párja, dobálja ki őket. És akkor egy ilyen semmiségből az egyik azt mondja, hogy én mindig kifizettem már azokat, te mindig eldobod őket, add ide a pénzt. És egyik se akar engedni a magáéból. És akkor lehet kötni egy kompromisszumot. Lehet, hogy a másik, lehet, hogy a kompromisszum az, hogy mit tudom én. Nem dobod ki őket, hanem egy olyan kukába dobod, ahova csak az dobod. Mit tudom én. Tehát ő nem akarja külön gyűjteni őket, nem akarja elvinni a boltba őket, visszaváltani, nem akarja, de akkor csinálsz egy külön kukát. Egy fiktív példa. Tehát van kompromisszum is. Amikor nem tudunk megegyezni, vannak nagyon súlyos és nagyon komoly kérdések. Például az egyik azt akarja, hogy népes családja legyen. Három gyermeknél kevesebbet nem is gondolt. A másik egy is sok. És mi a kompromisszum? Te legalább hármat, négyet akarnál, nekem egy is nehéz. Akkor legyen két gyerek. Ez a kompromisszum. Értjük? Tehát mindenki hagy egy kicsit a magáéból. Az ideális az lenne, hogy könnyen hagyjunk a magunkéból. De amikor dönteni kell, mi bukott emberek vagyunk, ugye, és nem könnyen hagyunk a magunkéból. Van kompromisszum is. Az ötödik, és ezzel aztán lassan be is fejezzük. Örködj a szíved felett.
Őrködj a szíved felett. Mit jelent őrködni a szívünk felett? A 139. Zsoltárban, ismeritek ezt a szöveget, nem mondok újat, figyeljétek meg, hogy egy olyan ember, aki sok mindent megért az életbe, aki sok rosszat is csinált, és sok jót is csinált az életbe, ezeket a szavakat írja, ez egy ima, 139. Zsoltár 23. 24. versei, vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet. Miért mondja ez Dávid? Mert sokszor olyan dolgokra képes volt, amit ő nem tervezett ki, hogy úgy csinálja, de nagyon rosszul csinálta. Nem ismerte azt, hogy mire képes. És egy olyan pillanatban Dávid, miután sok mindenen átment az életben, és belátta azt, hogy várjunk csak, mert én azt gondoltam, hogy én vagyok Istennek a kedveltje, és mindent jól csináltam, most belátom, hogy nagyon sokat tévedtem is. Ha valaki nem vizsgálgatja a szívét, a saját szívét, ha valaki nem őrködik a szíve felett, lehet, hogy akkor, amikor felébred, akkor már túl késő. Akkor már nem lesz értelme. Lehet, hogy már nincs is párja. Lehet, hogy faképnél hagyták. Őrködjünk a szívünk felett. Vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet. Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat. Lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérj engem az örökkévalóság útján. Amikor kialakul egy konfliktus helyzet a házasságunkban, vajon nem azt a kérdést kellene feltennünk, hogy vajon hol tévedtem én? Vajon nem váltottam én ki valami olyan dolgot, ami miatt most ez történt közöttünk? Jobb, hogyha én állapítom meg a saját hibámat, mint hogy a másik mondja meg azt nekem. Jobb, hogyha én ítélem el saját magamat, mint hogy a másik ítélne el engemet. Mert én jobban fogok hinni annak az ítéletnek, amit én saját magam mondok ki saját magam felett, mint amit a párom mond ki felettem. Nem kell elítéljük egymást. Nehogy félreértsetek. De ez is a konfliktus kezeléshez tartozik, hogy vizsgáljuk meg a szívünket, gondolkodjunk el. Ne érezzük mindig azt, hogy a másik ugye kihasznál minket, vagy mi vagyunk azok, akik a másiknak mindig engedünk, hogy mindig igazságtalanul éljük meg a házas életünket. Ne gondoljuk, hogy így van. A legtöbb esetben nincs így. Van olyan szituáció, amiről már beszéltünk, ami tényleg a házasság egyoldalúvá válik, és kihasználják a másikat. Van ilyen szituáció is. De a legtöbb esetben, hogyha elgondolkodok azon, hogy nekem milyen szívem van, ha elgondolkodok azon, hogy milyen feleség vagyok, ha elgondolkodok azon, hogy milyen férj vagyok én, akkor lehet, hogy meglátom az életemben a Szentlélek segítségével azokat a pontokat, ahol én rontottam. És azokban a dolgokban nekem változtatni kell, meg kell térni. Még egyszer elismétlem ezt az öt pontos stratégiát. Őrizd meg a hideg véred, mert könnyebb, hogy mondtuk, emlékszünk, könnyebb csendben maradni, mint lecsendesedni. A másik, mikor feszült a helyzet, nem kell mindent elhinni, mert ő se hiszi. Harmadsorban, ne állítsunk időzített bombákat a házasságunkban. Ha vannak közöttünk feszült helyzetek, még ha apróságok is, szeretettel és türelmesen, egymásra odafigyelve, beszéljük meg. A negyedik, hozzunk döntéseket. És ezek a döntések vagy úgy van, hogy hagyok utána, vagy ő hagy én utánam, vagy kompromisszumot kötünk, és az ötödik, hogy őrködjünk szívünk felett. Vizsgáljuk szívünket folyamatosan, nem mindig a másikat vizsgáljuk. Hibát kapunk benne. Vizsgáljuk inkább magunkat, és találjuk meg, hogy talán hol vannak azok a zónák a házasságunkban, ahol mi is tévedtünk. Mi nem ördögökkel és démonokkal házasodtunk össze, hanem emberekkel, mint mi. És az ember képes szeretetet kapni, és utána szeretetet adni. Adjak szeretetet. És az a szeretet visszajön hozzám, elő vagy utóbb. Más megoldás nincs rá. Befejezésül van egy néhány nem, amit konfliktuális szituációban soha ne tegyünk ilyet. Mert megmérgezzük a másikat vele. Van egy néhány nem, amit semmilyen körülmények között ne tegyünk meg, amikor
konfliktális helyzetben vagyunk. Az első, ne fenyegessük meg a másikat a válással. Soha ne használjuk, akármilyen feszültek legyünk érzelmileg, tehát fektessünk le magunknak határokat. Döntsük el saját magunkban jó előre. Amikor kiment a biztosíték, ez van, mondtam ezt is, azt is, felemelt a hangom, stb. De azt, hogy elválok tőled, az semmilyen képen nem mondom. Mert ha én ezt kimondom, én a másik alatt elvágom az ágat. Elvágom azt a bizalmi egyensúlyt és kellemes hangulatot, amiben ő eddig élt a házasságát. Igen, mondott eddig sok mindent, de az, hogy elvál, eddig nem mondta. Igen, igen, azt mondták a szemináriumon, nem kell mindent komolyan venni, de azért csak sok. Ez egy nagy sérelem. Ne mondjunk ilyet, soha semmilyen körülmények között. Ne fenyegessük a másikat, avval, hogy elválunk tőle. A második, soha, bármennyire megharagudtunk volna másikra, döntsük el jó előre, hogy a feleségemet nem fogom hasonlítani egy másik nőhöz. Mondok ezt is, azt is. Lehetőleg szent dolgokat mondjak csak, szent dolgokat. Vagy a feszültség csak abban merüljön ki, hogy egy kicsit felemeltem a hangomat. Jó volna, ha nem is mennénk tovább ennél. De hogy én a feleségemet összehasonlítsam egy másik nővel, hogy nézd meg az, hogy öltözik, vagy hogy főz, vagy a férjemet összehasonlítsam egy másik, hogy te tutyi-mutyi, miért nem tudsz te is eltartani minket, hogy a másik három kirándulásra viszi, vagy három reszorba viszi minden évben a családját. Megalázzuk a másikat. Nem tudom, milyen kifejezést használjak. A férfi akkor boldog, hogyha a feleségének ő a hős. Ha a felesége feltekint rá, megbízik benne, idézőjelben imádja őt, ő a hős. A feleség akkor boldog, hogyha a férje számára ő a legszebb, ő a legkecsesebb, a legvonzóbb. Nincs más hozzá hasonló. Én amikor összehasonlítom valakivel, akkor ezt az ideál tönkre teszem. Ne mondjunk ilyet. Ne hasonlítsuk a másikat valaki máshoz, amikor feszültség van. Ne éljünk vissza másik bizalmával, és ne panaszkodjunk senkinek soha, hogy milyen rossz a feleségem. Ne panaszkodjunk senkinek soha, hogy milyen rossz a férjem. Kivéve két szituációt. A fizikai erőszak és a halál való fenyegetés. Ha ez megtörtént, akkor nem csak, hogy mondhatom, hanem el kell, hogy mondjam. Bántalmaztak, és halálra fenyegettek. El kell, hogy mondjam. De ha ez a kettő nem történt meg, akkor senki nem tudhatja, hogy én közöttem és a férjem között, én közöttem és a feleségem között mi folyik. Melyik az a négy nem? Soha. Nem fenyegetjük a másikat válással. Nem hasonlítjuk társunkat valaki máshoz. Nem élünk vissza a másik bizalmával, és nem panaszoljuk el a társunkat másnak. Szívemből kívánom, drága testvéreim, hogy éljetek békés házasságot, a Jóisten ránk bízta a békéltetésnek szolgálatát, szeressük egymást, éljük át a házasságnak ideálját, amennyire ezt élni lehet itt a földön, és nagyon szép dolgokat lehet átélni a házasságban, amikor a társadban önmagadat látod, mint hogyha saját magadat szeretnéd, amikor a párodat szeretnéd. A házasság tükrözze vissza azt az isteni ideált, amit talán semmilyen más emberek közötti kapcsolat nem tudja visszatükrözni a földön. Hogy a szeretetet adod teljes mértékben, odaadod magadat teljes mértékben a másiknak, hogy a másik is odaadja magát teljes mértékben neked. És ez miniatűrben nem más, mint maga a menny. Szívemből kívánom, hogy
ilyen házasságunk legyen.

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halára. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót tettem.

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Absalon elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

87. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírusz, Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim te benned vannak.

Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ami korunknak a betegsége, a depresszió. Igen, kevés idő kell ahhoz, hogy ez szinte az egész világra ráboruljon. Úgy mondja az Úr Jézus ezt az állapotot, hogy az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak a várása miatt, amik erre a földre következnek. Amilyen érzéseket, vagy amilyen tüneteket, tünetekben megjelenik ez a bibliai kifejezés, ez a kijelentés, az orvostudomány ezt nevezi depressziónak. De azt látjuk, hogy a depresszió, amikor időként eléri az embert, van kivezető út belőle. Van reménység, ami a kegyelem tart e föld fölött. Egyetlen ember sem juthat olyan mélyre, akár erkölcsileg, akár a személyiségének a zavarai által, hogy Krisztus ne tudna utána nyúlni, és az ő átszegezett kezeivel ne tudná fölemelni az embert. Ez az a kegyelem, ez az a csoda, amit nem érdemlünk meg, és mégis Isten megtesz az életünkben. Ha süllyedünk, és hozzá kiáltunk, Jézus mindig utánunk nyúl, és felemel bennünket. Lincoln, Abraham Lincoln és Churchillnek az élettörténete bizonyítja azt, hogy milyen hatalmat helyezett el Isten az emberi agyban. A mi sorsunkat, a mi gondolkodásunk határozza meg, hogy engedünk-e az Isten igéjének, engedünk-e a Szentléleknek az életünkben átélt konfliktusokból, megtaláljuk-e az igében meghatározott kivezető utat, vagy nem. Ezek az emberek hatalmas küzdelmet vívtak az elméjükben. És az a nagy küzdelem, ami az emberért folyik, az ember lelkivilágának, gondolatvilágának a birtoklásáért folyik Isten és Sátán között. Ez a leghatalmasabb küzdelem, amit egy ember átélhet. Ezek a dolgok messze eltörpülnek a háborús viszonyok között. Győzelmet itt aratjuk, vagy itt veszítjük el. Lincoln és Churchill győzött. A nagy kérdés az, hogy mi győzünk-e. Ahogyan említettem, Pál apostol, Saul megvívta az elméjében ezt a küzdelmet, és mint a saját küzdelméből a Szentlélek által levont tapasztalatot Isten megőrizte a mi számunkra. Ahogyan az ő gondolkodása megváltozott, megváltozott az egész élete. És a Római levélben azt tanácsolja nekünk, hogy változhatott meg értelmeteknek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, a néki, és ami tetsző és tökéletes. Isten lelke elvégzi bennünk ezt a munkát, és ha Istenre hagyatkozunk, akkor felismerjük azokat a rejtett veszélyeket, amelyek elvezetnek a depresszióba, és amelyek aztán kiteljesedve igen komoly problémát okozhatnak, és a betegség tüneteit hozhatják el az életünkben. Ezeket a rejtett veszélyeket majd egy kicsit megközelítjük majd. Egy sok arcú és nagyon sokszor zavarba ejtő betegség ez, és az emberek számára nagyon nehezen érthető. Nagyon nehéz felfedezni, nagyon nehéz a környezetben élőknek rájönni, hogy a másik emiatt szenved. Mert valahogy az ember megpróbálja titkolni. Az amerikaiaknál tanultam meg ezt a kedvességet, ezt az egymás iránti érdeklődést. Amikor egy amerikai találkozik valakivel, bárkivel, lehet, hogy először látja. Az első kérdés az, hogy hogy vagy. És nem úgy, hogy elmegy az ember mellett, hanem a szemébe néz. És mosolyog. És mosolyog. És mosolyog. És én szeretném, kedveseim, ha itt az emberek megtanulnának jobban mosolyogni. Amikor ott az ajtóban találkozunk, némelyik
arcra rá van írva az egész világ gondja. Kedvesünk, a megváltó megszületett, hogy az élet gondjait megoldják a személyes életünkben is. És milyen jó lenne, hogyha megerősödne bennünk ez a szívélyes érdeklődés egymás iránt, amikor találkozunk egymással, hogy vagy? És bárcsak az arcunkra lenne írva mindig, hogy komolyan és őszintén érdeklődünk az iránt, hogy hogy van a másik. Ezek az emberi kapcsolatok, az életet sokkal könnyebbé tudnánk tenni, és a szomorúság és a baj sokkal távolabb kerülne tőlünk. Dr. Neil Nelly leír egy esetet, ő egy kiváló belgyógyász, aki a különleges, nehezen kezelhető betegségek kutatására szentelte az életét. És az ő könyvében különböző eseteket publikál, hogy az emberek mennyire tartózkodnak attól, hogy szintvarjanak az életüket érintő problémáktól. Egy páciensének az esetét írja le, aki nagyszerű, sikeres üzletember volt, és megbecsült presbiter volt a gyülekezetben, látszólag úgy nézett ki, hogy az élete teljesen rendben van. De olyan problémákkal, pszichoszomatikus betegségekkel küzdött, aminek a kezelését egyszerűen nem találták meg. Nagyon komoly panaszai voltak, már 2 éve tartó fejfájással küzdött, és nagyon-nagyon kedvetlen volt, nagyon meggyötört volt, gyógyszeres kezelésben vett részt, és amikor az orvos látta, hogy nem javul az esete, akkor mit tett? Az én feleségem is orvos, azért én szeretem, ahogyan Pál apostol mondja, hogy ama szeretett orvos. Ki volt az ama szeretett orvos? Lukács, nekem a feleségem az. De mint orvos, vagy az orvosokat az ember nem nagyon kedveli, igaz? Vannak, akik nagyon szeretnek orvoshoz járni, hát én nem vagyok, nem tartozom ezek közül. Amikor megismertem az első mennyasszonyomat, majdnem szakítottam vele, amiatt nem orvos. Mert van egy ilyen fehér köpenytől az embernek általában valami tartózkodó érzés jut az eszébe. Persze vannak, akik színesen a rendelőink nézetekben töltik az életüket, mondjuk én nem tartozom közé. Nos, ML vizsgálaton esett át, és mindenféle neurológus vizsgálata őt, és csak egy gyógymódot láttak, hogy emelni a gyógyszereknek a dózisát. Aztán hallotta, hogy milyen sikereket ér el dr. Neil Nelly, és elment hozzá a feleségével együtt. És ilyenkor van egy lap, egy tesztlap, ami kérdéseket föltesz a páciensnek, és a ráadott válaszokból nagyon komoly következtetéseket lehet levonni, hogy milyen tünetek jelentenek problémát. És általában nemmel felelt akkor is, amikor igent kellett volna mondani. Megpróbálta azt mutatni, hogy neki nincs semmi problémája. Így működik a mi szívünk, ami lelkünk. Igyekszünk elrejteni a problémákat, ahelyett, hogy Isten elé vinnénk, ahelyett, hogy őszintén beszélnénk róla. És szerencséje volt, hogy ott volt a felesége. Kinek van itt a felesége? Mindenkinek? Az jó. Ádámmal is akkor történt a baj, amikor nem volt a felesége mellett. Az asszonyok sok jót tehetnek a mi életünkben. És a felesége elmondta, hogy nézd, kedvesem, hát ez is probléma az életedben, és az is, és amaz is. Beszélj róla nyugodtan. A gyógyulások érdekében beszélj róla nyugodtan. És aztán ez így meg is történt, elismerte, hogy nagyon súlyos, depressziós tünetekkel küzd, és a 9, nem tudom, emlékeznek, hogy a 9 depressziós tünet közül 7 vonatkozott rá. A 7 tünet az életében megtalálható volt. Melyek is ezek a tünetek? Csak röviden ismételjük át.
mély szomorúság, vagy ürességnek az érzése, apátia, izgatottság, vagy nyugtalanság, amikor az ember úgy érzi, hogy az ideg ott dolgozik a karjában, vagy a lábában, vagy a hátában, és ugye az ideg teljesen, hát nem tudom népiesebben ezt mondani, vagy nem tudom, éreztek-e valakit az itt ülők között, amikor az embernek hogy a lába van, olyan nyugtalanság, olyan feszültség van. Almászarokkal küzdhetnek ezek az emberek, a testsúlyuk ingadozó lesz, vagy megíznak, vagy mérhetetlenül lefogynak. Az étkezésük terén különböző zavarok történnek. Összpontosítási hiányuk van, egyszerűen nem tudnak egy dologra koncentrálni. Nem tudják azokat a dolgokat elvégezni, amihez hozzá voltak szokva, és egy rutin volt az életükben. Túlzott bűntudat gyötri őket, értéktelenségnek az érzése elhatalmasodik rajta. És azt mondják, nem ér az én életem semmit, én nem értek semmihez, mindent elmondok az életemben, nem tudok egyről a kettőre jutni. Az öngyilkosság gondolata vetődik fel mindig az ilyenben, még a bibliai emberekben, és egy állandó kimerültség jellemzi őket. Hiába az éjszakai pihenés, hiába a nappali pihenés, egy állandó kimerültség jellemzi őket. Erre Harris is nagyon súlyos depresszióban szenvedett, de majd még ezekre az esetekre a későbbiek során visszatérünk. De nagyon sokan úgy gondolkodnak a dualista felfogás szerint, amit a görög filozófusok találtak ki, hogy az ember az nem egy egységes lény, hanem kettősség van benne. Van egy bűnös testünk, és van egy tiszta lelkünk. És nem törődhetünk a testünkkel, mert azt mondják, hogy nincs hatással egymásra. Ha a test bűnös is, a bűn megmarad a testben, de a lény

ezt a gondolatot, és nagyon sok keresztény tanítás azt mondja, hogy a testünk bűnös, ezért halandó, a lelkünk bűntelen, ezért halhatatlan. A Biblia pedig azt mondja, hogy az ember bűnös testében is, és lelkében is. És halandó testében is, és lelkében is. És nagyon is fontos, hogy ezek a dolgok összhangban legyenek, hogy az emberi élet kiegyensúlyozott lehessen. Ha valakinek nagyon komoly betegsége van, és ehhez még társul a depresszió, akkor ezek nagyon nagy kockázatot jelentenek az emberi életre. A depresszió 50%-kal növeli a végzetes kimenetelű agymérzés kockázatát, amiből nincsen visszatérés. Agymérzést kapott, az egész agy le lett blokkolva, és hát halállal végződik. 2,5-szeresére növeli a hirtelen szívhalál esetét, amikor valaki egy túlélet szívrohamot. Ha ennek a következtében vagy másokok miatt depresszióba kerül, 2,5-szerese az esélye annak, hogy meghal, mint aki lelkileg kiegyensúlyozott. Növeli a rákból eredő halálos kockázatot is. Emeli a tüdőgyulladásból származó halál bekövetkeztét is, gyakoriságát. A depresszió és az agyérzés szoros összefüggésben van egymással. Az első fizikális betegség a listán, amit a depresszió tovább súlyosít, ez az agyérzés. Megváltoztatja a véráramban keringő vérlemezecskéket, és túlzott aktivitásra, mozgásra serkenti őket, és emiatt összetapadnak. És a trombózis veszélye rendkívüli módon megnöveli. Megnöveli az artériákban lerakódó koleszterin szintjét, és ez is rengeteg kockázatot rejt magában. A szívrohamot követő depresszió nehezíti, lelassítja a gyógyulást. A lábazozó betegek, amikor lehangoltá válnak, akkor a depresszió fenyegeti az ő felépülésüket. Igaz, hogy túlélték a szívrohamot, és utána egy hónap múlva, két hónap múlva, vagy egy fél év múlva meghalhat. A depresszió előidézheti azt, hogy 2 éven belül bekövetkezik a halál. Tehát a depressziónak a kezelése elengedhetetlen. És ha valaki állandóan lehangolt, és nem látni mosolyt az arcán, a környezetének nem szabad így hagyni őt. Orvoshoz kell fordulni vele. Orvoshoz, jól képzett orvoshoz, és még egy másik orvoshoz is. Melyik orvoshoz? Ahol van igazán lelki gyógyulás, ahol van igazi megoldás minden ember számára. Bár csak megértenénk ezt. Jézus azt mondja, jöjjetek én hozzám mindjárt, akik elfáradtatok, akik megterheltettetek, túlhajtottátok magatokat a munkával, meggyengült az egészségetek, meggyengültek a lelki erők, a bűnnel szemben, a kísértésekkel szemben való ellenállás. Valamilyen baj következett az életetekben. Megbotlottatok vagy elestetek a küzdelmekben, a kísértésekben. Jézus azt mondja, akkor jöjjetek én hozzám. Nem kell, hogy hazugság mögé rejtsük az életünket, hogy becsapjuk önmagunkat is és a környezetünket is. Jézus azt mondja, én átveszem a ti terheteket. Nyugalmat adok a lelketeknek, a szíveteknek, és életet, és békességet. Az egy olyan szép dolog, amikor egymásnak a kezünket nyújtjuk, és azt mondjuk, hogy békességet. Nem szép dolog? Milyen jó lenne, ha a szívünkből áradna ez a békesség, ez a Krisztusi békesség.

ami ne ragyogja a másik életét is. És ha betegségbe esik valaki, akkor az imádság által, a könyörgés által, a bátorítás, az együttérzés által már csak tudnánk segíteni, hogy egy csüggedés, egy kétségbeesés, egy ürességnek az érzése, vagy annak a tudatnak a megerősödése, hogy megbetegedtem, most már nem érek semmit, már csak tudnánk segíteni egymásnak. Amikor kezünket nyújtjuk egymás felé, bár csak az sugározna belőlünk a másik felé, hogy te fontos vagy az Istennek. Isten számít rád. Isten azt akarja, hogy ne vesz el, hanem hit által üdvözülj. Ennél jobb kezelése a depressziónak nincs. Ami mindannyiunkat fenyeget. Bárcsak Isten segítene minket. Így látnunk az életet. Így látnunk önmagunkat is, akik veszélyeztetettek vagyunk. És így látni a másikat, aki szintén veszélyeztetett. Aki számára védelmet az együttérzés és a bátorítás jelentene. Isten adja, hogy így legyen.

Századik Zsoltár. Hálaadó Zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő kegyelme.

0: 81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, a Száfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób Istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób Istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna! Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltené.
1: Dániel, Ámos, Lukács, Józsué, Pilátus, mennyi régi figura! Kik voltak ezek?
2: Zavaros történelem, rejtélyes proféciák, vége hossza nincs, feddés meg tanítás. Ki érti ezt?
3: Bibliai Szabad Egyetem.

Szeretettel köszöntöm én is mindnyájukat ezen a mai délutánon, és Jeremiás könyvével foglalkozunk, és én egyedül a táblát fogom használni. A táblán fölrajzoltam azt a térképet, ami egy kicsit hasonlít a valósághoz. Két témát fogunk megemlíteni a városok tekintetében. Az egyik Jeruzsálemhez kapcsolódik, a másik pedig Babilonhoz kapcsolódik. Jeruzsálem ugye Izraelnek a fővárosa, abban az időben is központi szerepet töltött be Jeremiás próféta idején, viszont ennek a prófétának idején bontakozott ki igazából Babilon a maga nagyságával, hatalmával, gőgjével, és lehetne sorolni, a Szentírás többek között oroszlánhoz is hasonlítja, ez egy másik jellemtulajdonsága lehet ennek a városnak. A hely Jeruzsálem tehát az, ahol Jeremiás próféta végzi a maga szolgálatát, az időbeli behatárolást pedig a kiosztott A4-es lapon tudom bemutatni, és pedig úgy, hogy a királyokat mutatjuk be sorban. Az előző előadáshoz is csatlakozom, és pedig Ézsaiás könyvével foglalkoztunk akkor. Ézsaiás prófétának az ideje egy kicsit korábban volt, több mint 100 esztendővel korábban élt Ézsaiás próféta. Jeremiás és Ézsaiás között így volt két király összesen, akik uralkodtak abban az időben, amikor egyikük sem prófétált. Jeremiást fiatalon hívta el Isten a szolgálatba, és mindjárt az elhívásánál ő maga ekként gondolkodott, ó, hát én fiatalon, vajon hogyan is állhatnék a nagy hatalmú Istennek a szolgálatába. Ha a könyvet forgatjuk, és érdemes megnézni a Szentírásnak ezt a részét, én talán majd így fejezetről fejezetre haladok olykor-olykor, ha eltérek, akkor majd azt mindig mondom rendszeresen. Mindjárt a kezdet kezdetén, a könyvének az elején van egy kifejezés az 5. versben. Tehát Jeremiás próféta első rész 5. versében, ahol ezt mondja el. Az Úr szólt: mielőtt az anyamében megalkottalak, már ismertelek, és mielőtt az anyaméből kijövél, megszenteltelek, prófétának rendeltelek a népek közé. Prófétának, és egy kérdés, ami itt le van írva, hogy megszenteltelek. Más gondolatra nem térek ki, csak erre az egyre. Mit jelenthet az, hogy valaki meg van szentelve? A mai felfogásunk szerint a szent ember az valami különleges ember, valami erkölcsi nagyság, vallásos fogalomnak alkalmazzák, de inkább ez valami erkölcsi gondolatot takar. És pedig úgy, hogy Isten a prófétát elkülöníti. Ez az egyik kifejezés erre. A megszentelés az nem azt jelenti, hogy elkülöníti az emberektől, hogy olyan szent legyen, hogy tegyük fel, csak egy barlangban tölti az életét, hanem akként szenteli el, hogy elkülöníti a környezetének, talán így fogalmaznék első kifejezéssel, a környezetének a rosszaságától. Hogy mi a rossz és mi a jó, nem mi emberek mondjuk meg, hanem ebben az esetben is a prófétának éppen Isten mondja el. Milyen volt a prófétának az elhívása? Mint említettem, fiatalon kapott elhívást, és Isten nem csak akkor gondolkodott erről, amikor ő egy barátságos fiatalember volt, hanem, mint elmondta, már a korábbiakban is gondolkodtam felőled, gondoskodtam rólad. Mit jelentett ennek a fiatalembernek Isten szava? Ez egy nagy kérdés. Nekünk is mit jelent, föltehetjük a kérdést, de ezt most a könyvnek tegyük.

látjuk akkor, amikor a két betű közötti kapcsolatot megpróbáljuk összehozni. A J betű, ugye pirossal bekarikáztam, ez Jeruzsálemet mutatja, a B betű pedig Babilont, mint az egész hatalmas birodalomnak a fővárosát. Jeruzsálem nem egy nagy birodalomnak volt a fővárosa, hanem egy icike-picike országnak, babiloni hatalmas birodalomhoz képest semmiség. És mégis Jeruzsálem egy olyan birodalomként áll Babilonnal szemben, hogy ez a kicsiny ország, ez valahogy fennmaradt. Hogy maradhat fenn egy birodalom akként, hogy minden környező országot a környezet bekebelezett, tehát így Babilon a maga birodalmába beolvasztott, és Jeruzsálem pedig ott áll egyedül, és még mindig szembenéz ezzel a hatalmas birodalommal. A babiloni birodalom tulajdonképpen Asszíriának az örököse. Jeruzsálemtől északra volt ennek az országnak a másik fele, lehetne így mondani, és ezzel is egy kicsit kapcsolódom az előző előadáshoz, amikor Ézsaiás prófétáról volt szó. Ézsaiás próféta még abban az időben élt, amikor az országnak egy jelentős része, tehát az északi rész, még a délivel együtt végezte a maga szolgálatát. Azokban az években azonban az északi 10 törzs elszakadt Jeruzsálemtől. Isten előre elmondta, hogy ha elszakadtok, semmivé lesztek. Be is következett, Asszíria bekebelezte az országnak az északi részét, a déli rész viszont Jeruzsálem központtal megmaradt. A jeruzsálemiek éppen ezért azt hihették, hogy na, látjátok, hogy mennyire szeret bennünket az Úr, hogy bennünket nem vittek fogságba, és nem csak, hogy fogságba nem vittek, az északi törzset elvitték onnan, és Babilónia különböző tájain letelepítették őket, és így az asszír fogság végét jelentette az ország északi részének. A déli rész pedig formailag megmaradt Isten mellett. Jeruzsálem központtal, a jeruzsálemi templomban. És sokan így gondolkoztak, hogy bennünket nem érhet veszedelem, mert látjátok, a mi testvéreinket ugye elvitték innen, sokakat leöldöstek, akiket elvittek, azok helyett pedig betelepítettek idegeneket. Milyenek voltak az idegenek? Az idegenek Istent nem ismerték, hanem valami más urat ismertek. Különböző nevet adtak ugye ezeknek az isteneknek. Az egyiknek éppen Úr volt a neve, a Szentírás így fogalmaz, Baál. Baál, ez volt a neve. Ez valóban annyit jelent, hogy Úr, de más Úr, mint az igaz Isten, Jehova vagy Jahve, ahogyan a jeruzsálemiek mondták. Mivel idegenek jöttek ide, hozták magukkal a saját isteneiket, így a Jeruzsálemtől északra lévő csoport, a 10 törzs, ez másféleképpen élt a keveredés miatt. Igen ám, de annyira elkanászodott a déli ország rész is, hogy ők is elkezdtek más istenek felé kacsingatni. És az Úr támasztotta ezt a prófétát, Jeremiást, akinek azt mondta, hogy én szót mondok neked, az én igéimet adom a te szádba, és te ezt képviseled az emberek előtt. A proféta így nem könnyű helyzetben volt, ugyanis, amikor el kellett mondania azt, hogy tarthatatlan az állapot, ugyanis ahogy az asszír király elvitte az északi 10 törzset, úgy benneteket most Asszíria örököse, a babiloni király fog elvinni. Támadtak viszont olyan proféták, akiket a Szentírás hamis profétáknak nevez, akik azt mondták, hogy ó, kérem, hát nem lesz itt veszedelem, semmi baj nem lesz az égvilágon. Igaz, hogy már voltak egy néhányan, akiket elvittek, de hát ezek csak Dániel volt, meg egy néhány társa. A templomból igaz, hogy elvittek egy néhány edényt, Dániel könyvének az első versei írják ezt le,

én most ezt nem olvasom fel, csak elmondom, és amikor Nabukodonozor egy néhány embert elvitt, gyakorlatilag nyugton hagyta Jeruzsálemet. Igen ám, de az emberek a továbbiakban is úgy gondolkodtak, hogy nekünk nem az igazi Isten kell, hanem a pogány istenek kellenek. Mert azok ölhetnek, rabolhatnak, paráználkodhatnak, alkoholt fogyaszthatnak, mindent csinálhatnak, milyen jó nekik! És éppen ezért ezen az úton jártak, nem gondolkodva úgy, mert bennünket a templom megvéd, a jeruzsálemi templom. És ténylegesen az a templom, hogy csodálatos volt? Ma nem tudjuk elképzelni, hogy az akkori lehetőségekhez képest milyen csodát állítottak fel. A Szentírás leírja a salamoni templomnak a pompáját, és a próféta Jeremiás azt mondta, hogy ez le lesz rombolva, és a nép 70 éves fogságra kell, hogy menjen. Hát az nem lehet, mondták a próféták. Ha valakiket el is vitt Nabukodonozor, majd visszajönnek, 2 esztendő, és hazajönnek. Jeremiás pedig azt mondta, 70 év. 70 esztendő. A ti fiaitok, és a ti unokáitok is még ott maradnak, de amikor letelik a 70 év, én irgalmat gyakorlok, mondja az Úr ezzel a néppel, és hazahozlak benneteket. Megépíthetitek a templomot. Hazajönnek a szent edények. A népet, magát, Babilonnak a népét északi ellenségnek nevezi. Ez egy jellegzetes kifejezés a Bibliában, a későbbiekre nézve is. Viszont egy kérdést fölteszünk. Ha Jeruzsálemtől keletre van Babilon, miért mondják, hogy északi nép? A birodalomnak zöme így volt, de egy kicsit ebbe az irányba is hajolt, északra is, viszont Babilon akkor sem keletről jött, mert errefelé a katonák bizonyára elpusztultak volna. Sivatagos vidéken nincs ennivaló, nincs lakos, nincs akitől raboljanak, tehát nyilván a folyók mentén jöttek el, és így északról közelítették meg az országot, ezért Babilon az északi ellenség. Jellegzetes arra nézve, hogy Jeremiás könyve az egyéb könyvekben, ószövetségi könyvekben is előkerül, gondolatilag majd egyre-egyre utalok, de az új szövetség kimondottan utal erre a néhány jeremiási jövendülésre, amit majd megemlítünk. Ha örömüzenetet hirdet a népnek, akkor ezt feltételekhez köti. Mitől lesz a népnek öröme? Igaz, hogy fogságra kell menni, de én leszek a szabadító, mondja az Úr. Milyen szabadító? Ez a kérdés. Az én szabadításom oly nagy és oly hatalmas, hogyha eddig azt mondtátok, hogy Isten bennünket hatalmas kézzel hozott ki Egyiptomból, ez itt az egyiptomi rész nem rajzoltam meg, Egyiptomból hatalmas kézzel hozott ki a 70 év letelése után, majd azt fogják mondani, nem az többi, hogy Egyiptomból szabadultunk, hanem nagy az Úr, aki az ő népét visszahozta a babiloni fogságból. És így a babiloni fogságnak rendkívüli jelentősége van Izrael népének a következő életszakaszában, illetve az új szövetségnek a magyarázata szerint az egyes könyvek az új szövetségben különleges módon emlékeznek meg Babilonról. Miért? Jeremiás elmondja azt, hogy jön majd Nabukodonozor és megtámadja Jeruzsálemet. Ti hajoljatok meg Nabukodonozor előtt. Ha meghajoltok, békességetek lesz. Egyszerűen csak annyit kell, hogy engedelmeskedjetek, tegyétek föl a szekérre a ti motyótokat, és egyszerűen menjetek el Babilonba. Semmi bántódásotok nem lesz. Sokan el is kerültek így, de sokan halálukat itt lelték. Az egyik király, például Akként, Szedékiás király, hogy azt mondta, hogy én itt maradok. Én nem engedelmeskedem Jeremiás prófétának. Gondoljuk csak el, amikor a próféta elmondja, hogy milyen rettenetes helyzetbe kerül háború alkalmával.
és a király azt mondja, hogy én itt maradok. És a király, Nabukodonozor, körülvette Jeruzsálemet, erős fallal, ugye, sáncot épített ellene, és nem csinált semmit. Egyszerűen csak annyit, hogy ott tanyázott. Így seki sebe a városból. A város 2 évig bírta, utána pedig olyan éhség ütötte fel a fejét, hogy a király már úgy gondolta, akkor én ezen az ostrom gyűrűn keresztül megyek. El is indult, utána a katonái szétrebbentek, mert megijedtek az ellenségtől, és a királyt elfogták, a családját kiirtották a szeme láttára, utána pedig kitolták a szemét a királynak. Rettenetes, hogy a királynak át kellett élnie azt, amit a prófétától hallani sem akart. Voltak másfajta proféták, mint említettem, a hamis proféták, akik mondták, hogy nem leszünk mi békességgel, mi erősek vagyunk, ugye Babilonnal szemben. Ekkora Babilon, mi ilyen kis tücsöknyiek vagyunk, de mégis mi szembeszegülünk, ugye, Nabukodonozorral. Meg akik ott vannak, 2 év múlva hazajönnek. Nem úgy van, ahogy Jeremiás mondja. Erre Jeremiásnak az Úr azt mondja, hogy menjél be a templomba, készítsél jármot. Nem tudom, valaki látott-e, vagy használt-e már jármot, amit ugye ökröknek a nyakába tesznek, fából készítik, és azt mondja Jeremiás, hogy eljön Nabukodonozor, vegyétek ezt a jármot a nyakatokba, hajtsátok igába a ti nyakatokat. És amikor eljön az alkalma, hogy ezt elmondja, akkor jön egy másik proféta. Nem úgy van az, mi nem vesszük fel ezt a jármot. És összetörte a jármot. Erre a következőt mondja az Úr, menj el ismét Jeremiás a templomba, és mondd el, ha ti a fajármot összetörtétek, akkor én most vas jármot helyezek a ti nyakatokba. De mindenféleképp a fogságnak be kell következnie. Nem azért, mert Isten büntetne, a törvény is benne van, hogy nem büntet ekként az Isten, hanem a mi javulásunkat akarja. Talán lehetne példát is elmondani, egy orvosi példát. Az orvos azt mondja, hogy kérem, én most önnek diétát javasolok. Ez büntetés? Igen, az ember így gondolja, most büntetésből most diétáznom kell. Ugye? Nem büntetés, az orvos javunkat akarja. Mert ha betartja, amit most én elmondok önnek, akkor élete lesz, és nem kell műtétre mennie. És Jeruzsálem azt mondja, én vállalom a műtétet. És bizony vállalta a műtétet, amibe csak nem belerokkant. 70 esztendős nyomorúság. Igen ám, de a proféták közül nem csak az igazi profétákat, a hamis profétákat is elvitték Bábelbe, akik tovább mondták, már évek teltek, a 2 esztendő is letelt, amit mondtak, hogy majd 2 év múlva, és újabb hamisságot találtak ki. Erre Jeremiás ír egy újabb levelet. Ti maradjatok Babilóniában. Építsetek házakat. Ápoljátok a kerteket, műveljétek. Amilyen városban laktok, munkálkodjatok a város jólétén. Annak a városnak a jóléte a ti jólétetek is lesz. És Jeremiás, amikor azt mondja, hogy én nekem örömömre voltak a te szavaid, elmondta, megvan a megoldás, ha fogság van is, ha lerombolták is a templomot, 70 év múlva hazajöhetünk. De kéri azt meg. Az emberek letelepedtek Babilóniában, ott jól érezték magukat, eltelt a 70 év, ezt későbbi írásokból tudjuk majd meg, tehát nem közvetlenül Jeremiástól, akkor alig voltak, akik haza akartak menni. Miért? Mert ott volt a házuk, ezt én építettem magamnak. Itt a család, házasodtak már, unokák is itt vannak, hagyjam itt őket, és menjek haza, építsek a romból. Nagyon sokan így a jeremiási ígéretnek a későbbiekben sem engedelmeskedtek. Ezért volt szükség arra, hogy Jeremiás a Babilonban lévő foglyoknak levelet írjon, hogy éljetek ott Babilonban, és segítsétek Babilont, gyógyítgassátok az ő sebeit, szeretettel, munkával, hogy ők is éljenek. Eljön az idő,
mondja a későbbiekben, van a vázlatban egy olyan rész, hogy idegen népekről mondott profécia, és nem sorolom fel azokat a népeket, amelyek ugye Babilónia fennhatósága alatt, részben fennhatósága alatt éltek. Egyetlen egy gondolat miatt említem meg, hogy ezeknek a népeknek pozitívumot mond Jeremiás. És pedig úgy mondja el, hogy igaz, hogy ti vétkeztetek az Úr ellen, ti is vétkeztetek, tehát nem csak Júda vétkezett, nem csak az északi 10 törzs vétkezett, akik elmentek fogságba, hanem a többi népek is mind vétkező népek voltak, ugyanis az Isten elleni dolgokat cselekedték. Az egyik helyen leírja például azt, hogy Júda mit cselekedett. Azt mondja, hogy ölsz, rabolsz, paráználkodsz, és a Baált imádod. Ugyanis a következőt mondja el, hogy Istennek van törvénye, és a törvényről megemlékezik akként Jeremiás, ha olvassák majd odahaza a könyvet, akkor találkoznak a szövetség kifejezéssel. A szövetség egy nagyon fontos dolog Isten és az ember között. A nagy köt szövetséget a kicsivel. Isten köt szövetséget. Ő kínálja fel a szövetséget a kicsiny Júdának. Miért? Azért, hogy Júda a környező népeknek örömüzenetet mondjon. És Jeremiás is ebben gondolkodik, ez örömöt jelent nekem. Örömmel mondom az embereknek. Erre őt kútba dobják. Meg akarják ölni. Történt egyik alkalommal, hogy a vezetés összeült, és azt mondták, hát Jeremiást el kell pusztítani, mert ő rosszul profétál. Nézzétek meg, az összes proféta azt mondja, hogy Babilonból hazajönnek, ő meg azt mondja, hogy menjünk fogságba. Hajtsuk meg, mi, akik az Isten gyermekei vagyunk, ő pedig valamiféle Marduknak, meg Astarótnak, meg Baálnak, ilyen Istennek szolgálnak. Hát mi hajtsuk meg magunkat ezelőtt a király előtt, azt pedig ne. És valaki azt mondta a vezetésben, hát volt valaki más próféta is a korábbiakban. Ti ezt a Jeremiást meg akarjátok, illetve mi meg akarjuk ölni ezt a Jeremiást. Hát volt egy Mikás nevű próféta. Ő is valami ilyet már előre elmondott nekünk. És mégsem ölte meg senki. Hát muszáj akkor nekünk Jeremiást megölni? És eljön az idő bizony, hogy Jeremiást el akarják fogni, de az Úr egy embert rendelt mellé, aki őt megszabadította. Viszont találtak egy másik prófétát, egy Uriás nevű prófétát, aki hasonlóan Jeremiáshoz prófétált, ezt elfogták és megölték. Miért? Mert az Úr szavát mondta. Van egy kérdés. Honnan tudom, hogy valami az Úr szava? Honnan tudják a jeremiásiak, ha én azt mondom, mint igaz próféta, így szól az Úr. És itt van egy hamis próféta, és ez is mondta, hogy így szól az Úr. Kinek higgyünk? Az egyik, amit éppen Jeremiás mond el, az a következő. Megvannak a feltételei annak, hogy mi az igaz prófétának az ismertetőjele, és az egyik ismertetőjele, ha beteljesedik az, amit a próféta szól, az az Úrtól van. Ha nem teljesedik be, akkor az nem az Úrtól van. Sok más kritériuma is lehet egy proféciának, hogy az jó vagy rossz profécia, hogy igaz, tehát Istentől való, vagy pedig a szívük látását mondják. Többek között ilyen életfeltétel, ilyen feltétel a prófétának az élete, életmódja, életvitele, hogy rendes életet él, hogy Istent magasztalja, dicsőíti, vagy pedig a próféta önmagát magasztalja, önmagát dicsőíti. Más feltétele is lehet ennek, hogy a próféta igazán Istennek prófétája-e, és nem csak Jeruzsálemre érvényes, hanem a 20. 21. századra is természetesen, mert a Szentírás ilyen értelemben a mai napokban is érvényes. Erkölcsi alapok vannak benne. És azt mondja, hogy a próféta
korábbi prófétákra épít. Ugyanis a korábbi próféták által elmondott igéket mondja el úgy, hogy Istennek a mai napra szóló üzenetét hozzáteszi. És ez is így van, nem mond ellent a korábbi prófétáknak, tehát sem Ézsaiásnak, akiről az előbb beszéltünk, sem Mikeásnak nem mond ellene, hanem azzal egybehangzóan. Hogy mennyire így van ez, Szedékiás király idejében, meg Jojákim, Jojákin király benne vannak a vázlatban. Ezeknek az idejében élt egy másik próféta is, Dániel, egy picit később, mint Jeremiás. És Dániel csaknem, hogy kortársa volt, tehát nem pontosan egy időben születtek, Dániel egy kicsit később született, de Jeremiásnak a korábbi proféciáit Dániel tanulmányozta, ez Dániel könyvének a 9. fejezetében van. És azt mondja, hogy én töprengek rajta, hogy megértsem az Úr akaratát, de nem értem. Ezért elővettem Jeremiásnak a proféciáját, többek között Jeremiás könyve 25. fejezetét, ha valaki ennek utána nézne. Tehát Dániel könyve 9. rész összefüggésben áll Jeremiás könyve 25. részével, és Dániel azt mondja, megfigyeltem az esztendők számát, hogy 70 évnek kell eltelnie Jeruzsálem omladékain, és én hiszek az Úrnak. Még azt is mondta Jeremiás, hogy Babilon el fog pusztulni, mert egy északi nép fogja lerohanni. Feltámasztom ellenük a média belieket, és a médek fogják Babilont tönkretenni. Így profétált Jeremiás. Dániel ugyanezt mondta el, többek között, ha Dániel könyvéig nem tudom, később jutnak majd el. Dániel egy óriási nagy világtörténelmet formáló proféciát mutat be, és ebben is elmondja, hogy Babilónia után a Méd királyság következik. Egész pontosan a Méd-Perzsa királyság, mert Médek is, Perzsák is. Egy kicsit a Médek kezdik, egy kicsit a Perzsák folytatják. Először a Médek nagyobb hatalommal rendelkeznek, a Perzsák kisebbel, de hamar fordul a kocka, a Médek alábbszállnak és a Perzsák kerülnek fölénybe. Tehát Dániel Jeremiással összefüggésben beszélt. Jeremiás a korábbi prófétával összefüggésben. Ha most folytatnánk az éveket, évszázadokat, és a későbbiekben is, ha támadtak még proféták, akkor azok a proféták, akkor Isten emberei, ha az előző bibliai szakaszokkal egybehangzóan, egy véleményen vannak. Nagyon fontos törvényszerűségek ezek, többek között ez Jeremiásnál is megtalálható. Néhány gondolatot még megemlítenék a következőkből, Jeremiás könyvének a 10. fejezetéből. Azért adtam ezt a vázlatot a 10. fejezetről, mert rendkívül érdekes. Mivel a táblán nincsen, de két oldala van ennek a táblázatnak, és pedig a két oldal akként van, hogy A és B betűvel próbáltam jelölni ennek a szakasznak a felépítését, és pedig úgy, hogy az első részben elmondja a bálvánnyal kapcsolatos ismereteket, hogy nem kell nektek félnetek a bálványoktól. Gondoljuk csak el, most ne Krisztus előtt 600-ba menjünk, hanem Krisztus után 2000-be, mondjuk 2005-be. Vannak emberek, akik elővesznek egy folyóiratot, és a folyóiratban meglátják, hogy jaj, én a halakhoz tartozom. És elkezd rémüldözni az ember, hogy mit ír az újság, és tényleg milyen igaza van ennek, hogy ezek az asztrológusok milyen jól kitalálták, mert tényleg ilyen görbe szájú vagyok, meg rosszul gondolkodom, és elkezd az ember félni a sorscsapásoktól. Ugyanígy voltak a régi időben is, csak akkor nem nőklapjának hívták, vagy sztármagazinnak, hanem valahogy más, hogy a hitetlenséget akkor is terjesztették. És bizony féltek az emberek a jövőtől. Jézus maga elmondja, eljönnek az idők, amikor az emberek elhalnak a félelemtől.
és azoknak várásától, amik a föld kerekségre bekövetkeznek. Jeremiás pedig azt mondja, Uram, a te szavad örömömre volt nékem. Hogy vagyunk mi Isten igéjével? Hogy vagyunk mi a Szentírással? Tudunk örülni annak, ami benne megvan, hogy eljön a szabadulás? Hogy megszabadítja a népet Babilonból? Az új szövetség elmondja a következőt, betű szerint idézi a zsidókhoz írt levél, éppen Jeremiást, ugye a zsidókhoz írt levél írója is épít a korábbi proféciákra, akként, hogy teljes mértékben azt idézi. És pedig érdemes azt is megnézni, maradjunk még ennél a vázlatnál, utána A betűvel jelöltem tehát, hogy ne féljetek a bálványoktól, befejeződik ez a szakasz, hogy ne féljetek tőlük, így az idézet 10. rész 5. versében. A két félelemmel foglalkozó szakasz között pedig elmondja, hogy miért nem kell félni tőlük, azért, mert az ács készíti, az ezüst műves készíti, ezek mozdulatlanok, ezeket vállukra viszik, és úgy körmenetben viszik körbe, nem kell félni tőlük, ezek semmi, nem villámlanak, ezek nem haragszanak, ezek nem is istenek. Itt a szomszédom csinálta. El tudják mondani. Ez pénzbe került. De az Isten, nem mi csináltuk az Istent, hanem ő alkotott bennünket, pont fordítva. És így ennek a középpontjában éppen az igaz Isten áll, és a másik oldalon van fölsorakoztatva az, hogy igazán, ha félni kell, akkor Istentől féljünk, de nem így van fogalmazva, ezért az otthoni olvasást ajánlom, azt mondja, hogy ki ne félne tőled, Uram? Tehát ki az, aki ne tisztelne téged? Ez más, mint a félelem. De valami félelemhez hasonló, de nem félni kell tőle, hogy ő agyonsújt, agyoncsap, vagy rosszat akar. Én a te javadat akarom, menj el a nehéz helyzetbe, ha kitöltöd a 70 esztendőt, én hazahozlak, és örömöd lesz, ismét megépül a templom, amely templomban, egy későbbi proféta elmondja, amely templomban maga az Úr fog megjelenni. A profétáknak így többszörös feladatuk is volt, az egyik feladatuk, hogy, és főleg ez volt a legnagyobb feladat, a mára adjanak megoldást. Mert az ember azt mondja, hogy ma robbanok fel, ma nem tudom, mit csináljak, ma nem tudom, mit kell tennem, és a proféta azt mondja, hogy ma járj Isten útján. Ez az egyik feladata a profétának, mert akkor jó dolgod lesz. A másik pedig közvetlen jövőre is mutat, mint ahogy Jeremiás is elmondta, hogy engedelmeskedjetek Nabukodonozornak, ő elvisz majd fogságba, semmi bajotok nem lesz. Vihetitek magatokkal a kispárnátokat, alhattok kényelmesen, az ottaniak is örülni fognak, és milyen nagy dolog. Isten szeretetét tudjátok elvinni ezeknek a gonosz népeknek, mert Isten őket is szabadítani szeretné. Szívesen használok zenei kifejezéseket. Nem tudom, valaki muzsikál-e, de a crescendo az egy nagyon jellegzetes, ilyen fektetett V betűvel van, és a könyv elkezdődik úgy, hogy Jeremiás először csak Júdával foglalkozik. Azt mondja, hogy Júda igaz, hogy vétkes volt, de majd meg fogom szabadítani. A továbbiakban foglalkozik az északi 10 törzsel is, amely már nem létezik. És azt mondja Isten a könyv elején, ha megszabadítom Júdát, a szabadítást ki fogom terjeszteni az északi 10 törzsből elvitt emberekre is, ők is szabadulni fognak majd. A könyvnek a további részén még inkább kiterjeszti, ezért mondom a crescendo kifejezést, egyre erőteljesebben, egyre nagyobb tömegeket szólít meg, és elmondja az összes népet, ami itt van, ezeket is meg fogom szabadítani, ők is hazamehetnek ki a maga országába. Milyen nagy öröm ez! Egyetlen egy Babilon népe, ami viszont bajba kerül,
úgy, hogy soha többé nem létezik. Mi, olykor valaki fölteszi a kérdést, minek foglalkozik Jeremiás a különböző környező népekkel, mert sorra fejezeteken keresztül írja a népeket röviden. És a végén lezárja, ezeket a népeket is hazaviszem, de Babilon. Babilon oly gonoszságokat hajtott végre, hogy ez megbocsáthatatlan. Éppen ezért Babilon puszta lesz, kietlen lesz, baglyok és sakálok laknak benne. Soha többet ember nem lakja. Volt valaki, aki ott járt, kíváncsi vagyok, már megnézem. Tehát most pár évvel ezelőtt volt, és azt mondja, hogy oda mentem, hát van egy kunyhó, abban a múzeum őr lakik. Tehát ennyi, tehát senki nem lakja ennyire. És valóban most már csak azért, mert az egész hegyet kibontották, ugye, feltárták azt a csodálatos épületet is, amit így mondják, hogy az égig ért Bábel tornya, és ezt is valaki, ó, hát az csak mese, ami a Bibliában van is. Elmentek ezek a kutatók, kiásták, le van fényképezve madártávlatból, gyönyörűen látszik az alapja, a templomokat kiásták, a lakó épületeket kiásták Babilóniából, és valóban így van, hogy az úgy be volt takarva, hogy azt mondták, hogy oda nem is szabad menni a helybeli lakosok, mert ott a szellemek laknak. És ha valaki oda megy, azzal baj lesz. Volt is sok baj, mert rájuk támadtak, amikor el akartak vinni valami nagy értéket, egy ékiratot, azt nem engedélyezték. Szóval elég sok probléma volt ezzel a mostani utóbbi 1-200 évben, de az elmúlt 2 évezredben, 2,5 évezredben senki nem tudott Babilonról, így, amikor a görögök leírták, már romjaiban téves adatokat közöltek. A Biblia viszont Babilonról pontos adatokat közöl, olyannyira, hogy amikor ezek az ékírások előkerültek, akkor csodálkoztak rajta, hogy honnan tudta a Biblia írója, hogy így van, holott a korabeli görögök nem tudták. Az egyik leírás, amikor a királyt elviszi Nabukodonozor, a király 37 esztendéig volt börtönben. A következő király, amikor elkezd uralkodni, kiemeli a királyt, így mondja, hogy felemelte a fejét a börtönből, oda helyezte az asztalához, és vele evett idős korának minden napjában ez a jeruzsálemi király. Honnan tudta a Biblia írója, hogy így volt? Amikor elmentek és kiásták a babiloni különböző írásokat, akkor nagy lendülettel és rendkívüli éhséggel kutatták az ottani törött cserepeket, mert ilyen törött cserepekre írtak, és többek között ilyet találtak, hogy 5 véka olaj Jojákin királynak és családjának. Gondoljuk el, micsoda fölfedezés, csak igaz a Biblia? Megtalálták az írást, többet is találtak ilyet, hogy neki olajat adtak, vagy más ennivalót, a király asztaláról étkezett. Így írja a Szentírás. Ezen túlmenően nem nyitnám meg a Szentírásból, pedig nagyon érdemes volna a bibliai részleteket felolvasni, inkább csak fejből idézem. Többek között elmondja azt, hogy előbb említettem a szövetséget és a szövetség jelentőségét. Én a szövetségnek 2 oldalát említem meg. Az egyik az erkölcsi parancsolatok, ami a 10 parancsolat, utaltam is rá. Azért kellett többek között elmennie fogságra Jeruzsálemnek is, mert lopott, rabolt, paráználkodott, és Istent nem tisztelte. Formálisan pontosan így volt. Miért? Mert a 10 parancsolatot nem tartotta meg. Viszont a 10 parancsolat érvényes. Jeremiás azt mondja, eljön az idő, amikor új szövetséget kötök majd Isten népével. Nem aszerint a szövetség szerint, mint a korábbiakban, hanem új szövetséget. Minek alapján? Eltörli a törvényt? Hogy most már nem kell, lehet rabolni, lehet gyilkolni, ha valaki önök közül televíziót néz. Van, aki megszámolta, hogy egy gyerek egy délután, amíg a szülők még nincs otthon, hány gyilkosságot néz végig.
Ma már ugyanez érvényes a magyar televíziókra is többes számban. Teljesen Jeruzsálemnek azt az idejét éljük ma, vagy teljesen Babilonnak azt az idejét. De Jeruzsálemnek még van szabadulása. Babilonnak nincs szabadulás. Furcsa. Hát miért nincs? Ha egyszer minden népnek Isten ígéretet tett, hazamehettek, jól megy a dolgotok, Babilonnak miért nem tesz ígéretet? Babilonról azt mondja az egyik szakasz Jeruzsálemnél, szolgám volt Nabukodonozor. Isten kezében egy eszköz volt, hogy végrehajtsa Jeruzsálemnek a fogságra vitelét. De annyira vérszemet kapott Babilon, hogy olyat követett el, ami egy pogány embertől is istentelenség, ha lehet így mondani, rettenetes. És éppen ezért Babilonnak ez, ha egy ígéretnek lehet mondani a proféciát, ez az egyetlen ígérete van, soha többé nem épül meg. Rendkívüli, ami ebben föl van jegyezve, ami nincsen a vázlatban, de a 10. fejezethez odaírtam a másik oldalon, tehát így mondom akkor, én bal kézzel mutatom, tehát a jobb oldalon, hogy az igaz Istent tiszteljék. Ebben viszont a paralelizmusnak gyönyörű példái vannak, és pedig úgy, hogy ha elolvassuk az oda tartozó verseket, akkor megtaláljuk, hogy kicsoda az igaz Isten, ki a hamis Isten. Kicsoda az igaz Isten, kicsoda a hamis Isten. És ezzel állítja szembe a bálványoknak a lehetetlenségét. Talán ennyit erről az egy részletről, és még néhány gondolatot megemlítenék a héber nyelvnek a gazdagságáról és a magyar nyelvnek a gazdagságáról. Ezt viszont vers szerint elmondom, mert érdemes különböző biblia fordításokat megnézni ebben a tekintetben. Jeremiás könyve 23. rész, 33-tól a 40. versig van egy szakasz, amiben egy jellegzetes kifejezés van, az Úr terhe. Ez a kifejezés a Károlyi Bibliában. Más magyar fordítások, most én a magyarokra utalok csak, más magyar fordítások másként adják ezt vissza, és pedig Károlyi Gáspár annak idején azt a szót, ami a héberben ott van, egyféle szó, egyféleképpen fordította. Olykor viszont a fordítónak gondolnia kell arra, hogy egy szót magyarra kétféleképpen kell fordítani. Alakilag ugyanazokból a betűkből áll az a szó, de magyarban kétféle értelme lehet ennek. És egy ilyen szójátékról van szó ebben az esetben, de először a magyar szójátékot mondom el, hogy értsük a dolgot. Van egy ilyen kifejezés a magyarban, hogy ár. Ugye? Ár. Tehát egy A betű, meg egy R betű, nem írom fel, ár, mert a szövegből érthető lesz, és egy szöveget mondok el, hogy megértsük, hogy milyen kettős értelemről van szó. Tehát egy történet, amiből egy részlet, hogy a folyó gátjait nem erősítették meg, mondjuk a Tiszán, vagy Erdélyben, vagy Magyarországon, teljesen mindegy. A polgármester pedig feddi a felelősöket ekként. Nagy esők lesznek az idén. Ha jön az ár, minden víz alá kerül, és annak nagy ára lesz. Magyarul teljesen érthetjük, ár ez is, ár az is. És ha ezt le kell fordítani egy idegen nyelvre, akkor természetszerűen az ár németül más lesz, az ár németül más lesz, más szó. És ugyanez fordul elő a héberben az Úr terhe kifejezéssel is. Ugyanis ez a szó, hogy teher, ez a héberben kettőt jelent. Az egyik, hogy teher, amit föl kell emelni, tehát vagy a kéz felemelését jelenti, vagy egy súlyt emelek fel, tehát amit föl kell emelni, az a teher. Viszont azt is jelentheti, hogy valaki a hangját emeli föl. És Isten bizony felemelt hangon szól az embernek, hangosan szól, olykor egyes kifejezések szerint úgy szól, mint az oroszlán, ha
ha valaki már olvasta ezt a kifejezést, ordít, mint az oroszlán, és az a kifejezés van a Bibliában, az Úr úgy ordít, mint az oroszlán. És Jeremiás is gyakorlatilag így szólalt meg, és sok más próféta is, igen hangosan mondta az Úr szavát. Igen ám, de voltak hamis próféták, akik azt mondták, hogy az Úr szava, és így ez az Úr ígérete, ez az a szó, ami azt is jelenti, hogy az Úr terhe. És Jeremiás azt mondja, ha ti az Úr szavára hivatkoztok, akkor ez az Úr terhe lesz majd. Ti lesztek majd a teher. Tehát innen van, hogy Károli ugyancsak a teher szót mondta el, de így érthető ez a szakasz, mert sokan töprengenek rajta, nem értik meg, meg kell magyarázni. Az Úr ígérete beteljesedik úgy, ahogy én, Jeremiás mondtam. De az Úr ígérete teherré lesz akkor, ha ti nem fogadtok szót az Úr ígéretének. Ez egy kicsit nehéz, de a magyart azért mondtam előre, hogy itt ilyen kettősségről van szó. Hát én itt ezen a ponton bezárnám a könyvet, és elmondom azt, hogy többet nem mondanék Jeremiásról, pedig nagyon érdekes dolgok vannak benne, például üdvösségre vonatkozó proféciák. Említettem is az új szövetséget. Zsidókhoz írt levél 8., 9., 10. fejezete az, amely ezzel foglalkozik, és bemutatja azt, hogy nem csak Babilonról szóló jövendőlések fognak az új szövetségben teljesedni, hanem a Jeruzsálemre vonatkozó jövendőlések is teljesedni fognak. Egyszerre és egy időben. Ki hová tartozik? Ki Babilonhoz, ki Jeruzsálemhez. Jeruzsálem meggyógyul, Babilon tönkre megy. Talán ezen a ponton hagynám abba, és ha valakiben valamilyen gondolatot ébresztett, szívesen veszem, ha elmondja, akár megjegyzés formájában, akár kérdés formájában. Aki Jeremiás könyvével vagy az ebben a könyvben lévő kifejezésekkel találkozott, az már lehet, hogy előnyben van kérdés tekintetében, de otthoni tanulmányozásra is szívesen ajánlom ezeket a gondolatokat.

23. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom,

72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz, és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot, Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki Sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úr Isten, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának.

Zsoltárok könyve 118. fejezet első vers. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert kegyelme örökké való.

A Biblia szerint nem csak az ószövetségi időkben, Izraelben létezett egy Istennek szentelt hely, sátor, templom, hanem a mennyben is volt és van egy templom. Ez a templom ma is Jézus értünk végzett szolgálatának mennyei helyszíne. E szolgálatról, az örök sorsunkat befolyásoló következményeiről szól az az elmélkedés töredék, amelyet mai műsorunkban hallgathatnak meg kedves hallgatóink Vég József előadásában. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és áldást hozó rádiózást kívánok!

Az a vers, ami ugye a Dániel könyve végén azt halljuk, azt mondja az angyal Dánielnek, vagy maga Jézus, te pedig Dániel, pecsételd le ezeket a proféciákat. Te elmész, porrá leszel, és majd felkelsz az időknek végén a te sorsodra, vagyis örök életet fogsz kapni. De az utolsó időkben nagyobb lesz a tudás, vagyis meg fogják fejteni, meg fogják ismerni, hogy mi ez a 2300 éves profécia. Dániel, ahogy tudjuk, teljesen megijedettől, hogy nem 70 évig fog tartani a babiloni fogság, hanem 2300 évig fog tartani, és el is ájult, és ezen gondolkodott, visszament a tekercsekhez, megnézte Ezékiel, mit ír, és azt olvasta, hogy Ezékiel is azt mondta, hogy a büntetés csak 70 évig tart, és utána visszatérhetnek Jeruzsálembe, újjá építhetik a templomot, felépülhet a salamoni templom után, ami le lett rombolva, egy második templom. És amikor ezt a proféciát hallotta 2300 év, akkor nagyon-nagyon elszomorodott. És nyilván ma már tudjuk, és aztán ő is kapott egy segítséget, nem sokkal később eljött az angyal, Gábriel, és elmondta neki, hogy hogyan kell a 2300 éves proféciát érteni. Ebből a 2300 éves proféciának a megfejtéséből indult el az advent mozgalom. Ennek a megfejtéséből indult el az a várakozás, ami egy helyes várakozás, hogy Isten a történelem egy bizonyos idejében megtisztítja a szentélyt, vagy ellebenti a fájtlat arról, hogy mi kell, hogy történjen a szentélyben, a mi üdvösségünk értekében. És az advent mozgalom, milleriták és a többiek világszerte azt hirdették, hogy Jézus felkel és eljön a szentélybe, hogy azt megtisztítsa. És ahhoz, hogy kiszámolhassák azt, hogy mikor jön el, a 2300 éves proféciának mikor van vége, ahhoz Dániel könyvének 9. fejezetét alkalmazták, mindenki nagyon jól tudja, hogy arról szólt, hogy eljött az angyal, és azt mondta Dánielnek, mindjárt megvigasztalta, itt a 9. fejezet 24. versében, ugye azt mondta 2300 nap, és maradt ebbe a napszimbólum nyelvezetbe, azt tudjuk, hogy egy nap az egy év, és ebből a 2300 napból azt mondta, csak 77 szabatot, vagyis vágatott le a te népedre. Igaz, hogy az előzőleg 2300 évről beszéltem, de csak 70x7, azaz 490 év az, ami ebből a 2300 évből a te népedre vonatkozik. És ott később ugye elmondja azt, hogy fel is olvashatjuk 24. vers 9. fejezet, 77 szabatot a te népedre és szent városodra, tehát elmondja, hogy Jeruzsálemre is, és aztán tovább mondja 25. vers, tudd meg azért és vedd eszedbe a Jeruzsálem újraépítéséről szóló rendelet keletkezésétől vagy kiadásától a messiásig 7-7-7, azaz 7x7 49 év, meg 62-7, 62-7x7 év van 483 év összesen. És azt is elsorolja, ez alatt a 483 év alatt megépítik újra a templomot, és megépítik magát Jeruzsálem városát a kőfalakkal, a városfalakkal együtt. És azt is elmondja, hogy a 7-7 meg a 62-7 után, a 483. év végén meg fog jelenni a messiás. Minden így teljesült. Artaszerszesz Longimanus kiadta a rendeletet, hogy építsék újjá Jeruzsálemet, építsék újjá a templomot, és hogyha ettől a rendelettől, 457-től hozzáadjuk szépen a 483 évet, pontosan időszámításunk szerint 27-hez jutunk, amikor Jézus alámerítkezett keresztelő Jánosnál. Azt is olvassuk, emlékeztek, hogy az utolsó hétben, azt mondjuk már csak egy hét van hátra, 7 év, a hét felén 3,5 év múlva kiírtják a messiást. Pontosan teljesedett. És azt mondja, van még egy utolsó 3,5 év, mi történt 3,5 évvel később, István megkövezték, az üldözés miatt szétszorodtak, és elkezdték a pogányoknak hirdetni a kereszténység tanait. Pontosan, teljes biztonsággal teljesült, mint hogy az Úrnak szava mindig teljesül, az, ami le volt írva a Dániel könyve 8. és 9. fejezetében. És hogyha ez az első 490 év a 2300 évből pontosan teljesült, akkor joggal tételezte föl Miller és az evangélium hirdetői, hogy a hiányzó évek alapján is 1844-ben meg kell történni a szentély megtisztításának. Ez maga a Miller mozgalom üzenete, ez volt az, amikor ők azt hirdették,

hogy féljétek az Isten, mert eljött az ő ítéletének órája. És felekezettől függetlenül Észak-Amerikában, Afrikában, Ázsiában, Európában, a Föld összes kontinensén egymástól függetlenül a Szentlélektől hajtva az emberek hirdették és hitték, hogy történik el valami nagy jelentőségű dolognak, sőt, várták, hogy Jézus megjelenjen, eljön a Földre, mert azt gondolták, hogy a Föld a szentély, a Föld a szent hely, és Jézus eljön, és tűz által megtisztítja a Földet. Ugye ez volt a nagy várakozás, ami aztán nem is jött el 1844-ben, és csalódtak. Először is azt szeretném kiemelni, hogy a csalódás, ugye, mint ahogy tudjuk, az nem feltétlenül arról szól, hogy valaki rossz üzenetet hirdetett. Hiszen az első eljövetelekor Jézusnak, mit mondott Jézus Márk 1.14, ha jól emlékszem, bétölt az idő, vagyis hogy a profécia által megjelendült idő végéhez elérkeztünk, és elérkezett a mennyek országa. Menjetek el és hirdessétek, hogy a Dániel által profétált 483 év elérkezett, itt van az Istennek az országa, és hirdessétek. És ők hirdették is. Hirdették, hogy helyre fogja állítani végre Izraelt, a római igát lerázzuk, én belőle miniszterelnök lesz, belőle pénzügyminiszter, a másikból ez meg az. Hirdették az üzenetet, elkezdett Isten országa. Ez történt? Ez történt. Hirdették, hogy itt van Isten országa, ami azt jelenti, az idő betelt, ami azt jelenti, hogy helyre kell állítani a földi Izrael királyságát. Újra kell egy izraeli zsidó király, és ő az egész földön uralkodni fog. És Isten tudott erről. Csalódtak. De az üzenet maga igaz volt. Maga Jézus mondta, ő mondta, bétölt az idő, eljött az Istennek az országa, és ez az evangélium, ezt hirdessétek. Az ősegyházban is, az első hirdetéskor is azt látjuk, hogy Istentől származott, de mégis csalódásra vezetett, mert egy része nem volt helyesen értelmezve. Ugyanezt történt a második alkalommal is. Azt hirdették, hogy a szentélyt meg kell tisztítani, kiderül a szent hely igazsága, és azt hitték, hogy a szent hely az a föld, hogy a földre kell eljönni. És hát nem is jött el. Ugyanúgy csalódtak Krisztus követői a 19. században, mint ahogy csalódtak Krisztus tanítványai az első században. Nincsen semmi különbség. A kettő között párhuzam van. De Isten kegyelmes volt, ugye a 19. századi hívőköz is már Jelenések könyve azt mondja, amit hirdetsz, az édes lesz a szádban, mint a méz, de aztán, amikor a csalódás lesz a gyomrodban, olyan keserű lesz majd. De neked újra hirdetned kell, és ezért fogok ma erről beszélni. Neked újra hirdetned kell, királyok elé kell állnod, vezetők elé kell állnod, és mindenkinek hirdetned kell azt az üzenetet, amiben bár csalódtál, de újra tervem van veled, mondja Isten. És ugyanígy történt az első században is, nem? Azt olvassuk János evangéliumában, hogy amikor meglátták az Urat, akkor örvendezének. Ugye a szem elől vesztették, keresztre feszítették, meghalt, minden, amit hirdettek, eljött az Isten országa, romokba dőlt, és csalódtak, és szomorúak voltak, és féltek, és bezárkóztak, és nem értették, hogy mi van, és aztán az Úr megjelent közöttük, és csak János apostol az, aki ezt meg, azt feljegyezte, de ő teljesen a szeretett apostola, és igen, örvendezének, amikor meglátták az Urat. És ugyanez történt aztán a 19. századi követőkkel is. De nézzük sorba. Amikor nem jött vissza Jézus a földre, akkor azt mondták, nem tagadhatjuk meg, hiszen minden számítás helyes volt. Akkor mi volt a probléma? Hol rontottuk el? És itt jön az első speciális tanítás, amit úgy ismertünk, vagy úgy ismerünk, mint a szentély tana. Lapozzunk zsidókhoz írt levélhez, és a zsidókhoz írt levél 9. fejezetéhez. A zsidókhoz írt levél 9. fejezetében ezt olvashatjuk Pál apostoltól, 9.1. Annak okáért voltak ugyan az első szövetségnek is Isten tiszteleti rendtartásai, mint szintén világi szent helye. Mert sátor építetett az első, amelyben volt a gyertyatartó, meg az asztal és a kenyerek felrakása, ezt nevezték szent helynek. Azt mondja Pál apostol a zsidókhoz írt levélben, hogy az első szövetségnek is voltak szertartásra kijelölt szent helyei, és itt a kulcs szó az, hogy is. Ahogyan az első szövetségnek voltak szent helye, sátor, amiben végezni kellett, ugyanúgy
a második szövetségnek, a jobb szövetségnek, ugye, amit Jézus halála miatt köttetett, van szent helye és szövetségi helye. Nézzük meg a 8. fejezet első-második versét, csak egy oszloppal arrébb-balra. Fő dolog pedig azokra nézve, amiket mondunk, az, hogy olyan főpapunk van, aki a mennyei felség királyi székének jobbjára ült, mint a szent helynek és amaz igazi sátornak szolgája, amelyet az Úr és nem ember épített. Milyen egyszerű és milyen csodálatos. Azt mondja a zsidókhoz írt levélben Pál apostol, a mennyben is van egy mennyei templom. A mennyben is van egy papi szolgálat. A mennyben is van ugyanolyan szövetségi szolgálat, mint ami a földön volt. Azt mondja 5. versben, akik a mennyei, ugye amikor a földi papságról beszél, akik a mennyei dolgok ábrázolatának és árnyékának szolgálnak, amint az Isten mondta Mózesnek, mikor be akarta végezni a sátort, meglásd úgy mond, hogy mindeneket azon minta szerint készíts, amely a hegyen mutattatott néked. Tehát mindenféle kétséget kizáróan azt tanítja a Biblia, hogy van egy mennyei szentély, van egy mennyei templom. Tehát, hogyha, sőt, Jézus halála után csak egyetlen mennyei templom volt, a földön már nem volt egy se, csak ez a mennyei templom volt, ami a mennyei szentély. Vagyis ez azt jelenti, hogy a 2300 éves profécia arról szól, hogy Jézus valóban megtisztítja a szentélyt, valóban megtisztítja a templomot, de ez nem a föld, hanem ez a mennyei templom. A szentély tana egy olyan bibliai tanítás, ami nem az ószövetségi embernek szól, zárja bejegyzem meg, ő neki is szólt, mert ő is tudta, hogy Mózes a mennyei minta szerint építette, az egész szolgálatot azért végezte, azért tölte le a bárányt, azért tette rá a kezét a fejére, mert hitt abban, hogy lesz majd egy megváltó, de erre nem akarok foglalkozni. Tehát a mennyei szentély megtisztítása nem az ószövetség emberének szól, nem annak az embernek szól, aki Jézus idejében, amikor Jézus a földön járt, akkor itt van, hanem a mai kor emberének szól. Sőt, azt lehet mondani, a 19. század és a 19. század után élt embernek szól. Nekünk olyan felelősségünk van, hogy hirdetnünk kell az embereknek a mennyei szentély tanát. De most csak így mondom, ez csak száraz tanítás. Ez csak hideg tanítás, semmi köze nincs a lelkünk, az azt gondolnánk. Úgyhogy bele kell mennünk mélyebben, hogy a szentély tana az miért a megváltás szempontjából, az egyéni üdvösségünk, örök életünk szempontjából kulcsfontosságú. Enélkül nem lehet üdvözülni. Ez egy nagyon súlyos kijelentésnek tűnik. Enélkül nem lehet üdvözülni. De amikor a Messiás eljött, emlékezzetek, és nem ismerték fel a zsidók, hogy az első eljövetele egy olyan eljövetel, amikor fájdalmak férfia, betegség ismerője, aki megalázza magát a halálig, aki nem mint király jön el, nem mint pap jön el, nem mint hatalmas uralkodó jön el, hanem úgy jön el, mint fájdalmak férfia. Ezt az akkori kornak szóló tudást nem fogadták el, nem fogadták be, és végképp elvesztek. Végképp elvesztek. Ugyanígy a 19. század közepétől kezdve ez a tudás, hogy Jézus most a mennyei szentek szentjében van, és ott értünk munkálkodik, ott értünk, mindjárt meglátjuk, mit csinál, ott értünk közben jár, ez lélek megmentő tudással bír. Sokan azt mondják, most is együtt ebédeltem egy jó barátommal, aki karizmatikus hát keresztény irányzatokat kedvel, és nagyon őszinte. Azt mondta, miért beszélnénk törvényről, miért beszélnénk mennyei templomról, miért beszélünk Krisztusnak a papságáról, ez mind eltöröltetett. Már csak egy dolog van, a Szent Szellem, ami kitöltetett ránk, ami által kiáltjuk Abba, Atyánk, és ő vezérel bennünket mindenre. Nem kell tudni ilyen teológiai tudásokat. Az mindenre elvezérel bennünket, és így üdvösséget nyerhetünk. És kérdeztem tőle, honnan tudod, hogy az a lélek, aki neked szól, azt mondja János apostol, vigyázzatok, a lelkiket próbáljátok meg, nem minden a szent lélektől van. Honnan tudod, hogy az a lélek, aki neked szól, az a szent lélektől van? Honnan tudod, hogy az nem valami hamis lélek, amire figyelmeztetve vagyunk? Tehát az első a szentély tana, hogy a mennyben van egy szentély, ahol Jézus közben jár érettünk. És Pál apostol a zsidókhoz írt levélben végig elsorolja azt, hogy ami a földi szolgálatban történt, ugyanaz történik a mennyei szolgálatban. A földi szolgálatban az történt,
hogy a bűnét beismerő, a bűnét bánó, megvalló zsidó ember odament a templomhoz, elvitte magával az áldozati állatot, leülte, rátette a fejére a kezét, elmondta a bűneit, leülte, és ezzel azt fejezte ki, hogy ha helyettem valaki nem halna meg, akkor ezekért a bűnökért nekem kéne elpusztulnom. De én hiszem, hogy Jahve gondoskodott arról, hogy helyettem valaki más meg fog halni. Ez a zsidó férfi, mikor oda ment, és rávallotta a bűneit az áldozati állat fejére, és leülte a saját kezével, elismerte, hogy őt az Isten törvénye károsztatja, őt az Isten törvénye elítéli. És hogyha nem lenne, ha nem lenne áldozat, ha nem lenne megmentő, ha nem lenne segítő, akkor ő soha örökké nem élhetne, hanem meg kéne halnia. Állandóan emlékeztette a mindennapi szolgálat a zsidó embert arra, hogy neki megmentőre, megváltóra, kiváltóra, messiásra van szüksége. És ugyanígy ma is a Szentétan azt tanítja, hogy Jézus felment a Szentélybe, és ott, mint főpap, halálától 1844-ig, majd látjuk, hogy miért, naponta hivatkozott a vérére. Naponta hivatkozott arra, hogy amit bűnöket elkövetnek, és megbánnak, és megvallanak, azt ő elétárta a vérét, azt mondta, nem kell meghalnia. Nem kell meghalnom. Ebben egy fantasztikus szeretet van benne. Az van benne, hogyha én a mennyei templomra helyezem a tekintetemet, akkor nem egy passzív Istent látok, nem egy olyan Istent látok, aki a menny trónján ül, és azt mondja, én már mindent elvégeztem, most már aztán lássuk meg, hogy mi lesz, hanem szüntelenül munkálkodom az emberért, a bűnösért. Naponta bemutatom a kezemen, az oldalamon és a lábom lévő sebeket, és azt mondom, ő érte van ez az óriási áldozat, te érted? Naponta közben jár, azt mondja, ne kelljen meghalnia. Ma is hazudott, ma is türelmetlen volt, ma is szeretetlen volt, ma is féltékeny volt, és még sorolhatnék mindenféle bűnöket, de azt mondja Krisztus, én érte haltam meg, hogy ne kelljen őt megölni. Ne kelljen ő rajta a halálos ítéletet elvégezni.

Műsorunk végén megköszönöm kedves hallgatóinknak, hogy az elmúlt fél órát velünk töltötték. Továbbra is minden jót kívánok a holnapi viszont hallásra.

0: Szeretném elmondani a bevezetőben, hogy egy olyan kérdéssel fogunk foglalkozni, amely tulajdonképpen az emberiséget kezdettől fogva érdekelte és érintette. Napjainkban különös jelentősége van ennek a kérdésnek. Miközben Európában a népesség szaporodást figyelő szakemberek egyre nagyobb félelemmel látják azt, hogy egyre fogy Európa lakossága, ugyanakkor pedig az iszlám és főleg India lakossága robbanásszerűen nő, ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy mindennapos küzdelem és mindennapos kérdés a lenni, megszületni és meg nem születni kérdés a családjainkban. Tehát a nagy vonulmányú kérdések mögött ott van mindig az érző és a sok nyomorúsággal küzdő család és az anya. Szeretettel köszöntöm beszélgető társamat, Márkói Erika gyermekorvost, aki ebben a tárgyban, ugye néhány évvel ezelőtt egy nagy sikerű előadást tartott, amire még ma is emlékeznek, és amit elmondtak nekem, hogy emlékezetes volt ez az előadás. Én szeretném tőled kérdezni rögtön az első kérdést, hogy szükséges egyáltalán beszélgetnünk a születésszabályozásról? Hogy lehet az anyák helyzetét összeegyeztetni azzal, hogy tulajdonképpen nagyon nehéz ez a kérdés, de egy anya tanul, egy anya dolgozik, egy anyának ott van a háztartás, tehát rengeteg problémája van, ugyanakkor pedig hát a földünk túlnépesedik. Hogyan lehet ezt a kérdést összhangba hozni, és hogyan lehet erről egy szép előadást, mint hogy te tartottál már erről egy szép előadást, tartani, egy néhány mondatban a tévénézőknek elmondani, hogyan kell és hogyan szükséges beszélgetnünk a születésszabályozásról.
1: Érdekes, hogy először a túlnépesedést említed, mert innen Magyarországról ezt nem lehet észrevenni. Itt éppen az a probléma, hogy kevés gyermek születik, és emiatt megborult a demográfiai egyensúly. Fogy a népességünk. Másrészt azt is el kell mondanom, hogy sosem hittem abban, hogy a születésszabályozás a földünk túlnépesedése miatt van szükség. Ugyanis nem hiszem, hogy létezik olyan környezettudatos nő vagy család, aki akár egyetlen tablettát is bevenne azért, hogy ne népesedjen túl a föld, ráadásul abortuszról nem is beszélve, tehát én úgy gondolom, hogy ez az egyének és a családoknak a problémája, és ezért minden külső beleszólás vagy erőszak megengedhetetlen. Mindazok a politikai rendszerek, akik akár pro, akár kontra erőszakosan beleszóltak ebbe a kérdésbe, azok...
0: Például a kínai, ugye a kínaiaknál.
1: Mind erősen csorbították az egyének szabad akaratát. Ezek a rendszerek egyébként, mivel diktatúrák, remélhetjük, hogy rendre megbuknak. Közben viszont szerencsétlen és nyomorulttá tesznek sok-sok egyént és családot. Én hívő ember vagyok, és egy olyan egyházhoz tartozom, amelyik még a nevében is hordozza, hogy Jézus második eljövetelét is várja. Nem maga akar tehát mindent megoldani, hanem hiszi azt, hogy a megoldást Isten hozza el. Hiszem azt is, hogy Isten minden fontos dolgot megosztott velünk a Biblián keresztül, és ha ő azt akarta volna, hogy a föld túlnépesedési problémáját mi oldjuk meg, akkor legalább néhány sor lenne erről benne, hiszen ez egyrészt az ő szerelmes levele, másrészt az ő végrendelete, testamentuma, tehát mindenképpen hagyott volna ránk erre valami utasítást. Én azonban ehelyett azt látom, hogy ő azt ígérte, hogyha úgy látja, hogy a föld állapota már tűrhetetlen, akkor el fog jönni. Egyébként képes arra, nem csak arra, hogy elvigyen minket egy szebb és tágasabb helyre, hanem akár arra is, hogy újabb és újabb planétákat teremtsen nekünk, ha úgy akarja, és arra is képes, hogy akár egy időben leállítsa az egész emberiség szaporodását, ha úgy akarja, de én örülök annak, hogy ezt még egyelőre nem akarja. Viszont az emberiség maga ebbe az irányba halad, a háttérsugárzás és más egyéb kémiai, fizikai, stb. Károsodások úgy befolyásolják az emberi szaporodást, hogy egyre kevésbé vagyunk szaporodó képesek. Isten azért ad gyermekeket, hogy képesek legyünk felfogni azt, hogy milyen nagyon vágyott ránk a teremtés előtt, és azt is, hogy olyan nagyon szeret bennünket, ahogyan a legjobb szülők. Isten üzenetét felfogni jó szülő-gyerek kapcsolat nélkül gyakorlatilag nem lehetséges, legalábbis nagyon nehéz. Azért is adta a gyermekeket Isten, hogy egy másik különleges ajándékot, a teremtés képességét megossza velünk. Van még több sok gyönyörű ajándéka, ilyen például a szabad akarat. Isten nem robotokat akart, hanem olyan gyermekeket, akik szeretetből ragaszkodnak hozzá, úgy szeretik teremtőjüket, és nem a beléjük adott, beprogramozott gépi minta szerint, vagy eleve elrendelés alapján. Ez a szabad akarat Istennek olyan nagyon értékes és drága volt, hogy amikor aztán az ember elbukott és bűnbe esett, akkor ahelyett, hogy a szabad akaratát vonta volna meg tőle, kitalálta a megváltási tervet, csak azért, hogy kapjon még egy esélyt arra, hogy újra szabad akarattal, de most jól döntsön. Viszont ez olyan drága volt, hogy az ő egyszülött fiának az életébe került, tehát nekünk ezt a szabad akaratot bármilyen módon korlátozni, ne adj Isten elvenni, nem szabad, mert minden olyan hatalom, amelyik elveszi a szabad akaratot, az Isten ellen küzd. Nincs jogunk tehát megszabni, hogy ki mit tegyen, viszont világosan fel kell tárni, hogy Isten mit vár el tőlünk, mit javasol, mit tanácsol, Isten törvényével mi fér össze és mi nem, hogy a leendő szülő, többnyire az anya, pontosan tudja, hogy milyen lehetőségek közül választhat jó lelkiismerettel.
0: Bocsáss meg, hogy egy kérdés hadd tegyek föl. Az én számomra idáig, amit elmondtál, az tűnik ki, hogy mi egymásnak ne legyünk lelkiismerete. Tehát mi ne szabjuk meg a másiknak, hogy mit tegyen. Viszont ugye te keresztény édesanyja, vagyis keresztény orvos, aki tiszteled az Urat, és olvasod naponta a Szentírást. Tehát amit igazából meg kellene ragadnunk nekünk keresztényeknek, hogy Isten hogy tekint erre? Jó, mi egymást ne korlátozzuk, és ne akarjuk szabályozni, ne is legyünk egymásnak ítélői, vagy egymást se szép gyempadra ne vonjuk, se meg ne szóljuk, hogy véletlenül nem három gyerek születik egy családban, hanem mondjuk születik 6 vagy 7. De ezekre a kérdésekre hogy tekint Isten?
1: Még azt akartam, bocsánat, mondani az előbb, hogy van az egyháznak egy másik nagy feladata is, és ez pedig a lelki gondozás. Mert felvilágosítás és a lelki gondozás. Mert a bibliai alapú helyes iránymutatás nélkül valószínűleg nehezebb jó döntéseket hozni. És a másik dolog pedig, hogy az egyént tudni kell szeretetteljes környezettel körülvenni, akkor is, ha rosszul dönt. Tehát nekem tudnom kell ugyanúgy szeretni azt a nőt, aki túl van a sokadik férjén és a sokadik abortuszán, mint azt a nőt, aki szűzen ment férjhez, egész életében a hűséges volt a párjához, tisztességben felnevelte a gyerekeit, tehát az ítélkezést Isten egyáltalán nem bízta ránk, ugye, ahogy te is említetted. Úgyhogy nekünk nagyon, azt viszont nagyon világosan megmondta, hogy ne paráználkodjál, és ne ölj. Ezek a 10 parancsolat törvényei. Jézus viszont maga mutatta meg azt, hogy hogyan kell bánnunk akkor az emberrel, ha mégis paráználkodott és mégis ölt. Tette ezt egyrészt azért, mert szeretett volt a szívében, másrészt tette azért, hogy példát adjon nekünk lelki gondozásból. Az anyák helyzetére is kitértél az elején, és én erről is szeretnék egy kicsit beszélni. Anyának lenni mindig mindenkorban nagyon nehéz volt, viszont mi hajlamosak vagyunk túlértékelni mindig annak a kornak a nehézségeit, amelyikben éppen benne vagyunk. Ez igaz az egyén szintjén is, meg igaz a társadalom szintjén is. Én például, amíg gyerek voltam, meg voltam róla győződve, hogy a legnehezebb gyereknek lenni. Aztán, amikor felnőtt lettem, úgy gondoltam, hogy talán mégis jobb lenne nyugdíjasnak lenni, ha meg majd nyugdíjas leszek, biztos akkor rájövök, hogy az sem jobb, csak mindig az tűnik a legnehezebbnek, amiben benne vagyunk. Most a korszakok során is így volt ez. Elképzelem azt a rabszolganőt, akit adtak, vettek, és esetleg a gyermekétől külön, és sem önrendelkezési joga, sem létbiztonsága semmilyen nem volt. Aztán elképzelem azt a jobbágynőt, aki hajnaltól napestig kindolgozott a mezőn, és a gyermekét egy kis földbeásott gödörben vagy barázdában hagyta, és csak időnként volt szabad oda mennie és megszoptatni, és a középkorban járványok tizedelték a lakosságot, vagy nézzük csak az újkort, ükanyáink korszakát, nagyanyáink korszakát, akik kézzel mostak, mosogattak, minden nap maguk főztek, maguk sütötték a kenyerüket, minden alapanyagát ők termelték meg, kézi erővel, nehéz földmunkás munkával, állatokat gondoztak, fát hasogattak, fűtöttek, szőttek, fontak, stb. Nagyanyáink minden mellett még mindig olyan reménnyel tudtak csak gyereket szülni, hogy talán a fele megéri a felnőtt kort. Szóval én nem panaszkodom, hogy nehéz volna a sorsunk, sőt, örülök, hogy ebbe a korszakba születtem, mert ha mondjuk az antibiotikum éra előtt születtem volna meg, akkor már eleve nem értem volna meg a felnőtt kort, hanem belehaltam volna a gyermekkorom három tüdőgyulladása közül az egyikbe. És igaz ugyan, hogy eljárok dolgozni, mint a férfiak, viszont gépek mosnak és mosogatnak helyettem, és fagyasztó, hűtőszekrény, élelmiszerüzletek, egyéb alkalmatosságok segítenek abban, hogy nem kell minden nap főznem. Szerencsés vagyok, mert a gyermeknevelésből, a háztartásból sok mindent átvállal a férjem. Szóval hagyjuk a panaszkodást az anyák jelenlegi helyzete miatt, mert nem olyan rossz. Volt rosszabb, és valószínűleg lesz is még rosszabb, tehát ilyen szempontból én örülök annak, ami van. Az anyagi források azok mindig is szűkösek voltak. Egyesek szeretnek túlzásba esni, például azért nem vállalnak gyermeket, mert nem tudnának neki mindent megadni. Pedig valószínűleg a legnagyobb hibák egyike az, ha valaki mindent meg akar adni a gyermekének, mert akkor nem marad célja, amiért saját maga küzdjön.
0: Hát gondolom, hogy itt az anyagiakra gondolsz, mert az is óriási dolog, hogy mindent megadni a gyermeknek, ami a lelkének kell, nem csak a testét.
1: Az viszont igen, igen. A születésszabályozás módozatai előtt én örülnék neki, hogyha tisztáznánk, hogy ennek az egész kérdésnek hol van egyáltalán a helye. Ugyanis véleményem szerint azért van annyi tragédia belőle, mert nem a megfelelő helyen alkalmazzák. A Biblia szerint a szexualitásnak a házasságon belül van a helye. Azzal, hogy a házasság időpontját a mi társadalmunk egyre későbbre tolta ki, egyre kevesebb fiatal bírja ezt az időt szűzen kivárni, hiszen a hormonok azok dolgoznak, és mit sem tudnak arról, hogy ez a fiatal előbb még diplomát akart, meg esetleg anyagi és egyéb körülményeket otthon teremteni a leendő gyermeknek. Én tehát az egyik tanácsom, amit előre bocsátanék, az, hogyha a fiatalok úgy érzik, hogy megtalálták egymást, és úgy érzik, hogy ezt a kapcsolatot a Jóisten is jónak látja, akkor ne beszéljük őket le a házasságról, engedjük meg nekik, hogy tiszta körülményeket teremtsenek maguk körül, akármilyen fiatalok, és ne kényszerítsük őket bujkálásra, hazugságba. Én 18 évesen mentem férjhez, mondhatom, hogy éppen elég volt azt is kivárni tisztán. Tehát az, ami manapság van, hogy 20-30 évesen kell férjhez menni, úgymond, ez teljesen a fizikumunk elleni, mert amikor a hormonjaink úgymond beindulnak, onnantól kezdve fizikailag már készen állunk rá, ha lelkileg nem is. A gyermekek is akkor lesznek egyébként legegészségesebbek, hogyha 20-as, 30-as éveinkben szüljük őket. Később már a saját genetikai állományunk se olyan tökéletes, mint fiatalkorunkban. Tehát sok betegség is megelőzhető volna azzal, hogyha az legalábbis az első gyermekek időben születnének. Egyébként manapság egyenesen cikinek számít 18 évesen még szűznek lenni. Pedig az lenne a kívánatos, ha a házasság előtt nem élne senki nemi életet, nem muszáj mindent kipróbálni. Nem cipő ez, hogy felpróbálgatva válogassunk. A fiúk is mindenkit igyekeznek meghódítani, aztán mégis azt várják a feleségüktől, hogy a házasságba tisztán menjenek. Csak kérdezem én, hol lesznek azok a tiszta lányok, hogyha már mindenkit előzőleg meghódítottak. Na most szerencsére ez sarkítva van, mert nem ilyen súlyos a helyzet, mert vannak még olyan lányok, akik a saját akarat erejükön kívül Isten segítségét is igénybe véve képesek tisztán maradni, de hát sajnos nem ez a többség. Meg kell tanítanunk a gyermekeinknek, hogy ne féljenek szembe menni a korszellemmel, ne engedjenek a tömegnyomásnak, merjenek dolgokról másként gondolkozni, mint ahogy a többiek, még akkor is, hogyha emiatt bizonyos társaságokból kiközösítik őket. Sőt, én még olyat is hallottam, hogy középiskolai tanár tett nevetségessé egy szolíd kislányt azért, mert nem vagánykodott úgy, mint a többiek, tehát nagyon fontos itt a nevelők szerepe is. Egyébként, ha a születésszabályozás különböző módozatairól beszélünk, akkor csak azok a módozatai jöhetnek szóba egy hívő embernél, amelyek nem ütköznek Isten törvényébe. Itt kimondottan a ne ölj parancsolatról arra gondoltam.
0: Bocsáss meg, igen. Csak szeretnék visszautalni arra, hogy ugye ez a fő témánk a születésszabályozás, és kimondtál egy szót, itt ne felejtsd el, hogy itt folytatjuk, hogy a Jóisten törvényével összhangban lehet alkalmazni születésszabályozási módszereket, de kimondtál egy szót. Ez a szó úgy hangzott, hogy a paráznaság. És beszéltünk arról, hogy a túl korai nemi élet, és az, hogy az elkötelezett társas kapcsolatot pedig tolják maguk előtt a fiatalok. Tehát önmagában én úgy gondolom, lehet, hogy ezzel te is egyet tudsz érteni, már önmagában ezt a normális állapotot sikerülne helyreállítani, ez önmagában is egy természetes születésszabályozás lenne, Isten törvényét tiszteletben tartani a saját érdekükben, így van, és ugyanakkor pedig azt a bizonyos biológiai lehetőséget, meg, hogy így mondjam, egy évsort komolyan venni, amit a Jóisten tényleg arra teremtett, hogy az elkötelezett kapcsolatok ideje legyen, és a gyermekvállalás ideje legyen. Tehát önmagában egy születésszabályozási módszer. És akkor nézzük még tovább a többit.
1: Most erről az jutott eszembe, hogy ugyanakkor, ha a sorrendet egy kicsit felcserélnénk, vagy párhuzamossá tennénk, akkor minden megoldódna, mert így igaz ugyan, hogy sokkal nehezebb, de azért lehet tovább tanulni gyerekek mellett, és főleg, hogyha a fiatalok szülei, a nagyszülők is kiveszik a részüket a segítségből, és támogatják továbbra is a gyermekeiket, tehát nem hagyják magukra azért, mert úgymond kirepültek, akkor lehet párhuzamosan, én irigykedve néztem néhány évfolyamtársnőmet, akinek már volt gyermeke egyetemi évei alatt is.
0: Igen, hát valamikor, úgy hallottam, hogy nemrégiben adta el, nem tudom melyik egyetem, azt a kollégiumát, ahol lehetett együtt élni a pároknak és babával is, de hát nem úgy néz ki, hogy nagyon támogatná a társadalom ezt a lehetőséget.
1: A születés szabályozás módozatai előtt elmondanám, hogy a Biblia az leírja, hogy hogyan formálja Isten a csontjainkat a méhen belül, és már akkor is ismer minket, már akkor is számon tart minket. De manapság már a fejlett ultrahangtechnika mellett számunkra is teljesen világos, hogy az emberi élet az a fogamzása pillanatától kezdődik, tehát a fogamzás pillanatától ember, vagyis védi a neői parancsolat. A születés szabályozás módozatai közül tehát csak azokat vehetjük igénybe, amik nem ütköznek ebbe a parancsolatba, tehát kimondottan a spermiumnak és a petesejtnek az egymásra találását akadályozza, mert miután ezek már találkoztak és bekövetkezett a megtermékenyülés, onnantól kezdve ember az ember, tehát bántani nem szabad. Még kevésbé annak a beágyazódását akadályozni, hogy magától elpusztuljon, de még kevésbé a már beágyazódott kis embriót onnan kikaparni, mert ez már gyakorlatilag Isten számon tartott gyermeke. Tehát nem fér össze Isten törvényével, de egyébként sem születés szabályozási módszer, tehát nem jön szóba ilyen szempontból. Ha beszélünk egy kicsit a spirálról, vagy hurokról.
0: Igen, egy pár gyakorlati dolgot ebbe a néhány percben, ami hátra van, azért említsünk meg.
1: Bármely méhen belüli eszköz szintén a beágyazódást akadályozza, tehát a már megfogant életet
0: igen,
1: üldözi
0: spirál,
1: el.
0: Ugye?
1: Szigorúan véve mini abortuszokat csinál, tehát ugyanúgy nem nekünk való hívő embereknek. A tablettában beszedhető fogamzásgátlók részben megfelelnének a mi elvárásainknak, de csak akkor, ha valóban teljesen leállítanák a petesejt érését és kilökődését, viszont azzal, hogy ennek a hormontartalmát viszonylag egészségesebb szintre csökkentették, már nem ez a helyzet, hanem az, hogy csak részben akadályozza a peteérést, másrészt inkább annak a beágyazódását ellehetetleníti. Ha pedig ez részben így van, hogy ez a két hatás együtt okozza ezt a hatékonyságot, akkor gyakorlatilag ez mini vetéléseket csinál, vagyis megint csak nem egy nekünk való módszer, főleg nem az esemény utáni tabletta, ami kimondottan csak a beágyazódást akadályozza meg. Ha nem a fogamzást előzi meg, akkor nem nekünk való. Marad tehát néhány olyan dolog, ami részben a természetes fogamzás szabályozás kérdéskörébe tartozik, részben pedig fizikai akadályt képez a spermium és a petesejt között. Így tehát az előzőt említve a szimptotermál módszer, ami talán a legemberségesebb, hiszen arról van szó, hogy az ébredési hőmérséklet mérésével és a méhnyak-nyák minőségének rendszeres vizsgálatával a kettő együtt egy igen hatékony módon megállapítja azt a körülbelül 7-10 napot, ami termékeny lehet, és a többi 3 héten a pár szabadon élheti a házas életét. Ezen a bizonyos tilos héten pedig vagy önmegtartóztató, vagy gumiófszert használ, vagy más egyéb ilyen fizikai akadályozó eszközt. Másik lehetőség, a megszakított közösülés, hát ez csak egyrészt sokkal tapasztaltabb önuralomra képes férfiaknál egy lehetőség. Másrészt pedig igen kell arra figyelni, hogy ez esetben az orgazmus a férfinél és a nőnél nem egy időben történik, vagyis ha a férfi nem fordít arra külön gondot, hogy vagy előtte, vagy utána a nőt is eljussa az orgazmusig, akkor esetleg kihasználás lesz belőle, nem pedig az a szeretet, amire való lett volna ez az egész. Sokan úgy gondolják, hogy a Biblia Onan példájára hivatkozva tiltja ezt a módszert, de nekem az a véleményem, hogy ott Isten azért helytelenítette, hogy Onan a földre vesztegette el a magot, mert nem teljesítette azt a kötelezettségét, amit Isten rábízott, hogy az ő korán meghalt testvérének támasszon magot, hanem inkább azt akarta, hogy kihaljon a testvére családfája, és ne fejlődjön tovább. A természetes születés szabályozási módszereknek, mint más módszereknek is megvan a maguk hiba százaléka. De már az elején tisztáztuk, hogy ha ezt a házasságon belül alkalmaztuk, akkor nem dől össze a világ, hogyha mégiscsak születik egy kisbaba. Ilyenkor kerül előtérbe Isten akaratának az elfogadása, és erre az elfogadás szóra én nagyon nagy hangsúlyt fektetnék, mert nekünk tudni kell bízni abban, hogy nincsenek a dolgok véletlenül, és hogy a Jóisten meg fog segíteni bennünket.
0: Erika, műsoridőnk végére értünk, és én nagyon köszönöm neked, hogy tabu témákat is megemlítettél, érintettél, mert sokszor visszafogják magukat az emberek, azért, mert keresztények. De látható ebből is, amit elmondtál eddig, hogy vannak tiszta és vannak követhető születésszabályozási módszerek, összhangba kell lennünk a mennyel, és Isten segíteni fog.

Kedves hallgatóink, ezzel ma estéli egyórás magyar adásunk véget ért. Magyar nyelven legközelebb, holnap délután 3 órakor jelentkezünk. De addig is kívánunk mindenkinek egy békés, jó éjszakát. Babos Renáta vagyok, a viszonthallásra.

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztalom.

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségét.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békességgel.

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod é haragod? Avagy nem elevenítesz meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Isten hozottal köszönti Önöket a Mota Lóránt a Speranza Reménység televízió Keresztút adásában. A ma esti előadás egy családépítő előadás, béketárgyalás címmel, melyet Pálffy Miklós lelkipásztor mutat be. Az eseményt Bíró András Csaba lelkipásztor szervezte, a Dél-Erdély Egyház terület családi osztályvezetője. Kérem, fogadják sok szeretettel!
2: Igazából ez nem is egy prédikáció ma este, hanem ez egy szeminárium, egy tanulmányozás, közös tanulmányozás, vagy közös gondolkodás. Gyertek, elmélkedjünk közösen arról, ami közöttünk tombol, ha esetleg van ilyen, vagy esetleg van olyan, ahol soha semmi nem tombolt. Na most én kíváncsi lennék arra, hogy melyik az a család, vagy hogyha mondjuk csak az egyiketek van itt, a párotok otthon van, ki az közületek, akinek a családjában nem volt veszekedés? Veszekedés. Kinek a családjában nem volt veszekedés? Hangos veszekedés. Kinek nem volt? Tessék! Hát azért vagytok ilyen kevesen ma, mert csak a rosszak jöttetek el, a jók otthon maradtak. Kinek a családjában nem volt nézeteltérés? A nézeteltérés és a veszekedés között van különbség. Kinek a családjában nem volt nézeteltérés? Nagyon jó. Nem azért jó, hogy nézeteltérés van, vagy volt, hanem azért jó, hogy őszinték vagytok. Nem akarom tovább feszíteni a húrt a kérdésekkel. Amit most az elején el szeretnék mondani az, hogy én nagyon-nagyon remélem, hogy ma este, miután hazamentek, abból, amit én mondok, nem lesz veszekedés. Nagyon komolyan mondom. Mert amikor hazamegyünk, mindenki azt fogja megjegyezni, ami a párjára illik. És azok a szituációk fognak eszetekbe jutni, amikor a másik valamivel megbántott benneteket, és meg fogjátok neki mondani ma este, hogy hallottad, hogy mit mondott? Olvastad az ígét, amit olvastak ma este? Te miért nem csinálsz így? Hát ez lenne a legszerencsétlenebb szituáció, hogy a ma esti elmélkedés után mi hazamegyünk és összeveszünk, mert pont az ellenkezője kellene, hogy megtörténjen. Tehát ma este én ezt a címet adtam neki, hogy béketárgyalás, és a valóság az, hogy szükség van béketárgyalásra. Szükség van a keresztény házasságban arra, hogy az ember tanulja meg, hogy hogyan kezelje a fenevadat, ami itt van belül. Én ma este nem arról akarok beszélni, hogyha férfi vagyok, mikor megint előjön valami probléma, hogyan kezeljem a feleségemet. Elsősorban ma este nem erről akarok beszélni. Hogyha nő vagyok, ma este nem arról akarok beszélni,

Na most három alapelvet szeretnék megosztani veletek, amit a Bibliában találtam. Három alapelvet, amit fontos tudni, jó lenne, hogy akkor, amikor kiütjük a biztosítékot, ez a három alapelv élő módon a szemünk elé kerüljön, ott legyen az elménk mélyén, a szívünkből virágozzon ki ez a három alapelv, hogy ne felejtsük el ezeket a dolgokat, és hogyha megértjük és egyet tudunk érteni ezzel a három vezérgondolattal, vagy alapvető igazsággal, ami a béketárgyalást illeti, ami a férfi és a nő közötti kapcsolat kezelését, vagy a feszültség kezelését illeti, három tudnivaló van, amit alapvetően alkalmazni kell akkor, amikor konfliktus jön létre. Én ezt a három dolgot nem tudom, akkor nem tudom, hogy mi fog engem megállítani az én igyekezetembe, ami ösztönszeren jön és ömlik belőlem, és még magam sem tudom megállítani saját magamat, utána pedig csodálkozom, hogy hogy lehettem ekkora őrült. Na most az első dolog, amit tudni kell, hogy mind bukott emberek vagyunk. Te is az vagy. Én is az vagyok. Igen, de én 30 éve adventista vagyok. Lehetsz, amennyi éve akarsz. Testvéreim! Ki tudná jelenteni valamelyik adventista önmagáról, hogy a bűnös természete meghalt, és nem dolgozik többé? Nem nyújt neki rossz gondolatokat, rossz érzéseket? Van ilyen ember a Földön, hogy nincs többet bukott emberi természete? Van ilyen? Nincs. Az első dolog, amit tudni kell, hogy mi bukott emberek vagyunk, és Pál apostol, hogyha a római levelet figyelmesen olvassuk, az első fejezetben elmondja, hogy a pogányok rosszak. A második fejezetben elmondja, hogy kik a rosszak? A zsidók rosszak. A harmadik fejezetben elmondja, hogy a zsidók és a pogányok rosszak. Így kezdődik a római levél. És figyeljétek meg, hogy a római levél a harmadik fejezetének a 19. versében, és mi adventisták, ezt jobban tudjuk, mint bármilyen más keresztény a földkerekén, azt mondja a római levél harmadik fejezetnek 19. verse, hogy tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, már pedig az adventista ismeri Isten törvényét, jobban ismeri, mert többet tanulta, mint bármilyen más keresztény ezen a földön. És azt mondja Pál apostol, hogy tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azoknak mondja, akik törvény alatt vannak, hogy minden száj bedugassék, és az egész világ Isten ítélete alá essék. Kinek a száját kéne leghamarabb bedugni? Testvérem, mi arra vagyunk hajlamosak, hogy a párunknak a száját dugjuk be valahogy. Valahogy mondd meg neki már egyszer úgy, hogy aztán többet nem merje kitátni a száját. Úgy megmondom neki most, vagy felhívod anyádat, és megkérdez, most mit mondjak neki, meg van őrülve. A sírba tesz. Figyelj ide, fiam, ha ezt megmondod neki, úgy bedugod a száját, hogy többet nem meri kinyitni. Testvéreim, az első dolog, amit egy keresztény férnek és egy keresztény feleségnek meg kell tanulni, hogy dugja be a száját, a sajátját. Miért? Mert egy lázadó. Mert bűnös. És Isten törvénye elsősorban az én számat dugja be. Ha én ezt elfelejtem, hogy én egy bukott ember vagyok, akkor engemet nagyon nehéz megállítani. Két következtetést vonnék le ebből az ígéből. Az egyik következtetés az, hogy ahol két bukott ember egy fedél alatt él, előbb vagy utóbb veszekedni fog.

Miért kell nekem ezt tudnom? Testvérek, kérlek, ne értsetek félre. Én nem azt akarom mondani, hogy veszekedni kell. Nem, nem kellene veszekedni soha. De, mivel két ember lakik egy fedél alatt, most egy zárójelet nyitok. Nagyon komplikált a bukott embernek házasságban élni. Figyeljétek meg a társadalmat. Mi egy olyan társadalomban élünk, ahol az emberek közötti viszonyokat precízen törvények határozzák meg. Hogyha például bemész egy üzletbe, és zsebrevágsz egy, nem tudom mit, valamit, nem fizeted ki, zsebrevágod, és kimész, és valaki meglátja, mi történik veled. Jön a büntetés. A társadalom így van kiépítve, hogy az emberek közötti viszonyokat pontos törvények szabályozzák. Hogyha elmész valahova dolgozni, a munkaadó és a munkás közötti viszonyt, munkaviszonyt, egy szerződés, ugye a törvény keretei közötti szerződés szabályozza meg. Hogy te reggel 8-tól délután, mit tudom én, 5-6-ig dolgozol, és akkor ennyi és ennyi fizetésed lesz, és ezt a normát kell teljesítsed, és ilyen felkészültségre van szükséged, és ismeritek ezeket a dolgokat, nem? Nem akarom most részletezni. Na de! Milyen törvény szabályozza azt, amikor egy férj és a feleség egy fedél alatt, ugye a férj magára nyomja a feleségnek méregdrága samponját. Melyik törvény alapján fogják börtönbe csukni ezért? Melyik? Tehát figyeljétek meg, a társadalom, a szekuláris társadalom nagyon jól tudja, hogy milyen hajlamok vannak az emberekben. Ezért megtesznek mindent, hogy pontos törvények szabályozzák az emberek közötti viszonyokat. De a házasság egy olyan fajta viszony, ahova nem bújik be senki. És te és a párod kell, hogy osszátok, szorozzátok a ti dolgaitokat. És ráadásul két lázadóról van szó. Két bukott emberről van szó. Ahova az államtörvény nem tudnak beleszólni minden apró részletbe, mint hogy a társadalom más zónájába beleszólna. Na most, az első dolog, amit én tanulok ebből az igéből, amit olvastam, és ebből az alapvető tudnivalóból, hogy bukottak vagyunk mind, az, hogy nem kell meglepetést és föltétlenül keserű csalódást okozzon az, hogy összeszólalkoztunk. Nem kell azt mondani rá, hogy most vége a házasságnak, mert nem tökéletes a házasság. Persze, hogy nem tökéletes. Mert te sem vagy tökéletes. Én sem vagyok tökéletes. Értjük? Tehát ne ábránduljunk ki a házasságból, hogyha összeszólalkoztunk. Nem lett vége a világnak. Sőt, számítsunk arra, hogy csupán csak idő kérdése, ameddig megint össze nem rúgjuk a mosatlant. Ez az első dolog, amit én megtanulok ebből az alapvető tudnivalóból. A második dolog, amit meg kell tanulnom ebből, az, hogy én is hibás vagyok. Jó, de ő kezdte. Tudjátok ezt a mondást, hogy a baj ott kezdődött, amikor komán vagy sógor visszaütött. Jó, de én csak azt adtam vissza, ami járt. Pont ez a baj. Mert a keresztény nem viselkedhet így. És mivel én így viselkedtem, és nem voltam hajlandó Krisztus követe lenni az én feleségem fele, hogy a megbékéltetés szolgálatát végezzem, akkor én Krisztusnak fordítottam hátat, és ahelyett, hogy megbékéltem volna a feleségemmel, vagy ha nő vagyok, a békéltetés szolgálatát eszközöltem volna a férjem fele, mert erre hívott engemet el Krisztus, akkor vétkeztem vele. Mert ha valaki tudna jót cselekedni, és nem cselekszi, bűne az annak. Na most ez a másik dolog, amit az első alapelvből én tanulok. Még egyszer ismételjük el. Az első alapelv, mind bukott emberek vagyunk. Mit tanulunk ebből? Két dolgot. Az első elvből tanulunk két dolgot. Ez szeminárium, nem prédikáció. Most műhelyben vagyok, iskolában vagyok. Az első dolog, hogy csupán csak idő kérdése, ameddig a két lázadó nem fog veszekedni. A másik dolog, amit tanulok belőle, hogy én is hibás vagyok. Most képzeljétek magatok elé
ezt a gondolkodásmódot, amikor kimegy a biztosíték. Nem igaz, hogy egy kicsit másképpen állunk hozzá? A második elv, ez egy nagyon mély dolog. Ez a második elv, ez nagyon mély dolog. És nem valósul meg sajnos minden házasságban. De figyeljétek meg, hogy ez a második alapvető dolog, amit tudni kell, ami a béketárgyalás vagy a konfliktus kezelést illeti a házasságban, még mielőtt oda jutnánk, az Efézusi Levél 5. fejezetének 28. verse, ez egy hatalmas igazság. A Biblia nagyon erős kifejezéseket használ, amikor a házasságról beszél. De ez egy fantasztikus dolog, amit itt olvasunk. Efézus 5.28-ban valahogy, ha ti is akarjátok, tartsátok észbe, azt mondja, hogy úgy kell a férfinek szeretni az ő feleségüket, a férfiaknak szeretni az ő feleségüket, mint az ő tulajdon testüket, aki szereti az ő feleségét, mit ír tovább? Önmagát szereti. Most gyertek egy kicsit belegondolni. Amikor a feleségem arcára nézek, én egy testvérharcot látok bennem, az a második énem. Amikor a feleségem hangját hallom, az az én második hangom. Az univerzumban nincs még egy faj, amiről így beszél a Szentírás, hogy egy és mégis kettő. Mert elhagyja a férfi az ő anyját, az ő atyát, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. És Jézus azt mondja, hogy többé már nem kettő, hanem egy. A házasság egy olyan vállalkozás, amiben az ember teljesen odaadja magát a másiknak. Sőt, Pál apostol olyan messze megy, az 1. Korintusi levél 7. fejezetén azt mondja, hogy a nő nem ura az ő testének, hanem a férfi. És a férfi nem ura az ő testének, hanem a felesége. Itt pedig azt mondja, hogyha valaki szereti a párját, ugye, a férfiről mondja, de ez érvényes fordítva is, ha valaki szereti a párját, önmagát szereti. És amikor feszül a húr, akkor én gondoljak arra, hogy a párom az nem konkurencia. Ha én konkurest látok a páromba, akivel meg kell egyezzem, hogy hogyan költjük el a pénzt, akkor az nem házasság. Hogyha én elkezdek a házasságban matematikai számtan példákat végezni, hogy most háromszor én engedtem a magaméból, most te következő, hogy háromszor engedj a te magadéból, az a matematika házasság minden tönkretesz. Minden tönkretesz. Felejtsétek el, hogy hányszor engedtetek a magatékéből. Nem a másiknak engedtetek, hanem kinek kedveztetek. Hogyha komolyan veszük azt, amit Pál apostol mond, Efézus 5.28-ban. Kinek kedveztük? Vittem egy csokor virágot a feleségemnek. Hát ugye a kedvébe járok, jaj, megint. Hú! Ha így viszed, akkor nem tudod, mit jelent a házasság. Megfőztem a férjemnek, megint, már olyan kényes, olyan válogatos, megint megfőzt. Ha így gondolkozol, magadnak főzted. Magadnak vitted a virágot. Hogyha komolyan vesszük, amit a Biblia mond. Tehát a házasság ez egy olyan egység, amiben, hogy mondjam, nincs ilyen, hogy te és én, hanem mi egyek vagyunk. És a másiknak a kedvébe kell járj, mert az a tied. Figyeljétek meg, testvéreim, hogy hogy viselkedünk a mi testrészeinkkel. Húzunk a kezünkre zoknit, amikor fázunk. Mit húzunk a kezünkre? Kesztyűt. Miért nem húzunk zoknit rá? Vagy miért nem tesszük kapcába? Miért nem húzunk rá egy vastag sapkát? A testrészünk, a miénk. Mégis úgy viselkedünk a saját kezünkkel, ahogy a kezünknek jó. Úgy kell viselkednünk a párunkkal, ahogy a párunknak jó, de jó, neki nincs esze, akkor úgy viselkedsz, hogy neki nincs esze, pont. Ez a te a második éned. Hogyha ő lassúbb, mint te, akkor lassabb leszel vele szembe.
Hogyha ő gyorsabb, mint te, akkor igyekszel lépést tartani vele. Emlékeztek, mit mondott Jákob? Mikor Ézsó felkínálta, hogy itt van a 400 férfi, és én megvédlek benneteket. Nem. Itt nem úgy működik. Itt nekem feleségeim vannak, gyermekeim vannak, juhok vannak. Itt nem úgy menetelünk, ahogy a férfik menetelnek, hanem úgy menetelünk, ahogy a többiek tudnak. Értitek, testvérek? Tehát a párom az nem konkurencia. Mi nem futunk versenyt egymással az életben. Valaki egyszer mondta nekem, hogy ők nem tudják elosztani a pénzüket, mert a felesége annyira költekező, hogy nem tud magának soha semmit venni. És akkor beléptek egy ilyen konkurenciába, ahol természetesen, hogy mindig osztani kell a dolgokat, és nem tudják elosztani, mert lehetetlen. Persze, az is igaz, és itt oda kell figyelni erre a dologra, hogy eljuthatunk egy olyan szituációba, amikor valaki kizsákmányolja a párját. Most nehogy hazamenjetek ma este, és az jusson eszetekbe, az ördög úgy kísértse meg benneteket, hogy engemet egész életemben kihasznált a párom. Akkor semmit nem ért, hogy ma este itt találkoztunk. Ezek olyan finom dolgok, amelyeket nagyon könnyű kiforgatni. Nehogy kiforgassuk őket. Igen, a valóság az, hogy az életben van olyan szituáció, amikor egy férfit egy nő kihasznál, vagy egy nőt egy férfi kihasznál. Van ilyen szituáció az életben. De a legtöbb helyzetben egymást kölcsönösen használják ki, csak más-más területen. Na most, a második alapelv, amit a Bibliából tanulok, és ami a konfliktus kezeléshez tartozik, hogy mi ketten nem vagyunk ellenségek. Ha össze is szólalkoztunk, az azért van, mert mind a ketten rosszak vagyok, te vagy a rossz, én vagyok a jó. Nem. Nem azért szólalkoztunk össze, mert ellenségek vagyunk, nem. Nem azért szólalkoztunk össze, mert konkurenciában élünk, nem. Hanem azért, mert te is én is rosszak vagyok. És akkor tudom, hogyha mind a ketten rosszak vagyunk, és nem vagyunk konkurenciába, hanem a férjem az én második énem, aki a férjét szereti, vagy aki a feleségét szereti, önmagát szereti, na akkor várjunk csak, hogy is kell csinálni a dolgokat, hogy neked jó legyen. És akkor teljesen más alapról indul a konfliktus kezelés. A harmadik elv arra a szituációra tartozik, amikor egy házasságban olyan sérelmeket követünk el, amelyeket a legtöbb esetben mások nem bocsájtanak meg. Valaki megcsalta a párját. Ez egy olyan sérelem, amelynek az esetében a Biblia megengedi, nem követeli, de a Biblia megengedi, hogy a másik ne bocsájtson meg. Sőt, a Biblia felszabadítja a házasság kötelike alól. Na most, vagy a fizikai erőszak, vagy a halálvaló fenyegetés. Én azért mondom ezeket, mert én nem tudom, hogy a ti magánéletetekben mi történik. De azt tudom biztos, hogy Sátán próbálkozik mindenfélével. Na most, amikor olyan sérelem történik egy házasságban, amit úgy érzel, hogy ezt te nem tudod megoldani, és nem tudsz megbocsájtani, akkor ez a harmadik elv, hogy ne húzd az időt úgy. Mert Isten azt akarja, hogy mi céltudatosan éljük az életünket, hogy mit miért csinálunk, vagy ha nem akarunk valamit csinálni, akkor miért nem akarjuk csinálni. Tehát hozzunk céltudatos döntéseket. Most ez a harmadik elv, amiről beszélek, ez csak is azokra a szituációkra érvényes, amikor valakinek olyan sérelme, valakit olyan sérelem ért, amit ő nem tud kezelni, nem tud megbocsájtani, ott sínylődik a házasságban, nem tud boldog lenni, a másikot sem tudja boldoggá tenni, úgy érzi, hogy minden tönkre megy, de nem is válik el, nem is tud igazi házasságban élni, tehát ez nem élet. És emléke, most nem fogom fellapozni a Bibliát, mert most már nagyon késő az idő, viszont emlékeztek, hogy Józsué, és a Bibliában több ilyen szituáció van, amikor az Isten, de ebben az esetben Józsué, azt mondja Izrael népének, ha nem akartok az Úrnak szolgálni, akkor szolgáltok egy kicsit Bálnak is, egy kicsit az Úrnak is, így mondja? Nem.
Ha úgy találjátok, hogy nem tudtok az Úrnak szolgálni, ha úgy találjátok, hogy ebben a dologban ti másképpen gondolkodtok, akkor végre döntsétek el, hogy mit akartok. Tehát gondold át, hogy mit akarsz a házasságodba, ha olyan sérelmek értek, amikkel nem tudsz mit kezdeni. Ha nem tudsz megbocsájtani, akkor ne tartsd fogva a másikat. Ne tartsd fogva. Lépj ki. Én nem bátorítom a válást. Ezt valaki félre magyarázhatja, hogy Pálfi Miklós eljött, és az arra bátorított minket, hogy felhúztad az urodat, válj el. Nem, nem. Nem. De az sem megoldás, hogy házasságban maradj, és aztán, mivel nagy a vagyon, egyik félrelépeget, a másik pedig szemet huny, mert minden harmadik hónapban elviszi őt a reszortba. És ezért szemet huny. Én ilyen szituációt is tudok. Amikor olyan gazdag az egyik, és olyan annyit ad a másiknak, hogy oké, én félrelépegethetek, mert úgyis a házasságunk tönkre ment, de hát, hogy ne menjen szét a vagyon, akkor inkább marad. Ez nem házasság, ez paráznosság. És mind a ketten égni fognak. Ez a valóság. Na most gondold át, hogy mit akarsz. Dönts! Ha nem akarsz megbocsájtani, hagyj békét a másiknak. Lépj ki onnan. De ha tudod, a te lelked mélyén, hogy te tévedtél, hogy te sértetted meg a másikat, akkor bocsáss meg! Vagy hogyha nem sértetted meg, de úgy gondolod, Isten azt várja tőled, hogy bocsáss meg, és mentsd meg a házasságot, akkor bocsáss meg, és mentsd meg a házasságot, és döntsd el, és hagyd a múltat a hátra. Ne sínylődj, mert az nem megoldás. Attól senki nem lett boldog, attól a házasság nem lett szentebb, hanem mindig csak egyik probléma másikat hozza, és soha nincs vége. Most ezt a hármat miután így elmondtam, gyertek gyorsan ismételjük el. Az első, mit tanultunk ma este? Ami a konfliktus kezelést illeti, van három alap. Az első alap az, hogy a Biblia azt mondja, hogy mindenkinek az Isten a száját bedugja, az ő törvény által, hogy mind rosszak vagyunk. És ebben én azt tanulom, amit a Biblia mond, hogy bukott emberek vagyunk, elsősorban azt tanulom, hogy előbb vagy utóbb konfliktus lesz, mert mind a ketten bukottak vagyunk. Ne érjen meglepetés, ne ábrándulja ki házasságomból emiatt. Másodszorból ebből az első alapelvből még azt is tanulom, hogy én is hibás vagyok. A második alapelv, hogy a Biblia úgy beszél a házasságról, hogy olyan szoros kötelék a házasság, hogy a másik olyan, mint én. Vagyis, hogyha szeretem a páromat, akkor az annyi, mint magamat szeretem. Olyan szoros kapcsolat van egymás között, mint a test és a részei között. És ezért ne lássak a másikba ellenséget, soha ne lássak benne ellenséget, ne lássak benne konkurenciát. Harmadik alapelv, amit tanulok a Bibliából, ha olyan sérelmek érnek, amit nem tudok kezelni, akkor gondoljam át, és döntsek, hogy jobbra vagy balra. Na most, még van egy kevés időnk, szeretnék egy néhány stratégiai, megoldást a konfliktus kezelés esetében megosztani veletek. Az első dolog, amikor létrejön egy konfliktus, az, hogy mi érzelmileg, a mi érzelmi állapotunk borul fel. Mert hogyha nekünk nem lennének érzelmeink, akkor szinte konfliktusaink sem lennének. Például ott vannak most ezek a mindenféle ChatGPT-k és ilyesmik, szidjátok, mint a bokrot, ha akarjátok, és megfogjátok, látni, hogy nagyon szépen és kellemesen és barátságosan válaszol, mert nincsenek érzelmei. Na most akkor, amikor valaki kijön a sodrából, megharagszik például, akkor tudni kell azt, hogy a harag az egy borzasztó ellenség. Amikor valaki elveszti a hidegvérét, akkor egy olyan lelki állapotba kerül, amikor nem ura önmagának, hanem a harag uralkodik felette, vagy a gonosz valahogy a szívéhez férkőzik, mert hogyha az ember kiborul a kiegyensúlyozott érzelmi állapotából, akkor kiszámíthatatlanná válik. Sokan akár súlyos bűnöket is képesek elkövetni, amikor elvesztik az eszüket. Na most, ami ezt a stratégiát illeti, és az érzelmek kezelését illeti, azt mondanám elsősorban,
hogy könnyebb csendben maradni, mint lecsendesedni. Még egyszer mondom, ez nagyon fontos. Könnyebb csendben, nem mondom, hogy könnyű csendben maradni. Ez nem mindig könnyű. Mikor ég a nyelved, nem könnyű csendben maradni. De mégis könnyebb csendben maradni, mint lecsendesedni. Tudjátok miért? A haragnak van két fő hormona, az egyik az adrenalin és a másik a kortizol. Ez a két hormon intenzíven kb. 90 másodpercig van a vérünkben. Ez azt jelenti, hogy 90 másodpercig nem vagyok ura magamnak. Nyomom a dumát, ez az, akármi, a főbevernek, akkor is nyomom a dumát, félholtan. 90 másodpercig olyan állapotba kerül a testünk, az elménk, hogy nincs kontroll. Na de, ez a 90 másodperc nem olyan sok. Ahhoz, hogyha már megharagudtam, ha már kiütöttem a biztosítékot, legalább fél órára van szükségem ahhoz, hogy visszanyerjem az egyensúlyt és a kontrollt. Nem könnyebb csendben maradni, mint lecsendesedni? És a testünknek körülbelül 7 órára van szüksége, hogy hormonálisan újra kalibrálja magát. Mennyi? 7 óra. És a 7 órából 6 óráig az immunrendszerünk legyengül. Azért, mert 90 másodpercig nyomtuk a kortizolt, és nyomtuk az adrenalint. Könnyebb csendben maradni, mint lecsendesedni. Testvéreim, amikor érezzük, hogy feszül a húr, ilyen volt már, és még lesz. Tegyünk meg mindent annak érdekébe, hogy őrizzük meg a hidegvérünket. Hogy érzelmileg ne kerüljünk egy feldúlt állapotba, mert sokkal nehezebb utána visszanyerni az egyensúlyt. Hogyha már kirobbant a háború, de a kettő közül az egyik megőrzi a hidegvérét, 50%-os a megbékélésnek a sikere. Mert legalább az egyik ura jön magának, még a másik el is szalasztotta a gyeplőt. Itt vannak ilyen gyakorlati tanácsok, amit a pszichológusok szoktak javasolni, hogyha úgy érzi a házaspár, hogy most feszült a hangulat, akkor vegyenek 20-30 perc szünetet. Uralkodjanak magukon, hogy ne robbanjon ki, mert ha kirobban, nehezebb lecsendesíteni, mint csendben maradni. Vegyenek 20-30 percet, várjanak, ameddig lecsendesednek, és utána próbáljanak megint beszélni a problémájukról. De úgy, hogy érzelmi állapotuk most már teljesen más, és meg fogjátok látni, hogy sokkal könnyebb megoldást találni a problémákra, akkor, amikor érzelmileg nyugodtak vagyunk, mint akkor, amikor feszültek vagyunk. Tehát ez az első dolog, hogy őrizd meg a hidegvéred. Könnyebb csendben maradni, mint lecsendesedni. A második, amit meg szeretnék osztani veletek, mint ilyen megbékéltető stratégia, az, hogy ha valamelyik kiütötte a biztosítékot, akkor annak nem kell minden szavát elhinni. Ez nagyon fontos. Most én nem tudom megengedni magamnak itt a kamerák előtt és előttetek azokat a vadállatokat, amiket felszoktak sorolni ilyenkor egymásnak, vagy ilyen-olyan, ki tudja milyen kifejezésekkel illetik egymást. Azért nem szabad ilyenkor mindent, ilyenkor általában van két varázslatos szó. De ezek a szavak mindig hazug szavak. Amikor az ember az érzelmek hatása alatt megpróbálja a keserűségét a másikra önteni, akkor van két varázslatos szó, hogy te mindig és te soha. Ezek mind hazugságok. Te soha nem volt, neked soha nem volt hozzám egy szép szavad. Te soha nem hoztál nekem egy csokor virágot csak a szülinapomra és különleges alkalmak. De úgy, hogy magadtól hozod, nem hoztál soha. Te soha nem tudsz hallgatni, amikor én bajban vagyok. Te mindig ilyen voltál. Ezek mi hazugságok?
De mivel érzelmileg fel vagyunk dúlva, és nem vagyunk a magunk ura, és az észszerűség az most valahogy holtvágányra került, ezért a másiknak, amikor ilyen feldúlt állapotba nyomja ezeket a dolgokat, akkor neki nem kell mindent elhinni. Így is, úgy is, ő se hiszi őket. Tudtátok? De egy idő után mennyi kell hozzá, hogy egy kicsit visszaálljon az egyensúly? 30 perc. 7 óra, hogy a hormon termelés és a hormon állomány újra legyen kalibrálva, és normális legyen. 7 óra. Ha eltelik a 30 perc, vagy a 7 óra, megtörténhet, hogy az, aki nekem azt mondta, hogy te szamár, 7 óra múlva odajön hozzám, vagy 30 perc múlva odajön hozzám, és megkérdezett tőlem, hogy tényleg azt mondtam neked, hogy te szamár vagy, kérlek, bocsáss meg, én soha nem gondoltam ilyet. De akkor miért mondtad? Tehát ő maga sem hiszi ezeket. Előbb vagy utóbb odajön hozzám, és azt mondja, hogy nem gondoltam komolyan, bocsáss meg nekem, de milyen jó lenne, ha nem hinnénk el. Mert ha nem hiszük el, akkor nem érezzük magunkat sértve. Tehát ez megbékéltetés szolgálata. Nekünk ezeket tudni kell. Így kell viszonyulnunk a másikhoz. Ha a sátán megkísértette a párunkat, és most önti ránk a keserű epét, akkor ne higgyünk neki mindent el. Ő se hiszi. Ő tudja, hogy nem úgy van. De most az érzelmek elöntötték az észszerűséget, és ezért mondja. Várjunk csak nyugodtan, őrizzük meg hideg vérünket, gondoljunk arra, hogy mi nem vagyunk konkurensek. Most megsebesült. Ő van megsebesülve, és most engem akar megsebesíteni, de nem tud megsebesíteni, mert úgyse hiszem, amit mond. De nem mondhatom ezt neki, hogy úgyse hiszem, amit mond. Ha ezt teszitek, akkor még kaptok. Nehogy azt mondjuk a párunknak, hogy ez túlzás, és hogy ezt azt tanították nekünk, hogy mi ne higgyünk neki, tudd meg, hogy semmit nem hiszek, abból itt mondta. Akkor mit kapsz? Nem így működik. Hanem úgy, hogy mi magunkban ezt nem hisszük el. Tudjuk, hogy ő is egy lázadó, én is egy lázadó vagyok, volt, amikor fordítva történt, most az én sorom, hogy tűrjek, addig, ameddig kiszáll a fejéből a rossz. Semmi baj. Utána majd kiderül, hogy ő se gondolta komolyan. És mennyi problémát el tudunk kerülni avval, hogy nem hiszünk mindent el? Ami ezt a stratégiát illeti, van egy harmadik pont is. Ezt én úgy nevezem, hogy időzített bombák. Hát nem tudom, milyen példával éljek. Sok kicsi, apró, meg nem beszélt kellemetlenség. Nincs időnk. Most nincs időnk erről beszélni. Menjünk, meg kell dolgozni. Nincs pénz, nincs gyermek rossz, most nem tudom, jön anyósom. Most megint nem beszélünk róla. És sok kicsi, apró dolog, amiket nem beszélünk meg, mert vagy nincs idő, vagy azt mondjuk, hogy ez túlságosan jelentéktelen. Mondok egy pár példát. Nekem van egy ilyen, valamilyen ilyen ösztönszerű, fix beállítottságom, hogy én, ahogy belépek a házba, hazajövök, este belépek a házba, és lekapcsolom a villanyt a konyhában, nincs senki ott. Lekapcsolom a villanyt, aztán lekapcsolom a villanyt a fürdőben, és ott sincs senki. Lekapcsolom a villanyt a nappaliban, mert ott sincs senki. Lekapcsolom a villanyt, nem tudom hol az előszobában, mert ott sincs senki. És akkor lekapcsoltam őket, mert nekem ilyen a beállítottságom, hogy most miért égjen hiába. És akkor eltelik egy kis idő, és akkor megint, ahogy körülnézek, megint ég a villany a konyhába, megint ég a villany a fürdőbe, megint ég a villany a nappaliba, megint ég a villany a folyosón, és akkor gondolom, hogy hát valamik felkapcsolta, most én megint lekapcsolom őket. És akkor ez így megy heteken keresztül, és egy idő után elkezd bosszantani, de nem beszélek róla, mert az Úr is azt tanította nekünk, hogy mi tűrjünk mindent el, és legyünk alázatos, vagyunk barátságosak, és ezután azt veszem észre, hogy a fogpasztának mindenki nyomogatja össze-vissza, és egyszer azt mondja az egyik, hogy nincs benne fogpaszta, de én fogom is szép lassacskán feltekerem, és látom, hogy azért még van benne, még egy hétig elég. És ez itt történik minden fogpasztával, és megint nem mondom meg, hát ez bosszant az ilyen dolog, nem mondok senkinek semmit, mindegy, oké, egyre vág, megy az élet előre, és még gyűlnek ilyen apró dolgok, ugye, és soha nem beszélünk semmit meg. Egyszer csak, lehet, hogy rossz napom volt, bejövök a házba,
és ott vannak a cipők az előszobába, csak oda vannak hányva, és akkor én megbotlok bennük, és ebből lesz egy hatalmas világháború. Most az a világháború nem azért lett, mert valaki lehet, hogy mit tudom én, sietett és nem tette félre a cipőjét, hanem azért, mert nagyon sok mindent szőnyeg alá sepertem, és most megbüdösödött, és kiborult. Ezért a házasságra időt kell szánni. A problémákra időt kell szánni. Ha valami fáj, akkor mondd, hogy neked az fáj. Ne követelőzz! Ne tegyél feltételeket, hogy ha még egyszer meglátlak, hogy megint felkapcsoljátok a lámpákat, miután én lezártam őket, többet e hétig nem beszélünk. Nem így működik a házasság. Hogy követelőzzünk, megvesztegetünk, fenyegetünk, feltételekhez kötünk. A feltételek a házasságkötés előtt voltak. A házasságkötés előtt nincsenek ilyen feltételek. A házasságkötés után a másik olyan, mint te. A te másik éned. Ha szereted őt, saját magadat szereted. Na most, ha valami fáj, ha valami bosszant, akkor mondjuk el szeretettel, türelmesen. Beszéljük meg. Beszéljük meg. Lehet, hogy semmiség. Egy semmiség, az tényleg nem kell abból ügyet csinálni. De a sok kicsi semmiségből lesz egy világháború. És gyűl a feszültség, gyűl az elégedetlenség, gyűl a frusztráció, és egyszer csak, ugye, kiütjük a biztosítékot. És nem is tudjuk már, hogy mi a bajunk, és mitől vagyunk ilyen feszültek. Azért, mert sok kicsi sokra megy. Na most ezeket jó megbeszélni, megoldást találni rá. Nem szabad fennakadni minden semmiségen. Ha másik nem akar, ez van, így fogadom el. Én lekapcsolom, ő felkapcsolja. El kell határozom az életbe, hogy ezt én felvállalom. Semmi baj. Nem halunk bele. Az ideális helyzet az, és itt a negyedik elv, ami ezt a stratégiát, konfliktuskezelési stratégiát illeti, a negyedik elv, hogy mikor döntéseket hozunk, mert ugye, ha vannak megbeszélni való dolgaink, akkor a döntést is kell hozni, és amikor döntünk, az vagy úgy lehet, ha véleménykülönbség van, vagy úgy lehet, ahogy én akarom, vagy úgy lehet, ahogy te akarod, de ha nem tudunk megegyezni, akkor mit csinálunk? Van egy harmadik lehetőség is, és ezt úgy hívják, hogy kompromisszum. Ilyen is van a házasságban. Kompromisszum. Én fősvényebb vagyok, mint a feleségem, ha bár a feleségem is nagyon takarékos, de én fősvény vagyok. Remélem, hogy nem fősvény rossz értelemben. Ha vannak ezek az 50-ban is flakonok, én mind összegyűjtöm őket. Ha való látom, kisfiam, mondtam neki, hogy nem akarod te összegyűjteni, és neked adom a pénzt. Amennyit ér, 50 bajt, az nem semmi. De az nekem ilyen, hogy én összegyűjtöm őket, és akkor mondjuk nálunk nincs ilyen probléma, csak a példának okáért mondom, az egyiknek az, ez egy semmiség, viszont a példának kedvéért, én azt akarom, hogy gyűjtsük össze. A másikat nem érdekli, a párját nem érdekli, tehát nálunk nem áll fenn ez a helyzet, csak a példának okáért mondom. A másik eldobja őket. Nem érdekli sem a környezetvédelem, nem érdekli sem az 50-bani, nem érdekli se a párja, dobálja ki őket. És akkor egy ilyen semmiségből az egyik azt mondja, hogy én mindig kifizettem már azokat, te mindig eldobod őket, add ide a pénzt. És egyik se akar engedni a magáéból. És akkor lehet kötni egy kompromisszumot. Lehet, hogy a másik, lehet, hogy a kompromisszum az, hogy mit tudom én. Nem dobod ki őket, hanem egy olyan kukába dobod, ahova csak az dobod. Mit tudom én. Tehát ő nem akarja külön gyűjteni őket, nem akarja elvinni a boltba őket, visszaváltani, nem akarja, de akkor csinálsz egy külön kukát. Egy fiktív példa. Tehát van kompromisszum is. Amikor nem tudunk megegyezni, vannak nagyon súlyos és nagyon komoly kérdések. Például az egyik azt akarja, hogy népes családja legyen. Három gyermeknél kevesebbet nem is gondolt. A másik egy is sok. És mi a kompromisszum? Te legalább hármat, négyet akarnál, nekem egy is nehéz.
akkor legyen két gyerek. Ez a kompromisszum. Értjük? Tehát mindenki hagy egy kicsit a magáéból. Az ideális az lenne, hogy könnyen hagyjunk a magunkéból. De amikor dönteni kell, mi bukott emberek vagyunk, ugye, és nem könnyen hagyunk a magunkéból. Van kompromisszum is. Az ötödik, és ezzel aztán lassan be is fejezzük. Örködj a szíved felett. Örködj a szíved felett. Mit jelent örködni a szívünk felett? A 139. Zsoltárban ismeritek ezt a szöveget, nem mondok újat. Figyeljétek meg, hogy egy olyan ember, aki sok mindent megért az életbe, aki sok rosszat is csinált, és sok jót is csinált az életbe, ezeket a szavakat írja, ez egy ima. 139. Zsoltár 23. 24. versei. Vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet. Miért mondja ez Dávid? Mert sokszor olyan dolgokra képes volt, amit ő nem tervezett ki, hogy úgy csinálja, de nagyon rosszul csinálta. Nem ismerte azt, hogy mire képes. És egy adott pillanatban Dávid, miután sok mindenen átment az életben, és belátta azt, hogy várjunk csak, mert én azt gondoltam, hogy én vagyok Istennek a kedveltje, és mindent jól csináltam. Most belátom, hogy nagyon sokat tévedtem is. Ha valaki nem vizsgálgatja a szívét, a saját szívét, ha valaki nem őrködik a szíve felett, lehet, hogy akkor, amikor felébred, akkor már túl késő. Akkor már nem lesz értelme. Lehet, hogy már nincs is párja. Lehet, hogy faképnél hagyták. Örködjünk a szívünk felett. Vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet. Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat. Lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérj engem az örökkévalóság útján. Amikor kialakul egy konfliktus helyzet a házasságunkban, vajon nem azt a kérdést kellene feltennünk, hogy vajon hol tévedtem én? Vajon nem váltottam én ki valami olyan dolgot, ami miatt most ez történt közöttünk? Jobb, hogyha én állapítom meg a saját hibámat, mint hogy a másik mondja meg azt nekem. Jobb, hogyha én ítélem el saját magamat, mint hogy a másik ítélne el engemet. Mert én jobban fogok hinni annak az ítéletnek, amit én saját magam mondok ki saját magam felett, mint amit a párom mond ki felettem. Nem kell elítéljük egymást. Nehogy félreértsetek. De ez is a konfliktus kezeléshez tartozik, hogy vizsgáljuk meg a szívünket, gondolkodjunk el. Ne érezzük mindig azt, hogy a másik ugye kihasznál minket, vagy mi vagyunk azok, akik a másiknak mindig engedünk, hogy mindig igazságtalanul éljük meg a házas életünket. Ne gondoljuk, hogy így van. A legtöbb esetben nincs így. Van olyan szituáció, amiről már beszéltünk, ami tényleg a házasság egyoldalúvá válik, és kihasználják a másikat. Van ilyen szituáció is. De a legtöbb esetben, hogyha elgondolkodok azon, hogy nekem milyen szívem van, ha elgondolkodok azon, hogy milyen feleség vagyok, ha elgondolkodok azon, hogy milyen férj vagyok én, akkor lehet, hogy meglátom az életemben a Szentlélek segítségével azokat a pontokat, ahol én rontottam. És azokban a dolgokban nekem változtatni kell, meg kell térni. Még egyszer elismétlem ezt az öt pontos stratégiát. Őrizd meg a hideg véred, mert könnyebb, hogy mondtuk, emlékszünk? Könnyebb csendben maradni, mint lecsendesedni. A másik, mikor feszült a helyzet, nem kell mindent elhinni, mert ő se hiszi. Harmadsorban, ne állítsunk időzített bombákat a házasságunkban. Ha vannak közöttünk feszült helyzetek, még ha apróságok is, szeretettel és türelmesen, egymásra odafigyelve, beszéljük meg. A negyedik, hozzunk döntéseket. És ezek a döntések vagy úgy van, hogy hagyok utána, vagy ő hagy én utánam, vagy kompromisszumot kötünk. És az ötödik, hogy örködjünk szívünk felett. Vizsgáljuk szívünket folyamatosan. Nem mindig a másikat vizsgáljuk. Hibát kapunk benne. Vizsgáljuk inkább magunkat. És találjuk meg, hogy talán hol vannak azok a zónák a házasságunkban, ahol mi is tévedtünk. Mi nem ördögökkel és démonokkal házasodtunk össze, hanem emberekkel, mint mi.
És az ember képes szeretetet kapni, és utána szeretetet adni. Adjak szeretetet. És az a szeretet visszajön hozzám, elő vagy utóbb. Más megoldás nincs rá. Befejezésül van egy néhány nem, amit konfliktuális szituációban soha ne tegyünk ilyet. Mert megmérgezzük a másikat vele. Van egy néhány nem, amit semmilyen körülmények között ne tegyünk meg, amikor konfliktuális helyzetben vagyunk. Az első, ne fenyegessük meg a másikat a válással. Soha ne használjuk, akármilyen feszültek legyünk érzelmileg, tehát fektessünk le magunknak határokat. Döntsük el saját magunkban jó előre. Amikor kiment a biztosíték, ez van, mondtam ezt is, azt is, felemelt a hangom, stb. De azt, hogy elválok tőled, az semmilyenképpen nem mondom. Mert ha én ezt kimondom, én a másik alatt elvágom az ágat. Elvágom azt a bizalmi egyensúlyt és kellemes hangulatot, amiben ő eddig élt a házasságát. Igen, mondott eddig sok mindent, de az, hogy elvált, eddig nem mondta. Igen, igen, azt mondták a szemináriumon, nem kell mindent komolyan venni, de azért csak sok. Ez egy nagy sérelem. Ne mondjunk ilyet, soha semmilyen körülmények között. Ne fenyegessük a másikat, avval, hogy elválunk tőle. A második, soha, bármennyire megharagudtunk volna másikra, döntsük el jó előre, hogy a feleségemet nem fogom hasonlítani egy másik nőhöz. Mondok ezt is, azt is. Lehetőleg szent dolgokat mondjak csak, szent dolgokat. Vagy a feszültség csak abban merüljön ki, hogy egy kicsit felemeltem a hangomat. Jó volna, ha nem is mennénk tovább ennél. De hogy én a feleségemet összehasonlítsam egy másik nővel, hogy nézd meg az, hogy öltözik, vagy hogy főz, vagy a férjemet összehasonlítsam másik, hogy te tutyi-mutyi, miért nem tudsz te is eltartani minket, hogy a másik három kirándulásra viszi, vagy három reszorba viszi minden évben a családját. Megalázzuk a másikat. Nem tudom, milyen kifejezést használjak. A férfi akkor boldog, hogyha a feleségének ő a hős. Ha a felesége feltekint rá, megbízik benne, idézőjelben imádja őt, ő a hős. A feleség akkor boldog, hogyha a férje számára ő a legszebb, ő a legkecsesebb, a legvonzó. Nincs más hozzá hasonló. Én amikor összehasonlítom valakivel, akkor ezt az ideált tönkreteszem. Ne mondjunk ilyet. Ne hasonlítsuk a másikat valaki máshoz, amikor feszültség van. Ne éljünk vissza másik bizalmával, és ne panaszkodjunk senkinek soha, hogy milyen rossz a feleségem. Ne panaszkodjunk senkinek soha, hogy milyen rossz a férjem. Kivéve két szituációt. A fizikai erőszak és a halál való fenyegetés. Ha ez megtörtént, akkor nem csak, hogy mondhatom, hanem el kell, hogy mondjam. Bántalmaztak, és halálra fenyegettek. El kell, hogy mondjam. De ha ez a kettő nem történt meg, akkor senki nem tudhatja, hogy én közöttem, és a férjem között, én közöttem, és a feleségem között mi folyik. Melyik az a négy nem? Soha. Nem fenyegetjük a másikat válással. Nem hasonlítjuk társunkat valaki máshoz. Nem élünk vissza a másik bizalmával, és nem panaszoljuk el a társunkat másnak. Szívemből kívánom, drága testvéreim, hogy éljetek békés házasságot, a Jóisten ránk bízta a békéltetésnek szolgálatát, szeressük egymást, éljük át a házasságnak ideálját, amennyire ezt élni lehet itt a földön, és nagyon szép dolgokat lehet átélni a házasságban.
amikor a társadban önmagadat látod, mint hogyha saját magadat szeretnéd, amikor a párodat szeretnéd. A házasság tükrözze vissza azt az isteni ideált, amit talán semmilyen más emberek közötti kapcsolat nem tudja visszatükrözni a Földön. Hogy a szeretetet adod teljes mértékben, odaadod magadat teljes mértékben a másiknak, hogy a másik is odaadja magát teljes mértékben neked. És ez miniatűrben nem más, mint maga a menny. Szívemből kívánom, hogy ilyen házasságunk legyen.

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útálatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvújét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság.

Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ami korunknak a betegsége, a depresszió. Igen, kevés idő kell ahhoz, hogy ez szinte az egész világra ráboruljon. Úgy mondja az Úr Jézus ezt az állapotot, hogy az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak a várása miatt, amik erre a földre következnek. Amilyen érzéseket, vagy amilyen tüneteket, tünetekben megjelenik ez a bibliai kifejezés, ez a kijelentés, az orvostudomány ezt nevezi depressziónak. De azt látjuk, hogy a depresszió, amikor időként eléri az embert, van kivezető út belőle. Van reménység, ami a kegyelem tart e föld fölött. Egyetlen ember sem juthat olyan mélyre, akár erkölcsileg, akár a személyiségének a zavarai által, hogy Krisztus ne tudna utána nyúlni, és az ő átszegezett kezeivel ne tudná fölemelni az embert. Ez az a kegyelem, ez az a csoda, amit nem érdemlünk meg, és mégis Isten megtesz az életünkben. Ha süllyedünk, és hozzá kiáltunk, Jézus mindig utánunk nyúl, és felemel bennünket. Lincoln, Abraham Lincoln és Churchillnek az élettörténete bizonyítja azt, hogy milyen hatalmat helyezett el Isten az emberi agyban. A mi sorsunkat, a mi gondolkodásunk határozza meg, hogy engedünk-e az Isten igéjének, engedünk-e a Szentléleknek az életünkben átélt konfliktusokból, megtaláljuk-e az igében meghatározott kivezető utat, vagy nem. Ezek az emberek hatalmas küzdelmet vívtak az elméjükben. És az a nagy küzdelem, ami az emberért folyik, az ember lelkivilágának, gondolatvilágának a birtoklásáért folyik Isten és Sátán között, ez a leghatalmasabb küzdelem, amit egy ember átélhet. Ezek a dolgok messze eltörpülnek a háborús viszonyok között. Győzelmet itt aratjuk, vagy itt veszítjük el. Lincoln és Churchill győzött. A nagy kérdés az, hogy mi győzünk-e. Ahogyan említettem, Pál apostol, Saul megvívta az elméjében ezt a küzdelmet, és mint a saját küzdelméből a Szentlélek által levont tapasztalatot Isten megőrizte a mi számunkra. Ahogyan az ő gondolkodása megváltozott, megváltozott az egész élete. És a Római levélben azt tanácsolja nekünk, hogy változhatok meg értelmeteknek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, a néki, és ami tetsző és tökéletes. Isten lelke elvégzi bennünk ezt a munkát, és ha Istenre hagyatkozunk, akkor felismerjük azokat a rejtett veszélyeket, amelyek elvezetnek a depresszióba, és amelyek aztán kiterjesedve igen komoly problémát okozhatnak, és a betegség tüneteit hozhatják el az életünkben. Ezeket a rejtett veszélyeket majd egy kicsit megközelítünk majd. Egy sok arcú és nagyon sokszor zavarba ejtő betegség ez, és az emberek számára nagyon nehezen érthető. Nagyon nehéz felfedezni, nagyon nehéz a környezetben élőknek rájönni, hogy a másik emiatt szenved. Mert valahogy az ember megpróbálja titkolni. Az amerikaiaknál tanultam meg ezt a kedvességet, ezt az egymás iránti érdeklődést. Amikor egy amerikai találkozik valakivel, bárkivel, lehet, hogy először látja. Az első kérdés az, hogy hogy vagy. És nem úgy, hogy elmegy az ember mellett, hanem a szemébe néz. És mosolyog. És mosolyog. És mosolyog. És én szeretném, kedveseim, ha itt az emberek megtanulnának jobban mosolyogni. Amikor ott az ajtóban találkozunk, némelyik
arcra rá van írva az egész világ gondja. Kedvesen, a megváltó megszületett, hogy az élet gondjait megoldja a személyes életünkben is. És milyen jó lenne, hogyha megerősödne bennünk ez a szívélyes érdeklődés egymás iránt, amikor találkozunk egymással, hogy van. És bárcsak az arcunkra lenne írva mindig, hogy komolyan és őszintén érdeklődünk az iránt, hogy hogy van a másik. Ezek az emberi kapcsolatok, az életet sokkal könnyebbé tudnánk tenni, és a szomorúság és a baj sokkal távolabb kerülne tőlünk. Dr. Neil Nelly leír egy esetet, ő egy kiváló belgyógyász, aki a különleges, nehezen kezelhető betegségek kutatására szentelte az életét. És az ő könyvében különböző eseteket publikál, hogy az emberek mennyire tartózkodnak attól, hogy szintvarjanak az életüket érintő problémáktól. Egy páciensének az esetét írja le, aki nagyszerű, sikeres üzletember volt, és megbecsült presbiter volt a gyülekezetben, látszólag úgy nézett ki, hogy az élete teljesen rendben van. De olyan problémákkal, pszichoszomatikus betegségekkel küzdött, aminek a kezelését egyszerűen nem találták meg. Nagyon komoly panaszai voltak, már 2 éve tartó fejfájással küzdött, és nagyon-nagyon kedvetlen volt, nagyon meggyötört volt, gyógyszeres kezelésben vett részt, és amikor az orvos látta, hogy nem javul az esete, akkor mit tett? Az én feleségem is orvos, azért én szeretem, ahogyan Pál apostol mondja, hogy ama szeretett orvos. Ki volt az ama szeretett orvos? Lukács. Lukács. Nekem a feleségem az. De mint orvos, vagy az orvosokat az ember nem nagyon kedveli, igaz? Vannak, akik nagyon szeretnek orvoshoz járni, hát én nem vagyok, nem tartozom ezek közül. Amikor megismertem az első mennyasszonyomat, majdnem szakítottam vele, amiatt nem orvos. Mert van egy ilyen fehér köpenytől az embernek általában valami tartózkodó érzés jut az eszébe. Persze vannak, akik színesen a rendelőintézetekben töltik az életüket, mondjuk én nem tartozom közé. Nos, ML vizsgálaton esett át, és mindenféle neurológus vizsgálta őt, és csak egy volt gyógymódot láttak, hogy emelni a gyógyszereknek a dózisát. Aztán hallotta, hogy milyen sikereket ér el dr. Neil Nelly, és elment hozzá a feleségével együtt. És ilyenkor van egy lap, egy tesztlap, ami kérdéseket föltesz a páciensnek, és a ráadott válaszokból nagyon komoly következtetéseket lehet levonni, hogy milyen tünetek jelentenek problémát. És általában nemmel felelt akkor is, amikor igen kellett mondani.

igazságú. Hát ez is probléma az életedben, és az is, és amaz is. Beszélj róla nyugodtan. A gyógyulásod érdekében beszélj róla nyugodtan. És aztán ez így meg is történt, elismerte, hogy nagyon súlyos, depressziós tünetekkel küzd, és a 9, nem tudom, emlékeznek, hogy a 9 depressziós tünet közül 7 vonatkozott rá. A 7 tünet az életében megtalálható volt. Melyek is ezek a tünetek? Csak röviden ismételjük át. Még szomorúság, vagy ürességnek az érzése, apátia, izgatottság, vagy nyugtalanság. Amikor az ember úgy érzi, hogy az ideg ott dolgozik a karjában, vagy a lábában, vagy a hátában, és ugye az ideg teljesen, hát nem tudom népi esetben ezt mondani, vagy nem tudom, éreztek-e valakit az itt ülők között, amikor az embernek ugye a lába van, olyan nyugtalanság, olyan feszültség van. Alvászalagokkal küzdhetnek ezek az emberek, a testsúlyuk ingadozó lesz, vagy megíznak, vagy mérhetetlenül lefogynak. Az étkezésük terén különböző zavarok történnek. Összpontosítási hiányuk van, egyszerűen nem tudnak egy dologra koncentrálni. Nem tudják azokat a dolgokat elvégezni, amihez hozzá voltak szokva, és egy rutin volt az életükben. Túlzott bűntudat gyötri őket, értéktelenségnek az érzése elhatalmasodik rajta. És azt mondják, nem ér az én életem semmit, én nem értek semmihez, mindent elmondok az életemben, nem tudok egyről a kettőre jutni. Az öngyilkosság gondolata vetődik fel mindig az ilyenekben, még a bibliai emberekben. És egy állandó kimerültség jellemzi őket. Hiába az éjszakai pihenés, hiába a nappali pihenés, egy állandó kimerültség jellemzi őket. Erre Harris is nagyon súlyos depresszióban szenvedett, de majd még ezekre a esetekre a későbbiek során visszatérünk. Nagyon sokan úgy gondolkodnak a dualista felfogás szerint, amit a görög filozófusok találtak ki, hogy az ember az nem egy egységes lény, hanem kettősség van benne. Van egy bűnös testünk, és van egy tiszta lelkünk. És nem törődhetünk a testünkkel, mert azt mondják, hogy nincs hatással egymásra. Ha a test bűnös is, a bűn megmarad a testben, de a lelket nem érinti, az tiszta marad. Azonban azt találjuk, mind a Bibliában, mind a mai orvostudomány megállapította ezt, hogy épp lélek csak épp testben lehet. Bármilyen testi fájdalmunk van, bármilyen betegséggel küzdünk, bármilyen probléma van, ami kedély állapotunkkal, ezek testi tünetekhez vezetnek. És a testi tünetek pedig lelki problémákat okozhatnak. Azért nagyon kell vigyázni. Sajnos a kereszténység is átvette ezt a gondolatot. És nagyon sok keresztény tanítás azt mondja, hogy a testünk bűnös, ezért halandó, a lelkünk bűntelen, ezért halhatatlan. A Biblia pedig azt mondja, hogy az ember bűnös testében is, és lelkében is. És halandó testében is, és lelkében is. És nagyon is fontos, hogy ezek a dolgok összhangban legyenek, hogy az emberi élet kiegyensúlyozott lehessen. Ha valakinek nagyon komoly betegsége van, és ehhez még társul a depresszió, akkor ezek nagyon nagy kockázatot jelentenek az emberi életre. A depresszió 50%-kal növeli a végzetes kimenetelű agymérzés kockázatát, amiből nincsen visszatérés. Agymérzést kapott, az egész agy le lett blokkolva, és hát halállal végződik. 2,5-szeresére növeli a hirtelen szívhalál esetét, amikor valaki egy túlél egy szívrohamot. Ha ennek a következtében vagy másokok miatt depresszióba kerül,

két és félszerese az esélye annak, hogy meghal, mint aki lelkileg kiegyensúlyozott. Növeli a rákból eredő halálos kockázatot is. Emeli a tüdőgyulladásból származó halál bekövetkeztét is, gyakoriságát. A depresszió és az agyérzés szoros összefüggésben van egymással. Az első fizikális betegség a listán, amit a depresszió tovább súlyosít, ez az agyvérzés. Megváltoztatja a véráramban keringő vérlemezecskéket, és túlzott aktivitásra, mozgásra serkenti őket, és emiatt összetapadnak. És a trombózis veszélye rendkívüli módon megnöveli. Megnöveli az artériákban lerakódó koleszterin szintjét, és ez is rengeteg kockázatot rejt magában. A szívrohamot követő depresszió nehezíti, lelassítja a gyógyulást. A lábazozó betegek, amikor lehangoltá válnak, akkor a depresszió fenyegeti az ő felépülésüket. Igaz, hogy túlélték a szívrohamot, és utána egy hónap múlva, két hónap múlva, vagy egy fél év múlva meghalhat. A depresszió előidézheti azt, hogy két éven belül bekövetkezik a halál. Tehát a depressziónak a kezelése elengedhetetlen. És ha valaki állandóan lehangolt, és nem látni mosolyt az arcán, a környezetének nem szabad így hagyni őt. Orvoshoz kell fordulni vele. Orvoshoz. Jól hiszik orvoshoz. És még egy másik orvoshoz is. Melyik orvoshoz? Ahol van igazán lelki gyógyulás. Ahol van igazi megoldás minden ember számára. Bár csak megértenénk ezt. Jézus azt mondja, jöjjetek én hozzám mindjárt, akik elfáradtatok, akik megterheltettetek, túlhajtottátok magatokat a munkával, meggyengült az egészségetek, meggyengültek a lelki erők, a bűnnel szemben, a kísértésekkel szemben való ellenállás. Valamilyen baj következett az életetekben. Megbotlottatok vagy elestetek a küzdelmekben, a kísértésekben. Jézus azt mondja, akkor jöjjetek én hozzám. Nem kell, hogy hazugság mögé rejtsük az életünket, hogy becsapjuk önmagunkat is és a környezetünket is. Jézus azt mondja, én átveszem a ti terheteket. Nyugalmat adok a lelketeknek, a szíveteknek, és életet, és békességet. Az egy olyan szép dolog, amikor egymásnak a kezünket nyújtjuk, és azt mondjuk, hogy békességet. Nem szép dolog? Milyen jó lenne, ha a szívünkből áradna ez a békesség, ez a krisztusi békesség, ami ne ragyogja a másik életét is. És ha betegségbe esik valaki, akkor az imádság által, a könyörgés által, a bátorítás, az együttérzés által bárcsak tudnánk segíteni, hogy egy csüggedés, egy kétségbeesés, egy ürességnek az érzése, vagy annak a tudatnak a megerősödése, hogy megbetegedve most már nem érek semmit, bárcsak tudnánk segíteni egymásnak. Amikor kezünket nyújtjuk egymás felé, bárcsak azt sugározna belőlünk a másik felé, hogy te fontos vagy az Istennek. Isten számít rád. Isten azt akarja, hogy ne vesz el, hanem hit által üdvözülj. Ennél jobb kezelése a depressziónak nincs. Ami mindannyiunkat fenyegeti. Mindannyiunkat fenyegeti. Bárcsak Isten segítene minket. Így látnunk az életet. Így látnunk önmagunkat is, akik veszélyeztetettek vagyunk, és így látni a másikat, aki szintén veszélyeztetett.
aki számára védelmet az elítélzés és a vágytalítás jelentene. Isten adja, hogy így legyen.

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban.

Ár már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem. Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te...

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az Idumeus Doeg eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Isten fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a

0: Dániel, Ámos, Lukács, Józsué, Pilátus, mennyi régi figura! Kik voltak ezek?
1: Zavaros történelem, rejtélyes proféciák, vége hossza nincs, feddés meg tanítás. Ki érti ezt?
2: Bibliai Szabad Egyetem.

Szeretettel köszöntöm én is mindnyájukat ezen a mai délutánon, és Jeremiás könyvével foglalkozunk, és én egyedül a táblát fogom használni. A táblán fölrajzoltam azt a térképet, ami egy kicsit hasonlít a valósághoz. Két témát fogunk megemlíteni a városok tekintetében. Az egyik Jeruzsálemhez kapcsolódik, a másik pedig Babilonhoz kapcsolódik. Jeruzsálem ugye Izraelnek a fővárosa, abban az időben is központi szerepet töltött be Jeremiás próféta idején, viszont ennek a prófétának idején bontakozott ki igazából Babilon a maga nagyságával, hatalmával, gőgjével, és lehetne sorolni, a Szentírás többek között oroszlánhoz is hasonlítja, ez egy másik jellem tulajdonsága lehet ennek a városnak. A hely Jeruzsálem tehát az, ahol Jeremiás próféta végzi a maga szolgálatát, az időbeli behatárolást pedig a kiosztott A4-es lapon tudom bemutatni, és pedig úgy, hogy a királyokat mutatjuk be sorban. Az előző előadáshoz is csatlakozom, és pedig Ézsaiás könyvével foglalkoztunk akkor. Ézsaiás prófétának az ideje egy kicsit korábban volt, több mint 100 esztendővel korábban élt Ézsaiás próféta. Jeremiás és Ézsaiás között így volt két király összesen, akik uralkodtak abban az időben, amikor egyikük sem prófétált. Jeremiást fiatalon hívta el Isten a szolgálatba, és mindjárt az elhívásánál ő maga ekként gondolkodott, ó, hát én fiatalon, vajon hogyan is állhatnék a nagy hatalmú Istennek a szolgálatába. Ha a könyvet forgatjuk, és érdemes megnézni a Szentírásnak ezt a részét, én talán majd így fejezetről fejezetre haladok olykor-olykor, ha eltérek, akkor majd azt mindig mondom rendszeresen. Mindjárt a kezdet kezdetén, a könyvének az elején van egy kifejezés az 5. versben. Tehát Jeremiás próféta első rész 5. versében, ahol ezt mondja el. Az Úr szólt: mielőtt az anyamében megalkottalak, már ismertelek, és mielőtt az anyaméből kijövél, megszenteltelek, prófétának rendeltelek a népek közé. Prófétának, és egy kérdés, ami itt le van írva, hogy megszenteltelek. Más gondolatra nem térek ki, csak erre az egyre. Mit jelenthet az, hogy valaki meg van szentelve? A mai felfogásunk szerint a szent ember az valami különleges ember, valami erkölcsi nagyság, vallásos fogalomnak alkalmazzák, de inkább ez valami erkölcsi gondolatot takar. És pedig úgy, hogy Isten a prófétát elkülöníti. Ez az egyik kifejezés erre. A megszentelés az nem azt jelenti, hogy elkülöníti az emberektől, hogy olyan szent legyen, hogy tegyük fel, csak egy barlangban tölti az életét, hanem akként szenteli el, hogy elkülöníti a környezetének, talán így fogalmaznék első kifejezéssel, a környezetének a rosszaságától. Hogy mi a rossz és mi a jó, nem mi emberek mondjuk meg, hanem ebben az esetben is a prófétának éppen Isten mondja el. Milyen volt a prófétának az elhívása. Mint említettem, fiatalon kapott elhívást, és Isten nem csak akkor gondolkodott erről, amikor ő egy barátságos fiatalember volt, hanem, mint elmondta, már a korábbiakban is gondolkodtam felőled, gondoskodtam rólad. Mit jelentett ennek a fiatalembernek Isten szava? Ez egy nagy kérdés. Nekünk is mit jelent, föltehetjük a kérdést, de ezt most a könyvnek tegyük fel. A 15. rész 16. verse mond el több gondolatot, én egyet emelek ki ebből.
Jeremiás elmondja Istennek, hogy amikor te szóltál, nekem a te szavad örömömre volt. A folytatást is majd elmondom, de most csak ezen az egyetlen egy ponton. Ha valaki valaminek nem örül, azt nem kezdi el. De ha valaminek van értelme, az ember azt mondja, hogy ez örömöt jelent nekem, akkor én ezen az úton elindulok. A prófétára nagy feladat várt, a feladat nagyságát majd meglátjuk akkor, amikor a két betű közötti kapcsolatot megpróbáljuk összehozni. A J betű, ugye pirossal bekarikáztam, ez Jeruzsálemet mutatja, a B betű pedig Babilont, mint az egész hatalmas birodalomnak a fővárosát. Jeruzsálem nem egy nagy birodalomnak volt a fővárosa, hanem egy icike-picike országnak, babiloni hatalmas birodalomhoz képest semmiség. És mégis Jeruzsálem egy olyan birodalomként áll Babilonnal szemben, hogy ez a kicsiny ország, ez valahogy fennmaradt. Hogy maradhat fenn egy birodalom akként, hogy minden környező országot a környezet bekebelezett, tehát így Babilon a maga birodalmába beolvasztott, és Jeruzsálem pedig ott áll egyedül, és még mindig szembenéz ezzel a hatalmas birodalommal. A babiloni birodalom tulajdonképpen Asszíriának az örököse. Jeruzsálemtől északra volt ennek az országnak a másik fele, lehetne így mondani, és ezzel is egy kicsit kapcsolódom az előző előadáshoz, amikor Ézsaiás prófétáról volt szó. Ézsaiás próféta még abban az időben élt, amikor az országnak egy jelentős része, tehát az északi rész, még a délivel együtt végezte a maga szolgálatát. Azokban az években azonban az északi 10 törzs elszakadt Jeruzsálemtől. Isten előre elmondta, hogy ha elszakadtok, semmivé lesztek. Be is következett, Asszíria bekebelezte az országnak az északi részét, a déli rész viszont Jeruzsálem központtal megmaradt. A jeruzsálemiek éppen ezért azt hihették, hogy na, látjátok, hogy mennyire szeret bennünket az Úr, hogy bennünket nem vittek fogságba, és nem csak, hogy fogságba nem vittek, az északi törzset elvitték onnan, és Babilónia különböző tájain letelepítették őket, és így az asszír fogság végét jelentette az ország északi részének. A déli rész pedig formailag megmaradt Isten mellett. Jeruzsálem központtal, a jeruzsálemi templomban. És sokan így gondolkoztak, hogy bennünket nem érhet veszedelem, mert látjátok, a mi testvéreinket ugye elvitték innen, sokakat leöldöstek, akiket elvittek, azok helyett pedig betelepítettek idegeneket. Milyenek voltak az idegenek? Az idegenek Istent nem ismerték, hanem valami más urat ismertek. Különböző nevet adtak ugye ezeknek az isteneknek. Az egyiknek éppen Úr volt a neve, a Szentírás így fogalmaz, Baál. Baál, ez volt a neve. Ez valóban annyit jelent, hogy Úr, de más Úr, mint az igaz Isten, Jehova vagy Jahve, ahogyan a jeruzsálemiek mondták. Mivel idegenek jöttek ide, hozták magukkal a saját isteneiket, így a Jeruzsálemtől északra lévő csoport, a 10 törzs, ez másféleképpen élt a keveredés miatt. Igen ám, de annyira elkanászodott a déli ország rész is, hogy ők is elkezdtek más istenek felé kacsingatni. És az Úr támasztotta ezt a prófétát, Jeremiást, akinek azt mondta, hogy én szót mondok neked, az én igéimet adom a te szádba, és te ezt képviseled az emberek előtt. A próféta így nem könnyű helyzetben volt, ugyanis, amikor el kellett mondania azt, hogy tarthatatlan az állapot, ugyanis ahogy az asszír király elvitte az északi 10 törzset,
úgy benneteket most Asszíria örököse, a babiloni király fog elvinni. Támadtak viszont olyan próféták, akiket a Szentírás hamis prófétáknak nevez, akik azt mondták, hogy ó, kérem, hát nem lesz itt veszedelem, semmi baj nem lesz az égvilágon. Igaz, hogy már voltak egy néhányan, akiket elvittek, de hát ezek csak Dániel volt, meg egy néhány társa. Templomból igaz, hogy elvittek egy néhány edényt, Dániel könyvének az első versei írják ezt le. Én most ezt nem olvasom fel, csak elmondom. És amikor Nabukodonozor egy néhány embert elvitt, gyakorlatilag nyugton hagyta Jeruzsálemet. Igen ám, de az emberek a továbbiakban is úgy gondolkodtak, hogy nekünk nem az igazi Isten kell, hanem a pogány istenek kellenek. Mert azok ölhetnek, rabolhatnak, paráználkodhatnak, alkoholt fogyaszthatnak, mindent csinálhatnak, milyen jó nekik! És éppen ezért ezen az úton jártak, nem gondolkodva úgy, mert bennünket a templom megvéd, a jeruzsálemi templom. És ténylegesen az a templom, hogy csodálatos volt? Ma nem tudjuk elképzelni, hogy az akkori lehetőségekhez képest milyen csodát állítottak.

és a ti unokáitok is még ott maradnak, de amikor letelik a 70 év, én irgalmat gyakorlok, mondja az Úr ezzel a néppel, és hazahozlak benneteket. Megépíthetitek a templomot. Hazajönnek a szent edények. A népet, magát, Babilonnak a népét északi ellenségnek nevezi. Ez egy jellegzetes kifejezés a Bibliában, a későbbiekre nézve is. Viszont egy kérdést fölteszünk. Ha Jeruzsálemtől keletre van Babilon, miért mondják, hogy északi nép? A birodalomnak zöme így volt, de egy kicsit ebbe az irányba is hajolt, északra is, viszont Babilon akkor sem keletről jött, mert errefelé a katonák bizonyára elpusztultak volna, sivatagos vidéken nincs ennivaló, nincs lakos, nincs akitől raboljanak, tehát nyilván a folyók mentén jöttek el, és így északról közelítették meg az országot, ezért Babilon az északi ellenség. Jellegzetes arra nézve, hogy Jeremiás könyve az egyéb könyvekben, ószövetségi könyvekben is előkerül, gondolatilag majd egyre-egyre utalok, de az új szövetség kimondottan utal erre a néhány jeremiási jövendülésre, amit majd megemlítünk. Ha örömüzenetet hirdet a népnek, akkor ezt feltételekhez köti. Mitől lesz a népnek öröme? Igaz, hogy fogságra kell menni, de én leszek a szabadító, mondja az Úr. Milyen szabadító? Ez a kérdés. Az én szabadításom oly nagy és oly hatalmas, hogyha eddig azt mondtátok, hogy Isten bennünket hatalmas kézzel hozott ki Egyiptomból, ez itt az egyiptomi rész nem rajzoltam meg, Egyiptomból hatalmas kézzel hozott ki a 70 év letelése után, majd azt fogják mondani, nem az többi, hogy Egyiptomból szabadultunk, hanem nagy az Úr, aki az ő népét visszahozta a babiloni fogságból. És így a babiloni fogságnak rendkívüli jelentősége van Izrael népének a következő életszakaszában, illetve az új szövetségnek a magyarázata szerint az egyes könyvek az új szövetségben különleges módon emlékeznek meg Babilonról. Miért? Jeremiás elmondja azt, hogy jön majd Nabukodonozor és megtámadja Jeruzsálemet. Ti hajoljatok meg Nabukodonozor előtt. Ha meghajoltok, békességetek lesz. Egyszerűen csak annyit kell, hogy engedelmeskedjetek, tegyétek föl a szekérre a ti motyótokat, és egyszerűen menjetek el Babilonba. Semmi bántódásotok nem lesz. Sokan el is kerültek így, de sokan halálukat itt lelték. Az egyik király, például Akként, Szedékiás király, hogy azt mondta, hogy én itt maradok. Én nem engedelmeskedem Jeremiás prófétának. Gondoljuk csak el, amikor a próféta elmondja, hogy milyen rettenetes helyzetbe kerül háború alkalmával. És a király azt mondja, hogy én itt maradok. És a király, Nabukodonozor, körülvette Jeruzsálemet, erős fallal, ugye, sáncot épített ellene, és nem csinált semmit. Egyszerűen csak annyit, hogy ott tanyázott. Így seki sebe a városból. A város két évig bírta, utána pedig olyan éhség ütötte fel a fejét, hogy a király már úgy gondolta, akkor én ezen az ostrom gyűrűn keresztül megyek. El is indult, aztán a katonái szétrebbentek, mert megijedtek az ellenségtől, és a királyt elfogták, a családját kiirtották a szeme láttára, utána pedig kitolták a szemét a királynak. Rettenetes, hogy a királynak át kellett élnie azt, amit a prófétától hallani sem akart. Voltak másfajta próféták, mint említettem, a hamis próféták, akik mondták, hogy nem leszünk mi békességgel, mi erősek vagyunk, ugye Babilonnal szemben. Ekkora Babilon, mi ilyen kis tücsöknyiek vagyunk, de mégis mi szembeszegülünk, ugye, Nabukodonozorral. Meg akik ott vannak, két év múlva hazajönnek. Nem úgy van, ahogy Jeremiás mondja.
Erre Jeremiásnak az Úr azt mondja, hogy menjél be a templomba,

készítsél jármot. Nem tudom, valaki látott-e, vagy használt-e már jármot, amit ugye ökröknek a nyakába tesznek, fából készítik, és azt mondja Jeremiás, hogy eljön Nabukodonozor, vegyétek ezt a jármot a nyakatokba, hajtsátok igába a ti nyakatokat. És amikor eljön az alkalma, hogy ezt elmondja, akkor jön egy másik próféta. Nem úgy van az, mi nem vesszük fel ezt a jármot, és összetörte a jármot. Erre a következőt mondja az Úr, menj el ismét Jeremiás a templomba, és mondd el, ha ti a fajármot összetörtétek, akkor én most vasjármot helyezek a ti nyakatokba. De mindenféleképp a fogságnak be kell következnie. Nem azért, mert Isten büntetne, a törvény is benne van, hogy nem büntet ekként az Isten, hanem a mi javulásunkat akarja. Talán lehetne példát is elmondani, egy orvosi példát. Az orvos azt mondja, hogy kérem, én most önnek diétát javasolok. Ez büntetés? Igen, az ember így gondolja, hogy most büntetésből most diétáznom kell. Ugye? Nem büntetés, az orvos javunkat akarja. Mert ha betartja, amit most én elmondok önnek, akkor élete lesz. És nem kell műtétre mennie. És Jeruzsálem azt mondja, én vállalom a műtétet. És bizony vállalta a műtétet, amibe csak nem belerokkant. 70 esztendős nyomorúság. Igen ám, de a proféták közül nem csak az igazi profétákat, a hamis profétákat is elvitték Bábelbe, akik tovább mondták, már évek teltek, a 2 esztendő is letelt, amit mondtak, hogy majd 2 év múlva, és újabb hamisságot találtak ki. Erre Jeremiás ír egy újabb levelet. Ti maradjatok Babilóniában. Építsetek házakat. Ápoljátok a kerteket, műveljétek. Amilyen városban laktok, munkálkodjatok a város jólétén. Annak a városnak a jóléte a ti jólétetek is lesz. És Jeremiás, amikor azt mondja, hogy én nekem örömömre voltak a te szavaid, elmondta, megvan a megoldás, ha fogság van is, ha lerombolták is a templomot, 70 év múlva hazajöhetünk. De kéri azt meg. Az emberek letelepedtek Babilóniában, ott jól érezték magukat. Eltelt a 70 év, ezt későbbi írásokból tudjuk majd meg, tehát nem közvetlenül Jeremiástól. Akkor alig voltak, akik haza akartak menni. Miért? Mert ott volt a házuk, ezt én építettem magamnak. Itt a család, házasodtak, már unokák is itt vannak, hagyjam itt őket, és menjek haza, építsek a romból. Nagyon sokan így a Jeremiási ígéretnek a későbbiekben sem engedelmeskedtek. Ezért volt szükség arra, hogy Jeremiás a Babilonban lévő foglyoknak levelet írjon, hogy éljetek ott Babilonban, és segítsétek Babilont, gyógyítgassátok az ő sebeit, szeretettel, munkával, hogy ők is éljenek. Eljön az idő, mondja a későbbiekben, van a vázlatban egy olyan rész, hogy idegen népekről mondott profécia, és nem sorolom fel azokat a népeket, amelyek ugye Babilónia fennhatósága alatt, részben fennhatósága alatt éltek. Egyetlen egy gondolat miatt említem meg, hogy ezeknek a népeknek pozitívumot mond Jeremiás. És pedig úgy mondja el, hogy igaz, hogy ti vétkeztetek az Úr ellen, ti is vétkeztetek, tehát nem csak Júda vétkezett, nem csak az északi 10 törzs vétkezett, akik elmentek fogságba, hanem a többi népek is mind vétkező népek voltak, ugyanis az Isten elleni dolgokat cselekedték. Az egyik helyen leírja például azt, hogy Júda mit cselekedett. Azt mondja, hogy ölsz, rabolsz, paráználkodsz, és a Baált imádod. Ugyanis a következőt mondja el, hogy Istennek van törvénye, és a törvényről megemlékezik akként Jeremiás, ha olvassák majd odahaza a könyvet, akkor találkoznak a szövetség kifejezéssel. A szövetség egy nagyon fontos dolog Isten és az ember között.
a nagy köt szövetséget a kicsivel. Isten köt szövetséget, ő kínálja fel a szövetséget a kicsiny Júdának. Miért? Azért, hogy Júda a környező népeknek örömüzenetet mondjon. És Jeremiás is ebben gondolkodik, ez örömöt jelent nekem. Örömmel mondom az embereknek. Erre őt kútba dobják. Meg akarják ölni. Történt egyik alkalommal, hogy a vezetés összeült, és azt mondták, hát Jeremiást el kell pusztítani, mert ő rosszul profétál. Nézzétek meg, az összes proféta azt mondja, hogy Babilonból hazajönnek, ő meg azt mondja, hogy menjünk fogságba. Hajtsuk meg, mi, akik az Isten gyermekei vagyunk. Ő pedig valamiféle Marduknak, meg Astarótnak, meg Baálnak, ilyen Istennek szolgálnak. Hát mi hajtsuk meg magunkat ezelőtt a király előtt. Azt pedig ne. És valaki azt mondta a vezetésben, hát volt valaki más proféta is a korábbiakban. Ti ezt a Jeremiást meg akarjátok, illetve mi meg akarjuk ölni ezt a Jeremiást. Hát volt egy Mikás nevű proféta. Ő is valami ilyet már előre elmondott nekünk. És mégsem ölte meg senki. Hát muszáj akkor nekünk Jeremiást megölni? És eljön az idő bizony, hogy Jeremiást el akarják fogni, de az Úr egy embert rendelt mellé, aki őt megszabadította. Viszont találtak egy másik prófétát, egy Uriás nevű prófétát, aki hasonlóan Jeremiáshoz prófétált, ezt elfogták és megölték. Miért? Mert az Úr szavát mondta. Van egy kérdés. Honnan tudom, hogy valami az Úr szava? Honnan tudják a jeremiásiak, ha én azt mondom, mint igaz proféta, így szól az Úr. És itt van egy hamis proféta, és ez is mondta, hogy így szól az Úr. Kinek higgyünk? Az egyik, amit éppen Jeremiás mond el, az a következő. Megvannak a feltételei annak, hogy mi az igaz profétának az ismertetőjele, és az egyik ismertetőjele, ha beteljesedik az, amit a proféta szól, az az Úrtól van. Ha nem teljesedik be, akkor az nem az Úrtól van. Sok más kritériuma is lehet egy proféciának, hogy az jó vagy rossz profécia, hogy igaz, tehát Istentől való, vagy pedig a szívük látását mondják. Többek között ilyen életfeltétel, ilyen feltétel a profétának az élete, életmódja, életvitele, hogy rendes életet él, hogy Istent magasztalja, dicsőíti, vagy pedig a proféta önmagát magasztalja, önmagát dicsőíti. Más feltétele is lehet ennek, hogy a proféta igazán Istennek profétája-e, és nem csak Jeruzsálemre érvényes, hanem a 20. 21. századra is természetesen, mert a Szentírás ilyen értelemben a mai napokban is érvényes. Erkölcsi alapok vannak benne. És azt mondja, hogy a proféta a korábbi profétákra épít. Ugyanis a korábbi proféták által elmondott igéket mondja el úgy, hogy Istennek a mai napra szóló üzenetét hozzáteszi. És ez is így van, nem mond ellent a korábbi profétáknak, tehát sem Ézsaiásnak, akiről az előbb beszéltünk, sem Mikeásnak nem mond ellene, hanem azzal egybehangzóan. Hogy mennyire így van ez, Szedékiás király idejében, meg Jojákim, Jojákin király benne vannak a vázlatban, ezeknek az idejében élt egy másik proféta is, Dániel, egy picit később, mint Jeremiás. És Dániel csaknem, hogy kortársa volt, tehát nem pontosan egy időben születtek, Dániel egy kicsit később született, de Jeremiásnak a korábbi proféciáit Dániel tanulmányozta, ez Dániel könyvének a 9. fejezetében van. És azt mondja, hogy én töprengek rajta, hogy megértsem az Úr akaratát, de nem értem. Ezért elővettem Jeremiásnak a proféciáját, többek között Jeremiás könyve 25. fejezetét, ha valaki ennek utána nézne, tehát Dániel könyve 9. rész,
összefüggésben áll Jeremiás könyve 25. részével, és Dániel azt mondja, megfigyeltem az esztendők számát, hogy 70 évnek kell eltelnie Jeruzsálem omladékain, és én hiszek az Úrnak. Még azt is mondta Jeremiás, hogy Babilon el fog pusztulni, mert egy északi nép fogja lerohanni. Feltámasztom ellenük a média belieket, és a médek fogják Babilont tönkretenni. Így profétált Jeremiás. Dániel ugyanezt mondta el, többek között, ha Dániel könyvéig nem tudom, később jutnak majd el. Dániel egy óriási nagy világtörténelmet formáló proféciát mutat be, és ebben is elmondja, hogy Babilónia után a Méd királyság következik. Egész pontosan a Méd-Perzsa királyság, mert Médek is, Perzsák is. Egy kicsit a Médek kezdik, egy kicsit a Perzsák folytatják. Először a Médek nagyobb hatalommal rendelkeznek, a Perzsák kisebbel, de hamar fordul a kocka, a Médek alábbszállnak és a Perzsák kerülnek fölénybe. Tehát Dániel Jeremiással összefüggésben beszélt. Jeremiás a korábbi prófétával összefüggésben. Ha most folytatnánk az éveket, évszázadokat, és a későbbiekben is, ha támadtak még próféták, akkor azok a próféták, akkor Isten emberei, ha az előző bibliai szakaszokkal egybehangzóan egy véleményen vannak. Nagyon fontos törvényszerűségek ezek, többek között ez Jeremiásnál is megtalálható. Néhány gondolatot még megemlítenék a következőkből, Jeremiás könyvének a 10. fejezetéből. Azért adtam ezt a vázlatot a 10. fejezetről, mert rendkívül érdekes. Mivel a táblán nincsen, de két oldala van ennek a táblázatnak, és pedig a két oldal akként van, hogy A és B betűvel próbáltam jelölni ennek a szakasznak a felépítését, és pedig úgy, hogy az első részben elmondja a bálvánnyal kapcsolatos ismereteket, hogy nem kell nektek félnetek a bálványoktól. Gondoljuk csak el, most ne Krisztus előtt 600-ba menjünk, hanem Krisztus után 2000-be, mondjuk 2005-be. Vannak emberek, akik elővesznek egy folyóiratot, és a folyóiratban meglátják, hogy jaj, én a halakhoz tartozom. És elkezd rémüldözni az ember, hogy mit ír az újság, és tényleg milyen igaza van ennek, hogy ezek az asztrológusok milyen jól kitalálták, mert tényleg ilyen görbe szájú vagyok, meg rosszul gondolkodom, és elkezd az ember félni a sorscsapásoktól. Ugyanígy voltak a régi időben is, csak akkor nem nőklapjának hívták, vagy sztármagazinnak, hanem valahogy más, hogy a hitetlenséget akkor is terjesztették. És bizony féltek az emberek a jövőtől. Jézus maga elmondja, eljönnek az idők, amikor az emberek elhalnak a félelemtől, és azoknak várásától, amik a föld kerekségre bekövetkeznek. Jeremiás pedig azt mondja, Uram, a te szavad örömömre volt nékem. Hogy vagyunk mi Isten igéjével? Hogy vagyunk mi a Szentírással? Tudunk örülni annak, ami benne megvan, hogy eljön a szabadulás? Hogy megszabadítja a népet Babilonból? Az Új Szövetség elmondja a következőt, betű szerint idézi a zsidókhoz írt levél, éppen Jeremiást, ugye a zsidókhoz írt levél írója is épít a korábbi proféciákra, akként, hogy teljes mértékben azt idézi. És pedig érdemes azt is megnézni, maradjunk még ennél a vázlatnál, utána A betűvel jelöltem tehát, hogy ne féljetek a bálványoktól, befejeződik ez a szakasz, hogy ne féljetek tőlük, így az idézet 10. rész 5. versében. A két félelemmel foglalkozó szakasz között pedig elmondja, hogy miért nem kell félni tőlük, azért, mert az ács készíti, az ezüst műves készíti, ezek mozdulatlanok, ezeket vállukra viszik, és úgy körmenetben viszik körbe, nem kell félni tőlük,
Ezek semmi, nem villámlanak, ezek nem haragszanak, ezek nem is istenek. Itt a szomszédom csinálta. El tudják mondani. Ez pénzbe került. De az Isten, nem mi csináltuk az Istent, hanem ő alkotott bennünket, pont fordítva. És így ennek a középpontjában éppen az igaz Isten áll, és a másik oldalon van fölsorakoztatva az, hogy igazán, ha félni kell, akkor Istentől féljünk, de nem így van fogalmazva, ezért az otthoni olvasást ajánlom, azt mondja, hogy ki ne félne tőled, Uram? Tehát ki az, aki ne tisztelne téged? Ez más, mint a félelem. De valami félelemhez hasonló, de nem félni kell tőle, hogy ő agyonsújt, agyoncsap, vagy rosszat akar. Én a te javadat akarom, menj el a nehéz helyzetbe, ha kitöltöd a 70 esztendőt, én hazahozlak, és örömöd lesz, ismét megépül a templom, amely templomban, egy későbbi próféta elmondja, amely templomban maga az Úr fog megjelenni. A profétáknak így többszörös feladatuk is volt, az egyik feladatuk, hogy, és főleg ez volt a legnagyobb feladat, a mára adjanak megoldást. Mert az ember azt mondja, hogy ma robbanok fel, ma nem tudom, mit csináljak, ma nem tudom, mit kell tennem, és a proféta azt mondja, hogy ma járj Isten útján. Ez az egyik feladata a profétának, mert akkor jó dolgod lesz. A másik pedig közvetlen jövőre is mutat, mint ahogy Jeremiás is elmondta, hogy engedelmeskedjetek Nabukodonozornak, ő elvisz majd fogságba, semmi bajotok nem lesz. Vihetitek magatokkal a kispárnátokat, alhattok kényelmesen, az ottaniak is örülni fognak, és milyen nagy dolog. Isten szeretetét tudjátok elvinni ezeknek a gonosz népeknek, mert Isten őket is szabadítani szeretné. Szívesen használok zenei kifejezéseket. Nem tudom, valaki muzsikál-e, de a crescendo az egy nagyon jellegzetes, ilyen fektetett V betűvel van, és a könyv elkezdődik úgy, hogy Jeremiás először csak Júdával foglalkozik. Azt mondja, hogy Júda igaz, hogy vétkes volt, de majd meg fogom szabadítani. A továbbiakban foglalkozik az északi 10 törzsel is, amely már nem létezik. És azt mondja Isten a könyv elején, ha megszabadítom Júdát, a szabadítást, ki fogom terjeszteni az északi 10 törzsből elvitt emberekre is, ők is szabadulni fognak majd. A könyvnek a további részén még inkább kiterjesíti, ezért mondom a crescendo kifejezést, egyre erőteljesebben, egyre nagyobb tömegeket szólít meg, és elmondja az összes népet, ami itt van, ezeket is meg fogom szabadítani, ők is hazamehetnek kiki a maga országába. Milyen nagy öröm ez? Egyetlen egy Babilon népe, ami viszont bajba kerül, úgy, hogy soha többé nem létezik. Mi, olykor valaki fölteszi a kérdést, minek foglalkozik Jeremiás a különböző környező népekkel, mert sorra fejezeteken keresztül írja a népeket röviden. És a végén lezárja, ezeket a népeket is hazaviszem, de Babilon. Babilon oly gonoszságokat hajtott végre, hogy ez megbocsáthatatlan. Éppen ezért Babilon puszta lesz, kietlen lesz, baglyok és sakálok laknak benne. Soha többet ember nem lakja. Volt valaki, aki ott járt, kíváncsi vagyok, már megnézem. Tehát most pár évvel ezelőtt volt, és azt mondja, hogy oda mentem, hát van egy kunyhó, abban a múzeum őr lakik. Tehát ennyi, tehát senki nem lakja ennyire. És valóban most már csak azért, mert az egész hegyet kibontották, ugye, feltárták azt a csodálatos épületet is, amit így mondják, hogy az égig ért Bábel tornya, és ezt is valaki, ó, hát az csak mese, ami a Bibliában van is. Elmentek ezek a kutatók, kiásták, le van fényképezve madártávlatból, gyönyörűen látszik az alapja, a templomokat kiásták,
a lakó épületeket kiásták Babilóniából, és valóban így van, hogy az úgy be volt takarva, hogy azt mondták, hogy oda nem is szabad menni a helybeli lakosok, mert ott a szellemek laknak. És ha valaki oda megy, azzal baj lesz. Volt is sok baj, mert rájuk támadtak, amikor el akartak vinni valami nagy értéket, egy ékiratot, azt nem engedélyezték. Szóval elég sok probléma volt ezzel a mostani utóbbi 1-200 évben, de az elmúlt 2 évezredben, 2,5 évezredben senki nem tudott Babilonról, így, amikor a görögök leírták, már romjaiban téves adatokat közöltek. A Biblia viszont Babilonról pontos adatokat közöl, olyannyira, hogy amikor ezek az ékírások előkerültek, akkor csodálkoztak rajta, hogy honnan tudta a Biblia írója, hogy így van, holott a korabeli görögök nem tudták. Az egyik leírás, amikor a királyt elviszi Nabukodonozor, a király 37 esztendéig volt börtönben. A következő király, amikor elkezd uralkodni, kiemeli a királyt, így mondja, hogy felemelte a fejét a börtönből, oda helyezte az asztalához, és vele evett idős korának minden napjában ez a jeruzsálemi király. Honnan tudta a Biblia írója, hogy így volt? Amikor elmentek és kiásták a babiloni különböző írásokat, akkor nagy lendülettel és rendkívüli éhséggel kutatták az ottani törött cserepeket, mert ilyen törött cserepekre írtak, és többek között ilyet találtak, hogy 5 véka olaj Jojákin királynak és családjának. Gondoljuk el, micsoda fölfedezés, csak igaz a Biblia? Megtalálták az írást, többet is találtak ilyet, hogy neki olajat adtak, vagy más ennivalót, a király asztaláról étkezett. Így írja a Szentírás. Ezen túlmenően nem nyitnám meg a Szentírásból, pedig nagyon érdemes volna a bibliai részleteket felolvasni, inkább csak fejből idézem. Többek között elmondja azt, hogy előbb említettem a szövetséget és a szövetség jelentőségét. Én a szövetségnek 2 oldalát említem meg. Az egyik az erkölcsi parancsolatok, ami a 10 parancsolat, utaltam is rá. Azért kellett többek között elmennie fogságra Jeruzsálemnek is, mert lopott, rabolt, paráználkodott, és Istent nem tisztelte. Formálisan pontosan így volt. Miért? Mert a 10 parancsolatot nem tartotta meg. Viszont a 10 parancsolat érvényes. Jeremiás azt mondja, eljön az idő, amikor új szövetséget kötök majd Isten népével. Nem az szerint a szövetség szerint, mint a korábbiakban, hanem új szövetséget. Minek alapján? Eltörli a törvényt? Hogy most már nem kell, lehet rabolni, lehet gyilkolni, ha valaki önök közül televíziót néz. Van, aki megszámolta, hogy egy gyerek egy délután, amíg a szülők még nincs otthon, hány gyilkosságot néz végig. Ma már ugyanez érvényes a magyar televíziókra is többes számban. Teljesen Jeruzsálemnek azt az idejét éljük ma, vagy teljesen Babilonnak azt az idejét. De Jeruzsálemnek még van szabadulása. Babilonnak nincs szabadulás. Furcsa. Hát miért nincs? Ha egyszer minden népnek Isten ígéretet tett, hazamehettek, jól megy a dolgotok. Babilonnak miért nem tesz ígéretet? Babilonról azt mondja az egyik szakasz Jeruzsálemnél, szolgám volt Nabukodonozor. Isten kezében egy eszköz volt, hogy végrehajtsa Jeruzsálemnek a fogságra vitelét. De annyira vérszemet kapott Babilon, hogy olyat követett el, ami egy pogány embertől is istentelenség, ha lehet így mondani, rettenetes. És éppen ezért Babilonnak ez, ha egy ígéretnek lehet mondani a proféciát, ez az egyetlen ígérete van, soha többé nem épül meg. Rendkívüli, ami ebben föl van jegyezve, ami nincsen a vázlatban, de a 10. fejezethez odaírtam a másik oldalon, tehát így mondom akkor,
én bal kézzel mutatom, tehát a jobb oldalon, hogy az igaz Istent tiszteljék. Ebben viszont a paralelizmusnak gyönyörű példái vannak, és pedig úgy, hogy ha elolvassuk az oda tartozó verseket, akkor megtaláljuk, hogy kicsoda az igaz Isten, ki a hamis Isten. Kicsoda az igaz Isten, kicsoda a hamis Isten. És ezzel állítja szembe a bálványoknak a lehetetlenségét. Talán ennyit erről az egy részletről, és még néhány gondolatot megemlítenék a héber nyelvnek a gazdagságáról és a magyar nyelvnek a gazdagságáról. Ezt viszont vers szerint elmondom, mert érdemes különböző biblia fordításokat megnézni ebben a tekintetben. Jeremiás könyve 23. rész, 33-tól a 40. versig van egy szakasz, amiben egy jellegzetes kifejezés van, az Úr terhe. Ez a kifejezés a Károlyi Bibliában. Más magyar fordítások, most én a magyarokra utalok csak, más magyar fordítások másként adják ezt vissza, és pedig Károlyi Gáspár annak idején azt a szót, ami a héberben ott van, egyféle szó, egyféleképpen fordította. Olykor viszont a fordítónak gondolnia kell arra, hogy egy szót magyarra kétféleképpen kell fordítani. Alakilag ugyanazokból a betűkből áll az a szó, de magyarban kétféle értelme lehet ennek. És egy ilyen szójátékról van szó ebben az esetben, de először a magyar szójátékot mondom el, hogy értsük a dolgot. Van egy ilyen kifejezés a magyarban, hogy ár. Ugye? Ár. Tehát egy A betű, meg egy R betű, nem írom fel, ár, mert a szövegből érthető lesz, és egy szöveget mondok el, hogy megértsük, hogy milyen kettős értelemről van szó. Tehát egy történet, amiből egy részlet, hogy a folyó gátjait nem erősítették meg, mondjuk a Tiszán, vagy Erdélyben, vagy Magyarországon, teljesen mindegy. A polgármester pedig feddi a felelősöket ekként. Nagy esők lesznek az idén. Ha jön az ár, minden víz alá kerül, és annak nagy ára lesz. Magyarul teljesen érthetjük, ár ez is, ár az is. És ha ezt le kell fordítani egy idegen nyelvre, akkor természetszerűen az ár németül más lesz, az ár németül más lesz, más szó. És ugyanez fordul elő a héberben az Úr terhe kifejezéssel is. Ugyanis ez a szó, hogy teher, ez a héberben kettőt jelent. Az egyik, hogy teher, amit föl kell emelni, tehát vagy a kéz felemelését jelenti, vagy egy súlyt emelek fel, tehát amit föl kell emelni, az a teher. Viszont azt is jelentheti, hogy valaki a hangját emeli föl. És Isten bizony felemelt hangon szól az embernek, hangosan szól, olykor egyes kifejezések szerint úgy szól, mint az oroszlán, ha valaki már olvasta ezt a kifejezést, ordít, mint az oroszlán, és az a kifejezés van a Bibliában, az Úr úgy ordít, mint az oroszlán. És Jeremiás is gyakorlatilag így szólalt meg, és sok más próféta is, igen hangosan mondta az Úr szavát. Igen ám, de voltak hamis próféták, akik azt mondták, hogy az Úr szava, és így ez az Úr ígérete, ez az a szó, ami azt is jelenti, hogy az Úr terhe. És Jeremiás azt mondja, ha ti az Úr szavára hivatkoztok, akkor ez az Úr terhe lesz majd. Ti lesztek majd a teher. Tehát innen van, hogy Károli ugyancsak a teher szót mondta el, de így érthető ez a szakasz, mert sokan töprengenek rajta, nem értik meg, meg kell magyarázni. Az Úr ígérete beteljesedik úgy, ahogy én, Jeremiás, mondtam. De az Úr ígérete teherré lesz akkor, ha ti nem fogadtok szót az Úr ígéretének. Ez egy kicsit nehéz, de a magyart azért mondtam előre, hogy itt ilyen kettősségről van szó. Hát én itt ezen a ponton bezárnám a könyvet,
és elmondom azt, hogy többet nem mondanék Jeremiásról, pedig nagyon érdekes dolgok vannak benne, például üdvösségre vonatkozó proféciák. Említettem is az új szövetséget. Zsidókhoz írt levél 8., 9., 10. fejezete az, amely ezzel foglalkozik, és bemutatja azt, hogy nem csak Babilonról szóló jövendőlések fognak az új szövetségben teljesedni, hanem a Jeruzsálemre vonatkozó jövendőlések is teljesedni fognak. Egyszerre és egy időben. Ki hová tartozik? Ki Babilonhoz, ki Jeruzsálemhez. Jeruzsálem meggyógyul, Babilon tönkre megy. Talán ezen a ponton hagynám abba, és ha valakiben valamilyen gondolatot ébresztett, szívesen veszem, ha elmondja, akár megjegyzés formájában, akár kérdés formájában. Aki Jeremiás könyvével vagy az ebben a könyvben lévő kifejezésekkel találkozott, az már lehet, hogy előnyben van kérdés tekintetében, de otthoni tanulmányozásra is szívesen ajánlom ezeket a gondolatokat.

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad, ami szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én!

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A család szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki családságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából mindenkor.

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül mindnyájan.

Zsoltárok könyve 118. fejezet első vers. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert kegyelme örökké való.

A Biblia szerint nem csak az ószövetségi időkben, Izraelben létezett egy Istennek szentelt hely, sátor, templom, hanem a mennyben is volt és van egy templom. Ez a templom ma is Jézus értünk végzett szolgálatának mennyei helyszíne. E szolgálatról, az örök sorsunkat befolyásoló következményeiről szól az az elmélkedés töredék, amelyet mai műsorunkban hallgathatnak meg kedves hallgatóink Vég József előadásában. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és áldást hozó rádiózást kívánok!

0: Reménység hangja.
1: Maga az advent mozgalom az 1800-as években indult el. Bibliában van egy idői profécia, a Biblia leghosszabb proféciája, amit úgy ismerünk, mint a 2300 éves profécia. Ez Dániel könyvében található, keressük is meg együtt. Dániel könyve 8. fejezete, 14. verse, Dániel 8.14. Itt Dániel beszél, és ezt halljuk tőle. És mondta nekem, mármint az angyal, 2300 estvéig és reggelig, azután kiderül a szent hely igazsága, ez is egy helyes fordítás, meg az is, hogy 2300 estvéig és reggelig, azután megtisztítatik a szent hely. Ez volt az a vers, ami ugye a Dániel könyve végén azt halljuk, azt mondja az angyal Dánielnek, vagy maga Jézus, te pedig Dániel, pecsételd le ezeket a proféciákat. Te elmész, porrá leszel, és majd felkelsz az időknek végén a te sorsodra, vagyis örök életet fogsz kapni. De az utolsó időkben nagyobb lesz a tudás, vagyis meg fogják fejteni, meg fogják ismerni, hogy mi ez a 2300 éves profécia. Dániel, ahogy tudjuk, teljesen megijedettől, hogy nem 70 évig fog tartani a babiloni fogság, hanem 2300 évig fog tartani, és el is ájult, és ezen gondolkodott, visszament a tekercsekhez, megnézte Ezékiel mit ír, és azt olvasta, hogy Ezékiel is azt mondta, hogy a büntetés csak 70 évig tart, és utána visszatérhetnek Jeruzsálembe, újjáépíthetik a templomot, felépülhet a salamoni templom, utána ami le lett rombolva, egy második templom. És amikor ezt a proféciát hallotta 2300 év, akkor nagyon-nagyon elszomorodott. És nyilván ma már tudjuk, és aztán ő is kapott egy segítséget, nem sokkal később eljött az angyal, Gábriel, és elmondta neki, hogy hogyan kell a 2300 éves proféciát érteni. Ebből a 2300 éves proféciának a megfejtéséből indult el az advent mozgalom. Ennek a megfejtéséből indult el az a várakozás, ami egy helyes várakozás, hogy Isten a történelem egy bizonyos idejében megtisztítja a szentélyt, vagy ellebenti a fájtlat arról, hogy mi kell, hogy történjen a szentélyben, a mi üdvösségünk értekében. És az advent mozgalom, milleriták és a többiek világszerte azt hirdették, hogy Jézus fel kell és eljön a szentélybe, hogy azt megtisztítsa. És ahhoz, hogy kiszámolhassák azt, hogy mikor jön el, a 2300 éves proféciának mikor van vége, ahhoz Dániel könyvének 9. fejezetét alkalmazták. Mindenki nagyon jól tudja, hogy arról szólt, hogy eljött az angyal, és azt mondta Dánielnek, mindjárt megvigasztalta itt a 9. fejezet 24. versében, ugye azt mondta 2300 nap, és maradt ebbe a napszimbólum nyelvezetbe, azt tudjuk, hogy egy nap az egy év. És ebből a 2300 napból azt mondta, csak 77 szabatot, vagyis vágatott le a te népedre. Igaz, hogy az előzőleg 2300 évről beszéltem, de csak 70x7, azaz 490 év az, ami ebből a 2300 évből a te népedre vonatkozik. És ott később ugye elmondja azt, hogy fel is olvashatjuk 24. vers 9. fejezet, 77 szabatot a te népedre és szent városodra, tehát elmondja, hogy Jeruzsálemre is, és aztán tovább mondja 25. vers, tudd meg azért és vedd eszedbe a Jeruzsálem újraépítéséről szóló rendelet keletkezésétől vagy kiadásától a messiásig 7-7-7, azaz 7x7 49 év, meg 62-7, 62-7x7 év van 483 év összesen. És azt is elsorolja, ez alatt a 483 év alatt megépítik újra a templomot, és megépítik magát Jeruzsálem városát a kőfalakkal, a városfalakkal együtt. És azt is elmondja, hogy a 7-7 meg a 62 hét után, a 483. év végén meg fog jelenni a messiás. Minden így teljesült. Artaszerszesz Longimanus kiadta a rendeletet, hogy építsék újjá Jeruzsálemet, építsék újjá a templomot, és hogyha ettől a rendelettől, 457-től hozzáadjuk szépen a 483 évet, pontosan időszámításunk szerint 27-hez jutunk, amikor Jézus alámerítkezett keresztelő Jánosnál. Azt is olvassuk, emlékeztek, hogy az utolsó hétben, azt mondjuk már csak egy hét van hátra, 7 év, a hét felén 3,5 év múlva kiírtják a messiást. Pontosan teljesedett. És azt mondja, van még egy utolsó 3,5 év, mi történt 3,5 évvel később, István megkövezték, az üldözés miatt szétszorodtak, és elkezdték a pogányoknak hirdetni a kereszténység tanait. Pontosan, teljes biztonsággal teljesül, mint hogy az Úrnak szava mindig teljesül, az, ami le volt írva a Dániel könyve 8. és 9. fejezetében. És hogyha ez az első 490 év a 2300 évből pontosan teljesült, akkor joggal tételezte föl Miller és az evangélium hirdetői, hogy a hiányzó évek alapján is 1844-ben meg kell történni a szentély megtisztításának. Ez maga a Miller mozgalom üzenete. Ez volt az, amikor ők azt hirdették, hogy féljétek az Isten, mert eljött az ő ítéletének órája. És felekezettől függetlenül Észak-Amerikában, Afrikában, Ázsiában, Európában, a Föld összes kontinensén egymástól függetlenül a Szentlélektől hajtva az emberek hirdették.

Mondott Jézus Márk 1.14, ha jól emlékszem, bétölt az idő, vagyis hogy a profécia által megjelendült idő végéhez elérkeztünk, és elérkezett a mennyek országa. Menjetek el és hirdessétek, hogy a Dániel által profétált 483 év elérkezett, itt van az Istennek az országa, és hirdessétek. És ők hirdették is. Hirdették, hogy helyre fogja állítani végre Izraelt, a római ígát lerázzuk, belőle a miniszterelnök lesz, belőle pénzügyminiszter, a másikból ez meg az. Hirdették az üzenetet. Elkezdett Isten országa. Ez történt? Ez történt. Hirdették, hogy itt van Isten országa, ami azt jelenti, az idő betelt, ami azt jelenti, hogy helyre kell állítani a földi Izrael királyságát. Újra kell egy izraeli zsidó király, és ő az egész földön uralkodni fog. És Isten tudott erről. Csalódtak. De az üzenet maga igaz volt. Maga Jézus mondta, ő mondta, bétölt az idő, eljött az Istennek az országa, és ez az evangélium, ezt hirdessétek. Az ősegyházban is, az első hirdetéskor is azt látjuk, hogy Istentől származott, de mégis csalódásra vezetett, mert egy része nem volt helyesen értelmezve. Ugyanezt történt a második alkalommal is. Azt hirdették, hogy a szentélyt meg kell tisztítani, kiderül a szent hely igazsága, és azt hitték, hogy a szent hely az a föld, hogy a földre kell eljönni. És hát nem is jött el. Ugyanúgy csalódtak Krisztus követői a 19. században, mint ahogy csalódtak Krisztus tanítványai az első században. Nincsen semmi különbség. A kettő között párhuzam van. De Isten kegyelmes volt, ugye a 19. századi hívőköz is már Jelenések könyve azt mondja, amit hirdetsz, az édes lesz a szádban, mint a méz, de aztán, amikor a csalódás lesz a gyomrodban, olyan keserű lesz majd. De neked újra hirdetned kell, és ezért fogok ma erről beszélni. Neked újra hirdetned kell, királyok elé kell állnod, vezetők elé kell állnod, és mindenkinek hirdetned kell azt az üzenetet, amiben bár csalódtál, de újra tervem van veled, mondja Isten. És ugyanígy történt az első században is, nem? Azt olvassuk János evangéliumában, hogy amikor meglátták az Urat, akkor örvendezének. Ugye a szem elől vesztették, keresztre feszítették, meghalt, minden, amit hirdettek, eljött az Isten országa, romokba dőlt, és csalódtak, és szomorúak voltak, és féltek, és bezárkóztak, és nem értették, hogy mi van, és aztán az Úr megjelent közöttük, és csak János apostol az, aki ezt meg, azt feljegyezte, de ő teljesen a szeretett apostola, és igen, örvendezének, amikor meglátták az Urat. És ugyanezt történt aztán a 19. századi követőkkel is. De nézzük sorba. Amikor nem jött vissza Jézus a földre, akkor azt mondták, nem tagadhatjuk meg, hiszen minden számítás helyes volt. Akkor mi volt a probléma? Hol rontottuk el? És itt jön az első speciális tanítás, amit úgy ismertünk, vagy úgy ismerünk, mint a szentély tana. Lapozzunk zsidókhoz írt levélhez, és a zsidókhoz írt levél 9. fejezetéhez. A zsidókhoz írt levél 9. fejezetében ezt olvashatjuk Pál apostoltól, 9.1. Annak okáért voltak ugyan az első szövetségnek is istentiszteleti rendtartásai, mint szintén világi szent helye. Mert sátor építetett az első, amelyben volt a gyertyatartó, meg az asztal és a kenyerek felrakása, ezt nevezték szent helynek. Azt mondja Pál apostol a zsidókhoz írt levélben, hogy az első szövetségnek is voltak szertartásra kijelölt szent helyei, és itt a kulcs szó az, hogy is. Ahogyan az első szövetségnek voltak szent helye, sátor, amiben végezni kellett, ugyanúgy a második szövetségnek, a jobb szövetségnek, ugye, amit Jézus halála miatt köttetett, van szent helye és szövetségi helye. Nézzük meg a 8. fejezet első-második versét, csak egy oszloppal arrébb-balra. Fő dolog pedig azokra nézve, amiket mondunk, az, hogy olyan főpapunk van, aki a mennyei felség királyi székének jobbjára ült, mint a szent helynek és amaz igazi sátornak szolgája, amelyet az Úr és nem ember épített. Milyen egyszerű és milyen csodálatos. Azt mondja a zsidókhoz írt levélben Pál apostol, a mennyben is van egy mennyei templom. A mennyben is van egy papi szolgálat. A mennyben is van ugyanolyan szövetségi szolgálat, mint ami a földön volt. Azt mondja 5. versben,
akik a mennyei, vagy amikor a földi papságról beszél, akik a mennyei dolgok ábrázolatának

és árnyékának szolgálnak. Amint az Isten mondta Mózesnek, mikor be akarta végezni a sátort, meglásd, úgy mond, hogy mindeneket azon minta szerint készíts, amely a hegyen mutattatott néked. Tehát mindenféle kétséget kizáróan azt tanítja a Biblia, hogy van egy mennyei szentély, van egy mennyei templom. Tehát, hogyha, sőt, Jézus halála után csak egyetlen mennyei templom volt, a Földön már nem volt egy se, csak ez a mennyei templom volt, ami a mennyei szentély. Vagyis ez azt jelenti, hogy a 2300 éves profécia arról szól, hogy Jézus valóban megtisztítja a szentélyt, valóban megtisztítja a templomot, de ez nem a Föld, hanem ez a mennyei templom. A szentély tana egy olyan bibliai tanítás, ami nem az ószövetségi embernek szól, zárójelbe jegyzem meg, őneki is szólt, mert ő is tudta, hogy Mózes a mennyei minta szerint építette, az egész szolgálatot azért végezte, azért tölte le a bárányt, azért tette rá a kezét a fejére, mert hitt abban, hogy lesz majd egy megváltó, de erre nem akarok foglalkozni. Tehát a mennyei szentély megtisztítása nem az ószövetség emberének szól, nem annak az embernek szól, aki Jézus idejében, amikor Jézus a földön járt, akkor itt van, hanem a mai kor emberének szól. Sőt, azt lehet mondani, a 19. század és a 19. század után élt embernek szól. Nekünk olyan felelősségünk van, hogy hirdetnünk kell az embereknek a mennyei szentély tanát. De most csak így mondom, ez csak száraz tanítás. Ez csak hideg tanítás. Semmi köze nincs a lelkünk, az azt gondolnánk. Úgyhogy bele kell mennünk mélyebben, hogy a szentély tana az miért a megváltás szempontjából, az egyéni üdvösségünk, örök életünk szempontjából kulcsfontosságú. Enélkül nem lehet üdvözülni. Ez egy nagyon súlyos kijelentésnek tűnik. Enélkül nem lehet üdvözülni. De amikor a messiás eljött, emlékezzetek, és nem ismerték fel a zsidók, hogy az első eljövetele egy olyan eljövetel, amikor fájdalmak férfia, betegség ismerője, aki megalázza magát a halálig, aki nem mint király jön el, nem mint pap jön el, nem mint hatalmas uralkodó jön el, hanem úgy jön el, mint fájdalmak férfia. Ezt az akkori kornak szóló tudást nem fogadták el, nem fogadták be. És végképp elvesztek. Végképp elvesztek. Ugyanígy a 19. század közepétől kezdve ez a tudás, hogy Jézus most a mennyei szentek szentjében van, és ott értünk munkálkodik, ott értünk, mindjárt meglátjuk, mit csinál, ott értünk közben jár, ez lélek megmentő tudással bír. Sokan azt mondják, most is együtt ebédeltem egy jó barátommal, aki karizmatikus keresztény irányzatokat kedvel, és nagyon őszinte. Azt mondta, miért beszélnénk törvényről, miért beszélnénk mennyei templomról, miért beszélünk Krisztusnak a papságáról, ez mind eltöröltetett. Már csak egy dolog van, a Szent Szellem, ami kitöltetett ránk, ami által kiáltjuk Abba, Atyánk, és ő vezérel bennünket mindenre. Nem kell tudni ilyen teológiai tudásokat. Az mindenre elvezérel bennünket, és így üdvösséget nyerhetünk. És kérdeztem tőle, honnan tudod, hogy az a lélek, aki neked szól, azt mondja János apostol, vigyázzatok, a lelkeket próbáljátok meg, nem minden a Szent Lélektől van. Honnan tudod, hogy az a lélek, aki neked szól, az a Szent Lélektől van? Honnan tudod, hogy az nem valami hamis lélek, amire figyelmeztetve vagyunk? Tehát az első a szentély tana, hogy a mennyben van egy szentély, ahol Jézus közben jár érettünk. És Pál apostol a zsidókhoz írt levélben végig elsorolja azt, hogy ami a földi szolgálatban történt, ugyanaz történik a mennyei szolgálatban. A földi szolgálatban az történt, hogy a bűnét beismerő, a bűnét bánó, megvalló zsidó ember odament a templomhoz, elvitte magával az áldozati állatot, leülte, rátette a fejére a kezét, elmondta a bűneit, leölte, és ezzel azt fejezte ki, hogy ha helyettem valaki nem halna meg, akkor ezekért a bűnökért nekem kéne elpusztulnom. De én hiszem, hogy Jahve gondoskodott arról, hogy helyettem valaki más meg fog halni. Ez a zsidó férfi, mikor oda ment, és rávallotta a bűneit az áldozati állat fejére, és leölte a saját kezével, elismerte, hogy őt az Isten törvénye károsztatja, őt az Isten törvénye elítéli. És hogyha nem lenne, ha nem lenne áldozat, ha nem lenne megmentő, ha nem lenne segítő, akkor ő soha örökké nem élhetne, hanem meg kéne halnia.
Állandóan emlékeztette a mindennapi szolgálat a zsidó embert arra, hogy neki megmentőre, megváltóra, kiváltóra, messiásra van szüksége. És ugyanígy ma is a Szentétan azt tanítja, hogy Jézus felment a Szentélybe, és ott, mint főpap, halálától 1844-ig, majd látjuk, hogy miért, naponta hivatkozott a vérére. Naponta hivatkozott arra, hogy amit bűnöket elkövetnek, és megbánnak, és megvallanak, azt ő elétárta a vérét, és azt mondta, nem kell meghalnia. Nem kell meghalnom. Ebben egy fantasztikus szeretet van benne. Az van benne, hogyha én a mennyei templomra helyezem a tekintetemet, akkor nem egy passzív Istent látok, nem egy olyan Istent látok, aki a menny trónján ül, és azt mondja, én már mindent elvégeztem, most már aztán lássuk meg, hogy mi lesz, hanem szüntelenül munkálkodom az emberért, a bűnösért. Naponta bemutatom a kezemen, az oldalamon és a lábomon lévő sebeket, és azt mondom, ő érte van ez az óriási áldozat, te érted? Naponta közben jár, azt mondja, ne kelljen meghalnia. Ma is hazudott, ma is türelmetlen volt, ma is szeretetlen volt, ma is féltékeny volt, és még sorolhatnék mindenféle bűnöket, de azt mondja Krisztus, én érte haltam meg, hogy ne kelljen őt megölni. Ne kelljen ő rajta a halálos ítéletet elvégezni.

Műsorunk végén megköszönöm kedves hallgatóinknak, hogy az elmúlt fél órát velünk töltötték. Továbbra is minden jót kívánok a holnapi viszont hallásra.

0: Szeretném elmondani a bevezetőben, hogy egy olyan kérdéssel fogunk foglalkozni, amely tulajdonképpen az emberiséget kezdettől fogva érdekelte és érintette. Napjainkban különös jelentősége van ennek a kérdésnek. Miközben Európában a népesség szaporodást figyelő szakemberek egyre nagyobb félelemmel látják azt, hogy egyre fogy Európa lakossága, ugyanakkor pedig az iszlám és főleg India lakossága robbanásszerűen nő. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy mindennapos küzdelem és mindennapos kérdés a lenni, megszületni és meg nem születni kérdés a családjainkban. Tehát a nagy vonulmányú kérdések mögött ott van mindig az érző és a sok nyomorúsággal küzdő család és az anya. Szeretettel köszöntöm beszélgetőtársamat, Márkui Erika gyermekorvost, aki ebben a tárgyban, ugye néhány évvel ezelőtt egy nagy sikerű előadást tartott, amire még ma is emlékeznek, és amit elmondtak nekem, hogy emlékezetes volt ez az előadás. Én szeretném tőled kérdezni rögtön az első kérdést, hogy szükséges-e egyáltalán beszélgetnünk a születésszabályozásról? Hogy lehet az anyák helyzetét összeegyeztetni azzal, hogy tulajdonképpen nagyon nehéz ez a kérdés, de egy anya tanul, egy anya dolgozik, egy anyának ott van a háztartás, tehát rengeteg problémája van, ugyanakkor pedig hát a földünk túlnépesedik. Hogyan lehet ezt a kérdést összhangba hozni, és hogyan lehet erről egy szép előadást, mint hogy te tartottál már erről egy szép előadást, tehát egy néhány mondatban a tévénézőknek elmondani, hogyan kell és hogyan szükséges beszélgetnünk a születésszabályozásról.
1: Érdekes, hogy először a túlnépesedést említed, mert innen Magyarországról ezt nem lehet észrevenni. Itt éppen az a probléma, hogy kevés gyermek születik, és emiatt megborult a demográfiai egyensúly. Fogy a népességünk. Másrészt azt is el kell mondanom, hogy sosem hittem abban, hogy a születésszabályozás a földünk túlnépesedése miatt van szükség. Ugyanis nem hiszem, hogy létezik olyan környezettudatos nő vagy család, aki akár egyetlen tablettát is bevenne azért, hogy ne népesedjen túl a föld, ráadásul abortuszról nem is beszélve, tehát én úgy gondolom, hogy ez az egyének és a családoknak a problémája, és ezért minden külső beleszólás vagy erőszak megengedhetetlen. Mindazok a politikai rendszerek, akik akár pro, akár kontra erőszakosan beleszóltak ebbe a kérdésbe, azok...
0: Például a kínai, ugye a kínaiaknál.
1: Mind erősen csorbították az egyének szabad akaratát. Ezek a rendszerek egyébként, mivel diktatúrák, remélhetjük, hogy rendre megbuknak. Közben viszont szerencsétlen és nyomorultá tesznek sok-sok egyént és családot. Én hívő ember vagyok, és egy olyan egyházhoz tartozom, amelyik még a nevében is hordozza, hogy Jézus második eljövetelét is várja. Nem maga akar tehát mindent megoldani, hanem hiszi azt, hogy a megoldást Isten hozza el. Hiszem azt is, hogy Isten minden fontos dolgot megosztott velünk a Biblián keresztül, és ha ő azt akarta volna, hogy a föld túlnépesedési problémáját mi oldjuk meg, akkor legalább néhány sor lenne erről benne, hiszen ez egyrészt az ő szerelmes levele, másrészt az ő végrendelete, testamentuma, tehát mindenképpen hagyott volna ránk erre valami utasítást. Én azonban ehelyett azt látom, hogy ő azt ígérte, hogyha úgy látja, hogy a föld állapota már tűrhetetlen, akkor el fog jönni. Egyébként képes arra, nem csak arra, hogy elvigyen minket egy szebb és tágasabb helyre, hanem akár arra is, hogy újabb és újabb planétákat teremtsen nekünk, ha úgy akarja, és arra is képes, hogy akár egy időben leállítsa az egész emberiség szaporodását, ha úgy akarja, de én örülök annak, hogy ezt még egyelőre nem akarja. Viszont az emberiség maga ebbe az irányba halad, a háttérsugárzás és más egyéb kémiai, fizikai, stb. Károsodások úgy befolyásolják az emberi szaporodást, hogy egyre kevésbé vagyunk szaporodó képesek. Isten azért ad gyermekeket, hogy képesek legyünk felfogni azt, hogy milyen nagyon vágyott ránk a teremtés előtt, és azt is, hogy olyan nagyon szeret bennünket, ahogyan a legjobb szülők. Isten üzenetét felfogni jó szülő-gyerek kapcsolat nélkül gyakorlatilag nem lehetséges, legalábbis nagyon nehéz. Azért is adta a gyermekeket Isten, hogy egy másik különleges ajándékot, a teremtés képességét megossza velünk. Van még több sok gyönyörű ajándéka, ilyen például a szabad akarat. Isten nem robotokat akart, hanem olyan gyermekeket, akik szeretetből ragaszkodnak hozzá, úgy szeretik teremtőjüket, és nem a beléjük adott, beprogramozott gépi minta szerint, vagy eleve elrendelés alapján. Ez a szabad akarat Istennek olyan nagyon értékes és drága volt, hogy amikor aztán az ember elbukott és bűnbe esett, akkor ahelyett, hogy a szabad akaratát vonta volna meg tőle, kitalálta a megváltási tervet, csak azért, hogy kapjon még egy esélyt arra, hogy újra szabad akarattal, de most jól döntsön. Viszont ez olyan drága volt, hogy az ő egyszülött fiának az életébe került. Tehát nekünk ezt a szabad akaratot bármilyen módon korlátozni, ne adj Isten elvenni, nem szabad. Mert minden olyan hatalom, amelyik elveszi a szabad akaratot, az Isten ellen küzd. Nincs jogunk tehát megszabni, hogy ki mit tegyen. Viszont világosan fel kell tárni, hogy Isten mit vár el tőlünk, mit javasol, mit tanácsol, Isten törvényével mi fér össze és mi nem, hogy a leendő szülő, többnyire az anya, pontosan tudja, hogy milyen lehetőségek közül választhat jó lelkiismerettel.
0: Bocsáss meg, hogy egy kérdés hadd tegyek föl. Az én számomra idáig, amit elmondtál, az tűnik ki, hogy mi egymásnak ne legyünk lelkiismerete. Tehát mi ne szabjuk meg a másiknak, hogy mit tegyen. Viszont ugye te keresztény édesanyja, vagyis keresztény orvos, aki tiszteled az Urat, és olvasod naponta a Szentírást. Tehát amit igazából meg kellene ragadnunk nekünk keresztényeknek, hogy Isten hogy tekint erre? Jó, mi egymást ne korlátozzuk, és ne akarjuk szabályozni, ne is legyünk egymásnak ítélői, vagy egymást se szép gyempadra ne vonjuk, se meg ne szóljuk, hogy véletlenül nem három gyerek születik egy családban, hanem mondjuk születik 6 vagy 7. De ezekre a kérdésekre hogy tekint Isten?
1: Még azt akartam, bocsánat, mondani az előbb, hogy van az egyháznak egy másik nagy feladata is, és ez pedig a lelki gondozás. Mert felvilágosítás és a lelki gondozás. Mert a bibliai alapú helyes iránymutatás nélkül valószínűleg nehezebb jó döntéseket hozni. És a másik dolog pedig, hogy az egyént tudni kell szeretetteljes környezettel körülvenni, akkor is, ha rosszul dönt. Tehát nekem tudnom kell ugyanúgy szeretni azt a nőt, aki túl van a sokadik férjén és a sokadik abortuszán, mint azt a nőt, aki szűzen ment férjhez, egész életében a hűséges volt a párjához, tisztességben felnevelte a gyerekeit, tehát az ítélkezést Isten egyáltalán nem bízta ránk, ugye, ahogy te is említetted. Úgyhogy nekünk nagyon, azt viszont nagyon világosan megmondta, hogy ne paráználkodjál, és ne ölj. Ezek a 10 parancsolat törvényei. Jézus viszont maga mutatta meg azt, hogy hogyan kell bánnunk akkor az emberrel, ha mégis paráználkodott, és mégis ölt. Tette ezt egyrészt azért, mert szeretett volt a szívében, másrészt tette azért, hogy példát adjon nekünk lelki gondozásból. Az anyák helyzetére is kitértél az elején, és én erről is szeretnék egy kicsit beszélni. Anyának lenni mindig mindenkorban nagyon nehéz volt, viszont mi hajlamosak vagyunk túlértékelni mindig annak a kornak a nehézségeit, amelyikben éppen benne vagyunk. Ez igaz az egyén szintjén is, meg igaz a társadalom szintjén is. Én például, amíg gyerek voltam, meg voltam róla győződve, hogy a legnehezebb gyereknek lenni. Aztán, amikor felnőtt lettem, úgy gondoltam, hogy talán mégis jobb lenne nyugdíjasnak lenni, ha meg majd nyugdíjas leszek, biztos akkor rájövök, hogy az sem jobb, csak mindig az tűnik a legnehezebbnek, amiben benne vagyunk. Most a korszakok során is így volt ez. Elképzelem azt a rabszolganőt, akit adtak, vettek, és esetleg a gyermekétől külön, és sem önrendelkezési joga, sem létbiztonsága semmilyen nem volt. Aztán elképzelem azt a jobbágynőt, aki hajnaltól napestig kindolgozott a mezőn, és a gyermekét egy kis földbeásott gödörben vagy barázdában hagyta, és csak időnként volt szabad oda mennie és megszoptatni, és a középkorban járványok tizedelték a lakosságot, vagy nézzük csak az újkort, ükanyáink korszakát, nagyanyáink korszakát, akik kézzel mostak, mosogattak, minden nap maguk főztek, maguk sütötték a kenyerüket, minden alapanyagát ők termelték meg, kézi erővel, nehéz földmunkás munkával, állatokat gondoztak, fát hasogattak, fűtöttek, szőttek, fontak, stb. Nagyanyáink minden mellett még mindig olyan reménnyel tudtak csak gyereket szülni, hogy talán a fele megéri a felnőtt kort. Szóval én nem panaszkodom, hogy nehéz volna a sorsunk, sőt, örülök, hogy ebbe a korszakba születtem, mert ha mondjuk az antibiotikum ére előtt születtem volna meg, akkor már eleve nem értem volna meg a felnőtt kort, hanem belehaltam volna a gyermekkorom 3 tüdőgyulladása közül az egyikbe. És igaz ugyan, hogy eljárok dolgozni, mint a férfiak, viszont gépek mosnak és mosogatnak helyettem, és fagyasztó, hűtőszekrény, élelmiszerüzletek, egyéb alkalmatosságok segítenek abban, hogy nem kell minden nap főznem. Szerencsés vagyok, mert a gyermeknevelésből, a háztartásból sok mindent átvállal a férjem. Szóval hagyjuk a panaszkodást az anyák jelenlegi helyzete miatt, mert nem olyan rossz. Volt rosszabb, és valószínűleg lesz is még rosszabb, tehát ilyen szempontból én örülök annak, ami van. Az anyagi források azok mindig is szűkösek voltak. Egyesek szeretnek túlzásba esni, például azért nem vállalnak gyermeket, mert nem tudnának neki mindent megadni. Pedig valószínűleg a legnagyobb hibák egyike az, ha valaki mindent meg akar adni a gyermekének, mert akkor nem marad célja, amiért saját maga küzdjön.
0: Hát gondolom, hogy itt az anyagiakra gondolsz, mert az is óriási dolog, hogy mindent megadni a gyermeknek, ami a lelkének kell, nem csak a testét.
1: Az viszont igen, igen. A születésszabályozás módozatai előtt én örülnék neki, hogyha tisztáznánk, hogy ennek az egész kérdésnek hol van egyáltalán a helye. Ugyanis véleményem szerint azért van annyi tragédia belőle, mert nem a megfelelő helyen alkalmazzák. A Biblia szerint a szexualitásnak a házasságon belül van a helye. Azzal, hogy a házasság időpontját a mi társadalmunk egyre későbbre tolta ki, egyre kevesebb fiatal bírja ezt az időt szűzen kivárni, hiszen a hormonok azok dolgoznak, és mit sem tudnak arról, hogy ez a fiatal előbb még diplomát akart, meg esetleg anyagi és egyéb körülményeket otthon teremteni a leendő gyermeknek. Én tehát az egyik tanácsom, amit előre bocsátanék, az, hogyha A fiatalok úgy érzik, hogy megtalálták egymást, és úgy érzik, hogy ezt a kapcsolatot a Jóisten is jónak látja. Akkor ne beszéljük őket le a házasságról, engedjük meg nekik, hogy tiszta körülményeket teremtsenek maguk körül, akármilyen fiatalok, és ne kényszerítsük őket bujkálásra, hazugságba. Én 18 évesen mentem férjhez, mondhatom, hogy éppen elég volt azt is kivárni tisztán. Tehát az, ami manapság van, hogy 20-30 évesen kell férjhez menni, úgymond, ez teljesen a fizikumunk elleni, mert amikor a hormonjaink úgymond beindulnak, onnantól kezdve fizikailag már készen állunk rá, ha lelkileg nem is. A gyermekek is akkor lesznek egyébként legegészségesebbek, hogyha 20-as, 30-as éveinkben szüljük őket. Később már a saját genetikai állományunk se olyan tökéletes, mint fiatal korunkban. Tehát sok betegség is megelőzhető volna azzal, hogyha az legalábbis az első gyermekek időben születnének. Egyébként manapság egyenesen cikinek számít 18 évesen még szűznek lenni. Pedig az lenne a kívánatos, ha a házasság előtt nem élne senki nemi életet, nem muszáj mindent kipróbálni. Nem cipő ez, hogy felpróbálgatva válogassunk. A fiúk is mindenkit igyekeznek meghódítani, aztán mégis azt várják a feleségüktől, hogy a házasságba tisztán menjenek. Csak kérdezem én, hol lesznek azok a tiszta lányok, hogyha már mindenkit előzőleg meghódítottak. Na most szerencsére ez sarkítva van, mert nem ilyen súlyos a helyzet, mert vannak még olyan lányok, akik a saját akarat erejükön kívül Isten segítségét is igénybe véve képesek tisztán maradni, de hát sajnos nem ez a többség. Le kell tanítanunk a gyermekeinknek, hogy ne féljenek szembe menni a korszellemmel, ne engedjenek a tömegnyomásnak, merjenek dolgokról másként gondolkozni, mint ahogy a többiek, még akkor is, hogyha emiatt bizonyos társaságokból kiközösítik őket. Sőt, én még olyat is hallottam, hogy középiskolai tanár tett nevetségessé egy szolíd kislányt azért, mert nem vagánykodott úgy, mint a többiek, tehát nagyon fontos itt a nevelők szerepe is. Egyébként, ha a születésszabályozás különböző módozatairól beszélünk, akkor csak azok a módozatai jöhetnek szóba egy hívő embernél, amelyek nem ütköznek Isten törvényébe. Itt kimondottan a ne ölj parancsolatról arra gondoltam.
0: Bocsáss meg, igen. Csak szeretnék visszautalni arra, hogy ugye ez a fő témánk a születésszabályozás, és kimondtál egy szót, itt ne felejtsd el, hogy itt folytatjuk, hogy a Jóisten törvényével összhangban lehet alkalmazni születésszabályozási módszereket, de kimondtál egy szót. Ez a szó úgy hangzott, hogy a paráznaság. És beszéltünk arról, hogy a túl korai nemi élet, és az, hogy az elkötelezett társas kapcsolatot pedig tolják maguk előtt a fiatalok. Tehát önmagában én úgy gondolom, lehet, hogy ezzel te is egyet tudsz érteni, már önmagában ezt a normális állapotot sikerülne helyreállítani, ez önmagában is egy természetes születésszabályozás lenne, Isten törvényét tiszteletben tartani a saját érdekükben, így van, és ugyanakkor pedig azt a bizonyos biológiai lehetőséget, meg, hogy így mondjam, egy évsort komolyan venni, amit a Jóisten tényleg arra teremtett, hogy az elkötelezett kapcsolatok ideje legyen, és a gyermekvállalás ideje legyen. Tehát önmagában egy születésszabályozási módszer. És akkor nézzük még tovább a többit.
1: Most erről az jutott eszembe, hogy ugyanakkor, ha a sorrendet egy kicsit felcserélnénk, vagy párhuzamossá tennénk, akkor minden megoldódna, mert így igaz ugyan, hogy sokkal nehezebb, de azért lehet tovább tanulni gyerekek mellett, és főleg, hogyha a fiatalok szülei, a nagyszülők is kiveszik a részüket a segítségből, és támogatják továbbra is a gyermekeiket, tehát nem hagyják magukra azért, mert úgymond kirepültek, akkor lehet párhuzamosan, én irigykedve néztem néhány évfolyamtársnőmet, akinek már volt gyermeke egyetemi évei alatt is.
0: Igen, hát valamikor, úgy hallottam, hogy nemrégiben adta el, nem tudom melyik egyetem, azt a kollégiumát, ahol lehetett együtt élni a pároknak és babával is, de hát nem úgy néz ki, hogy nagyon támogatná a társadalom ezt a lehetőséget.
1: A születés szabályozás módozatai előtt elmondanám, hogy a Biblia az leírja, hogy hogyan formálja Isten a csontjainkat a méhen belül, és már akkor is ismer minket, már akkor is számon tart minket, de manapság már a fejlett ultrahangtechnika mellett számunkra is teljesen világos, hogy az emberi élet az a fogamzása pillanatától kezdődik, tehát a fogamzás pillanatától ember, vagyis védi a neői parancsolat. A születés szabályozás módozatai közül tehát csak azokat vehetjük igénybe, amik nem ütköznek ebbe a parancsolatba, tehát kimondottan a spermiumnak és a petesejtnek az egymásra találását akadályozza, mert miután ezek már találkoztak és bekövetkezett a megtermékenyülés, onnantól kezdve ember az ember, tehát bántani nem szabad. Még kevésbé annak a beágyazódását akadályozni, hogy magától elpusztuljon, de még kevésbé a már beágyazódott kis embriót onnan kikaparni, mert ez már gyakorlatilag Isten számon tartott gyermeke, tehát nem fér össze Isten törvényével, de egyébként sem születés szabályozási módszer, tehát nem jön szóba ilyen szempontból. Ha beszélünk egy kicsit a spirálról, vagy hurokról.
0: Igen, egy pár gyakorlati dolgot ebbe a néhány percben, ami hátra van, azért említsünk meg.
1: Bármely méhen belüli eszköz szintén a beágyazódást akadályozza, tehát a már megfogant életet
0: igen,
1: üldözi
0: spirál,
1: el.
0: Ugye?
1: Szigorúan véve mini abortuszokat csinál, tehát ugyanúgy nem nekünk való hívő embereknek. A tablettában beszedhető fogamzásgátlók részben megfelelnének a mi elvárásainknak, de csak akkor, ha valóban teljesen leállítanák a petesejt érését és kilökődését, viszont azzal, hogy ennek a hormontartalmát viszonylag egészségesebb szintre csökkentették, már nem ez a helyzet, hanem az, hogy csak részben akadályozza a peteérést, másrészt inkább annak a beágyazódását ellehetetleníti. Ha pedig ez részben így van, hogy ez a két hatás együtt okozza ezt a hatékonyságot, akkor gyakorlatilag ez mini vetéléseket csinál, vagyis megint csak nem egy nekünk való módszer, főleg nem az esemény utáni tabletta, ami kimondottan csak a beágyazódást akadályozza meg. Ha nem a fogamzást előzi meg, akkor nem nekünk való. Marad tehát néhány olyan dolog, ami részben a természetes fogamzás szabályozás kérdéskörébe tartozik, részben pedig fizikai akadályt képez a spermium és a petesejt között. Így tehát az előzőt említve a szimptotermál módszer, ami talán a legemberségesebb, hiszen arról van szó, hogy az ébredési hőmérséklet mérésével és a méhnyak-nyák minőségének rendszeres vizsgálatával a kettő együtt egy igen hatékony módon megállapítja azt a kb. 7-10 napot, ami termékeny lehet, és a többi 3 héten a pár szabadon élheti a házas életét. Ezen a bizonyos tilos héten pedig vagy önmegtartóztató, vagy gumiófszert használ, vagy más egyéb ilyen fizikai akadályozó eszközt. Másik lehetőség, a megszakított közösülés, hát ez csak egyrészt sokkal tapasztaltabb önuralomra képes férfiaknál egy lehetőség. Másrészt pedig igen kell arra figyelni, hogy ez esetben az orgazmus a férfinél és a nőnél nem egy időben történik, vagyis ha a férfi nem fordít arra külön gondot, hogy vagy előtte, vagy utána a nőt is eljussa az orgazmusig, akkor esetleg kihasználás lesz belőle, nem pedig az a szeretet, amire való lett volna ez az egész. Sokan úgy gondolják, hogy a Biblia Ónán példájára hivatkozva tiltja ezt a módszert, de nekem az a véleményem, hogy ott Isten azért helytelenítette, hogy Ónán a földre vesztegette el a magot, mert nem teljesítette azt a kötelezettségét, amit Isten rábízott, hogy az ő korán meghalt testvérének támasszon magot, hanem inkább azt akarta, hogy kihaljon a testvére családfája, és ne fejlődjön tovább. A természetes születés szabályozási módszereknek, mint más módszereknek is megvan a maguk hiba százaléka. De már az elején tisztáztuk, hogy ha ezt a házasságon belül alkalmaztuk, akkor nem dől össze a világ, hogyha mégiscsak születik egy kisbaba. Ilyenkor kerül előtérbe Isten akaratának az elfogadása, és erre az elfogadás szóra én nagyon nagy hangsúlyt fektetnék, mert nekünk tudni kell bízni abban, hogy nincsenek a dolgok véletlenül, és hogy a Jóisten meg fog segíteni bennünket.
0: Erika, műsoridőnk végére értünk, és én nagyon köszönöm neked, hogy tabu témákat is megemlítettél, érintettél, mert sokszor visszafogják magukat az emberek, azért, mert keresztények. De látható ebből is, amit elmondtál eddig, hogy vannak tiszta és vannak követhető születésszabályozási módszerek, összhangba kell lennünk a mennyel, és Isten segíteni fog.

Kedves hallgatóink, ezzel ma estéli egyórás magyar adásunk véget ért. Magyar nyelven legközelebb, holnap délután 3 órakor jelentkezünk. De addig is kívánunk mindenkinek egy békés, jó éjszakát. Babos Renáta vagyok, a Viszonthallásra.

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura! Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élőisten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén, forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai eső. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját. Mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hultál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

Negyedik Zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid Zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot. Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozat.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Isten hozottal köszönti Önöket a Mota Lóránt a Speranza Reménység televízió Keresztút adásában. A ma esti előadás egy családépítő előadás, béketárgyalás címmel, melyet Pálffy Miklós lelkipásztor mutat be. Az eseményt Bíró András Csaba lelkipásztor szervezte, a Dél-Erdély Egyház terület családi osztályvezetője. Kérem, fogadják sok szeretettel.
2: Igazából ez nem is egy prédikáció ma este, hanem ez egy szeminárium, egy tanulmányozás, közös tanulmányozás, vagy közös gondolkodás. Gyertek, elmélkedjünk közösen arról, ami közöttünk tombol, ha esetleg van ilyen, vagy esetleg van olyan, ahol soha semmi nem tombolt. Na most én kíváncsi lennék arra, hogy melyik az a család, vagy hogyha mondjuk csak az egyiketek van itt, a párotok otthon van, ki az közületek, akinek a családjában nem volt veszekedés? Veszekedés. Kinek a családjában nem volt veszekedés? Hangos veszekedés. Kinek nem volt? Tessék! Hát azért vagytok ilyen kevesen ma, mert csak a rosszak jöttetek el, a jók otthon maradtak. Kinek a családjában nem volt nézeteltérés? A nézeteltérés és a veszekedés között van különbség. Kinek a családjában nem volt nézeteltérés? Nagyon jó. Nem azért jó, hogy nézeteltérés van, vagy volt, hanem azért jó, hogy őszinték vagytok. Nem akarom tovább feszíteni a húrt a kérdésekkel. Amit most az elején el szeretnék mondani az, hogy én nagyon-nagyon remélem, hogy ma este, miután hazamentek, abból, amit én mondok, nem lesz veszekedés. Nagyon komolyan mondom. Mert amikor hazamegyünk, mindenki azt fogja megjegyezni, ami a párjára illik. És azok a szituációk fognak eszetekbe jutni, amikor a másik valamivel megbántott benneteket, és meg fogjátok neki mondani ma este, hogy hallottad, hogy mit mondott? Olvastad az ígét, amit olvastak ma este? Te miért nem csinálsz így? Hát ez lenne a legszerencsétlenebb szituáció, hogy a ma esti elmélkedés után mi hazamegyünk és összeveszünk, mert pont az ellenkezője kellene, hogy megtörténjen. Tehát ma este én ezt a címet adtam neki, hogy béketárgyalás, és a valóság az, hogy szükség van béketárgyalásra. Szükség van a keresztény házasságban arra, hogy az ember tanulja meg, hogy hogyan kezelje a fenevadat, ami itt van belül. Én ma este nem arról akarok beszélni, hogyha férfi vagyok, mikor megint előjön valami probléma, hogyan kezeljem a feleségemet. Elsősorban ma este nem erről akarok beszélni. Hogyha nő vagyok, ma este nem arról akarok beszélni, hogy megtanuljam, hogyan kezeljem a férjemet, aki a fenevad, aki a makrancos, és akinek annyit tűrtem, hogyha tudtam volna, hogy ennyit kell tűrni a házasságban, bizonyára többször meggondoltam volna. Tehát ma este még egyszer nagyon fontos, hogy már az elején ezt leszögezzük. Nem arról tanulunk, hogy a másikat hogyan kell kezelni, hanem elsősorban arról tanulunk, hogy ő saját magamat hogyan kezelje. Na most három alapelvet szeretnék megosztani veletek, amit a Bibliában találtam. Három alapelvet, amit fontos tudni, jó lenne, hogy akkor, amikor kiütjük a biztosítékot, ez a három alapelv élő módon a szemünk elé kerüljön, ott legyen az elménk mélyén, a szívünkből virágozzon ki ez a három alapelv, hogy ne felejtsük el ezeket a dolgokat, és hogyha megértjük és egyet tudunk érteni ezzel a három vezérgondolattal, vagy alapvető igazsággal, ami a béketárgyalást illeti, ami a férfi és a nő közötti kapcsolat kezelését, vagy a feszültség kezelését illeti, három tudnivaló van, amit alapvetően alkalmazni kell akkor, amikor konfliktus jön létre. Én ezt a három dolgot nem tudom, akkor nem tudom, hogy mi fog engem megállítani az én igyekezetembe, ami ösztönszeren jön és ömlik belőlem, és még magam sem tudom megállítani saját magamat, utána pedig csodálkozom, hogy hogy lehettem ekkora őrült. Na most az első dolog, amit tudni kell, hogy mind bukott emberek vagyunk. Te is az vagy. Én is az vagyok. Igen, de én 30 éve adventista vagyok. Lehetsz, amennyi éve akarsz. Testvéreim, ki tudná jelenteni valamelyik adventista önmagáról, hogy a bűnös természete meghalt, és nem dolgozik többé? Nem nyújt neki rossz gondolatokat, rossz érzéseket? Van ilyen ember a Földön, hogy nincs többet bukott emberi természete? Van ilyen? Nincs. Az első dolog, amit tudni kell, hogy mi bukott emberek vagyunk, és Pál apostol, hogyha a római levelet figyelmesen olvassuk, az első fejezetben elmondja, hogy a pogányok rosszak. A második fejezetben elmondja, hogy kik a rosszak? A zsidók rosszak. A harmadik fejezetben elmondja, hogy a zsidók és a pogányok rosszak. Így kezdődik a római levél. És figyeljétek meg, hogy a római levél harmadik fejezetének a 19. versében, és mi adventisták, ezt jobban tudjuk, mint bármilyen más keresztény a földkerekén. Azt mondja a római levél harmadik fejezetnek 19. verse, hogy tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, már pedig az adventista ismeri Isten törvényét, jobban ismeri, mert többet tanulta, mint bármilyen más keresztény ezen a földön. És azt mondja Pál apostol, hogy tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azoknak mondja, akik törvény alatt vannak, hogy minden száj bedugassék, és az egész világ Isten ítélete alá essék. Kinek a száját kéne leghamarabb bedugni? Testvéreim, mi arra vagyunk hajlamosak, hogy a párunknak a száját dugjuk be valahogy. Valahogy mondd meg neki már egyszer úgy, hogy aztán többet ne merje kitátni a száját. Úgy megmondom neki most, vagy felhívod anyádat, és megkérdez, most mit mondjak neki, meg van őrülve. A sírba tesz. Figyelj ide, fiam, ha ezt megmondod neki, úgy bedugod a száját, hogy többet nem meri kinyitni. Testvéreim, az első dolog, amit egy keresztény férnek és egy keresztény feleségnek meg kell tanulni, hogy dugja be a száját, a sajátját. Miért? Mert egy lázadó. Mert bűnös. És Isten törvénye elsősorban az én számat dugja be. Ha én ezt elfelejtem, hogy én egy bukott ember vagyok, akkor engemet nagyon nehéz megállítani. Két következtetést vonnék le ebből az ígéből. Az egyik következtetés az, hogy ahol két bukott ember egy fedél alatt él, előbb vagy utóbb veszekedni fog. Miért kell nekem ezt tudnom? Testvérek, kérlek, ne értsetek félre. Én nem azt akarom mondani, hogy veszekedni kell. Nem kellene veszekedni soha. De mivel két ember lakik egy fedél alatt. Most egy zárójelet nyitok. Nagyon komplikált a bukott embernek házasságban élni. Figyeljétek meg a társadalmat. Mi egy olyan társadalomban élünk, ahol az emberek közötti viszonyokat precízen törvények határozzák meg. Hogyha például bemész egy üzletbe, és zsebrevágsz egy, nem tudom mit, valamit, nem fizeted ki, zsebrevágod, és kimész, és valaki meglátja, mi történik veled. Jön a büntetés. A társadalom így van kiépítve, hogy az emberek közötti viszonyokat pontos törvények szabályozzák. Hogyha elmész valahova dolgozni, a munkaadó és a munkás közötti viszonyt, munkaviszonyt, egy szerződés, ugye a törvény keretei közötti szerződés szabályozza meg. Hogy te reggel 8-tól délután, mit tudom én, 5-6-ig dolgozol, és akkor ennyi és ennyi fizetésed lesz, és ezt a normát kell teljesítsed, és ilyen felkészültségre van szükséged, és ismeritek ezeket a dolgokat, nem? Nem akarom most részletezni. Na de! Milyen törvény szabályozza azt, amikor egy férj és a feleség egy fedél alatt, ugye a férj magára nyomja a feleségnek méregdrága samponját. Melyik törvény alapján fogják börtönbe csukni ezért? Melyik? Tehát figyeljétek meg, a társadalom, a szekuláris társadalom nagyon jól tudja, hogy milyen hajlamok vannak az emberekben. Ezért megtesznek mindent, hogy pontos törvények szabályozzák az emberek közötti viszonyokat. De a házasság egy olyan fajta viszony, ahova nem bújik be senki. És te és a párod kell, hogy osszátok, szorozzátok a ti dolgaitokat. És ráadásul két lázadóról van szó. Két bukott emberről van szó. Ahova az államtörvény nem tudnak beleszólni minden apró részletbe, mint hogy a társadalom más zónájába beleszólna. Na most, az első dolog, amit én tanulok ebből az ígéből, amit olvastam, és ebből az alapvető tudnivalóból, hogy bukottak vagyunk mind, az, hogy nem kell meglepetést és föltétlenül keserű csalódást okozzon az, hogy összeszólalkoztunk. Nem kell azt mondani rá, hogy most vége a házasságnak, mert nem tökéletes a házasság. Persze, hogy nem tökéletes. Mert te sem vagy tökéletes. Én sem vagyok tökéletes. Értjük? Tehát ne ábránduljunk ki a házasságból, hogyha összeszólalkoztunk. Nem lett vége a világnak.

viselkedhet így. És mivel én így viselkedtem, és nem voltam hajlandó Krisztus követe lenni az én feleségem fele, hogy a megbékéltetés szolgálatát végezzem, akkor én Krisztusnak fordítottam hátat, és ahelyett, hogy megbékéltem volna a feleségemmel, vagy ha nő vagyok, a békéltetés szolgálatát eszközöltem volna a férjem fele, mert erre hívott engemet el Krisztus, akkor vétkeztem vele. Mert ha valaki tudna jót cselekedni, és nem cselekszi, bűne az annak. Na most ez a másik dolog, amit az első alapelvből én tanulok. Még egyszer ismételjük el. Az első alapelv, mind bukott emberek vagyunk. Mit tanulunk ebből? Két dolgot. Az első elvből tanulunk két dolgot. Ez szeminárium, nem prédikáció. Most műhelyben vagyunk, iskolában vagyunk. Az első dolog, hogy csupán csak idő kérdése, ameddig a két lázadó nem fog veszekedni. A másik dolog, amit tanulok belőle, hogy én is hibás vagyok. Most képzeljétek magatok elé ezt a gondolkodásmódot, amikor kimegy a biztosíték. Nem igaz, hogy egy kicsit másképpen állunk hozzá? A második elv, ez egy nagyon mély dolog. Ez a második elv, ez nagyon mély dolog. És nem valósul meg sajnos minden házasságban. De figyeljétek meg, hogy ez a második alapvető dolog, amit tudni kell, ami a béketárgyalás vagy a konfliktus kezelést illeti a házasságban, még mielőtt oda jutnánk, az Efézusi Levél 5. fejezetének 28. verse, ez egy hatalmas igazság. A Biblia nagyon erős kifejezéseket használ, amikor a házasságról beszél. Tehát ez egy fantasztikus dolog, amit itt olvasunk. Efézus 5.28-ban valahogy, ha ti is akarjátok, tartsátok észbe, azt mondja, hogy úgy kell a férfinek szeretni az ő feleségüket, a férfiaknak szeretni az ő feleségüket, mint az ő tulajdon testüket, aki szereti az ő feleségét, mit ír tovább? Önmagát szereti. Most gyertek egy kicsit belegondolni. Amikor a feleségem arcára nézek, én egy testvérarcot látok bennem, az a második énem. Amikor a feleségem hangját hallom, az az én második hangom. Az univerzumban nincs még egy faj, amiről így beszél a Szentírás, hogy egy és mégis kettő. Mert elhagyja a férfi az ő anyját, az ő atyát, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. És Jézus azt mondja, hogy többé már nem kettő, hanem egy. A házasság egy olyan vállalkozás, amiben az ember teljesen odaadja magát a másiknak. Sőt, Pál apostol olyan messze megy, az 1. Korintusi levél 7. fejezetén azt mondja, hogy a nő nem ura az ő testének, hanem a férfi. És a férfi nem ura az ő testének, hanem a felesége. Itt pedig azt mondja, hogyha valaki szereti a párját, ugye, a férfiről mondja, de ez érvényes fordítva is, ha valaki szereti a párját, önmagát szereti. És amikor feszül a húr, akkor én gondoljak arra, hogy a párom az nem konkurencia. Ha én konkurest látok a páromba, akivel meg kell egyezzem, hogy hogyan költjük el a pénzt, akkor az nem házasság. Hogyha én elkezdek a házasságban matematikai számtan példákat végezni, hogy most háromszor én engedtem a magaméból, most te következő, hogy háromszor engedj a te magadéból, az a matematika házasság minden tönkretesz. Minden tönkretesz. Felejtsétek el, hogy hányszor engedtetek a magatékéből. Nem a másiknak engedtetek, hanem kinek kedveztetek. Hogyha komolyan veszük azt, amit Pál apostol mond, Efézus 5.28-ban. Kinek kedveztük? Vittem egy csokor virágot a feleségemnek. Hát ugye a kedvébe járok, jaj, megint. Hú! Ha így viszed, akkor nem tudod, mit jelent a házasság. Megfőztem a férjemnek, megint, már olyan kényes, olyan válogatos, megint megfőzt. Ha így gondolkozol, magadnak főzted. Magadnak vitted a virágot. Hogyha komolyan vesszük, amit a Biblia mond. Tehát a házasság ez egy olyan egység, amiben, hogy mondjam, nincs.

nincs ilyen, hogy te és én, hanem mi. Mi egyek vagyunk. És a másiknak a kedvébe kell járj, mert az a tied. Figyeljétek meg, testvéreim, hogy hogy viselkedünk a mi testrészeinkkel. Húzunk a kezünkre zoknit, amikor fázunk. Mit húzunk a kezünkre? Kesztyűt. Miért nem húzunk zoknit rá? Vagy miért nem tesszük kapcába? Miért nem húzunk rá egy vastag sapkát? A testrészünk, a miénk. Mégis úgy viselkedünk a saját kezünkkel, ahogy a kezünknek jó. Úgy kell viselkednünk a párunkkal, ahogy a párunknak jó, de jó, neki nincs esze, akkor hogy viselkedsz? Úgy viselkedsz, hogy neki nincs esze, pont. Ez a te a második éned. Hogyha ő lassúbb, mint te, akkor lassabb leszel vele szembe. Hogyha ő gyorsabb, mint te, akkor igyekszel lépést tartani vele. Emlékeztek, mit mondott Jákob? Mikor Ézsó felkínálta, hogy itt van a 400 férfi, és én megvédlek benneteket. Nem. Itt nem úgy működik. Itt nekem feleségeim vannak, gyermekeim vannak, juhok vannak. Itt nem úgy menetelünk, ahogy a férfik menetelnek, hanem úgy menetelünk, ahogy a többiek tudnak. Értitek, testvérek? Tehát a párom az nem konkurencia. Mi nem futunk versenyt egymással az életben. Valaki egyszer mondta nekem, hogy ők nem tudják elosztani a pénzüket, mert a felesége annyira költekező, hogy nem tud magának soha semmit venni. És akkor beléptek egy ilyen konkurenciába, ahol természetesen, hogy mindig osztani kell a dolgokat, és nem tudják elosztani, mert lehetetlen. Persze, az is igaz, és itt oda kell figyelni erre a dologra, hogy eljuthatunk egy olyan szituációba, amikor valaki kizsákmányolja a párját. Most nehogy hazamenjetek ma este, és az jusson eszetekbe, az ördög úgy kísértse meg benneteket, hogy engemet egész életemben kihasznált a párom. Mert akkor semmit nem ért, hogy ma este itt találkoztunk. Ezek olyan finom dolgok, amelyeket nagyon könnyű kiforgatni. Nehogy kiforgassuk őket. Igen, a valóság az, hogy az életben van olyan szituáció, amikor egy férfit egy nő kihasznál, vagy egy nőt egy férfi kihasznál. Van ilyen szituáció az életben. De a legtöbb helyzetben egymást kölcsönösen használják ki, csak más-más területen. Na most a második alapelv, amit a Bibliából tanulok, és ami a konfliktus kezeléshez tartozik, hogy mi ketten nem vagyunk ellenségek. Ha össze is szólalkoztunk, az azért van, mert mind a ketten rosszak vagyok, te vagy a rossz, én vagyok a jó. Nem. Nem azért szólalkoztunk össze, mert ellenségek vagyunk, nem. Nem azért szólalkoztunk össze, mert konkurenciában élünk, nem. Hanem azért, mert te is én is rosszak vagyunk. És akkor tudom, hogyha mind a ketten rosszak vagyunk, és nem vagyunk konkurenciába, hanem a férjem az én második énem, aki a férjét szereti, vagy aki a feleségét szereti, önmagát szereti, na akkor várjunk csak, hogy is kell csinálni a dolgokat, hogy neked jó legyen. És akkor teljesen más alapról indul a konfliktus kezelés. A harmadik elv arra a szituációra tartozik, amikor egy házasságban olyan sérelmeket követünk el, amelyeket a legtöbb esetben mások nem bocsájtanak meg. Valaki megcsalta a párját. Ez egy olyan sérelem, amelynek az esetében a Biblia megengedi, nem követeli, de a Biblia megengedi, hogy a másik ne bocsájtson meg. Sőt, a Biblia felszabadítja a házasság köteléke alól. Na most, vagy a fizikai erőszak, vagy a halálvaló fenyegetés. Én azért mondom ezeket, mert én nem tudom, hogy a ti magánéletetekben mi történik. De azt tudom biztos, hogy Sátán próbálkozik mindenfélével. Na most, amikor olyan sérelem történik egy házasságban, amit úgy érzel, hogy ezt te nem tudod megoldani, és nem tudsz megbocsájtani, akkor ez a harmadik elv, hogy ne húzd az időt úgy. Mert Isten azt akarja,
hogy mi céltudatosan éljük az életünket, hogy mit miért csinálunk, vagy ha nem akarunk valamit csinálni, akkor miért nem akarjuk csinálni. Tehát hozzunk céltudatos döntéseket. Most ez a harmadik elv, amiről beszélek, ez csak is azokra a szituációkra érvényes, amikor valakinek olyan sérelme, valakit olyan sérelem ért, amit ő nem tud kezelni, nem tud megbocsájtani. Ott sínylődik a házasságban, nem tud boldog lenni, a másikot sem tudja boldoggá tenni, úgy érzi, hogy minden tönkre megy, de nem is válik el, nem is tud igazi házasságban élni. Tehát ez nem élet. És emléke, most nem fogom fellapozni a Bibliát, mert most már nagyon késő az idő, viszont emlékeztek, hogy Józsué, és a Bibliában több ilyen szituáció van, amikor az Isten, de ebben az esetben Józsué, azt mondja Izrael népének, ha nem akartok az Úrnak szolgálni, akkor szolgáltok egy kicsit Bálnak is, egy kicsit az Úrnak is, így mondja? Nem. Ha úgy találjátok, hogy nem tudtok az Úrnak szolgálni, ha úgy találjátok, hogy ebben a dologban ti másképpen gondolkodtok, akkor végre döntsétek el, hogy mit akartok. Tehát gondold át, hogy mit akarsz a házasságodba, ha olyan sérelmek értek, amikkel nem tudsz mit kezdeni. Ha nem tudsz megbocsájtani, akkor ne tartsd fogva a másikat. Ne tartsd fogva. Lépj ki. Én nem bátorítom a válást. Ezt valaki félre magyarázhatja, hogy Pálfi Miklós eljött, és az arra bátorított minket, hogy felhúztad az urodat, válj el. Nem, nem. Nem. De az sem megoldás, hogy házasságban maradj, és aztán mivel nagy a vagyon, egyik félre lépeget, a másik pedig szemet huny, mert minden harmadik hónapban elviszi őt a reszortba. És ezért szemet huny. Én ilyen szituációt is tudok. Amikor olyan gazdag az egyik, és olyan annyit ad a másiknak, hogy oké, én félre lépegethetek, mert úgyis a házasságunk tönkre ment, de hát hogy ne menjen szét a vagyon, akkor inkább marad. Ez nem házasság, ez paráznasság. És mind a ketten égni fognak. Ez a valóság. Na most gondold át, hogy mit akarsz. Dönts! Ha nem akarsz megbocsájtani, hagyd békét a másiknak. Lépj ki onnan. De ha tudod, a te lelked mélyén, hogy te tévedtél, hogy te sértetted meg a másikat, akkor bocsáss meg! Vagy hogyha nem sértetted meg, de úgy gondolod, Isten azt várja tőled, hogy bocsáss meg, és mentsd meg a házasságot, akkor bocsáss meg, és mentsd meg a házasságot, és döntsd el, és hagyd a múltat a hátra. Ne sínylődj, mert az nem megoldás. Attól senki nem lett boldog, attól a házasság nem lett szentebb, hanem mindig csak egyik probléma másikat hozza, és soha nincs vége. Na most ezt a hármat miután így elmondtam, gyertek gyorsan ismételjük el. Az első, mit tanultunk ma este, ami a konfliktus kezelést illeti, van három alap. Az első alap az, hogy a Biblia azt mondja, hogy mindenkinek az Isten a száját bedugja, az ő törvénye által, hogy mind rosszak vagyunk. És ebben én azt tanulom, amit a Biblia mond, hogy bukott emberek vagyunk, elsősorban azt tanulom, hogy előbb vagy utóbb konfliktus lesz, mert mind a ketten bukottak vagyunk. Ne érjen meglepetés, ne ábrándulja ki házasságomból emiatt. Másodszorból ebből az első alapelvből még azt is tanulom, hogy én is hibás vagyok. A második alapelv, hogy a Biblia úgy beszél a házasságról, hogy olyan szoros kötelék a házasság, hogy a másik olyan, mint én. Vagyis, hogyha szeretem a páromat, akkor az annyi, mint magamat szeretem. Olyan szoros kapcsolat van egymás között, mint a test és a részei között. És ezért ne lássak a másikba ellenséget, soha ne lássak benne ellenséget, ne lássak benne konkurenciát. Harmadik alapelv, amit tanulok a Bibliából, ha olyan sérelmek érnek, amit nem tudok kezelni, akkor gondoljam át, és döntsek, hogy jobbra vagy balra. Na most, még van egy kevés időnk, szeretnék egy néhány stratégiai, megoldást a konfliktus kezelés esetében megosztani veletek. Az első dolog, amikor létrejön egy konfliktus, az, hogy mi érzelmileg, a mi érzelmi állapotunk borul fel. Mert hogyha nekünk nem lennének érzelmeink, akkor szinte konfliktusaink sem lennének.
Például ott vannak most ezek a mindenféle ChatGPT-k és ilyesmik, szidjátok, mint a bokrot, ha akarjátok, és meg fogjátok látni, hogy nagyon szépen és kellemesen és barátságosan válaszol, mert nincsenek érzelmei. Na most akkor, amikor valaki kijön a sodrából, megharagszik például, akkor tudni kell azt, hogy a harag az egy borzasztó ellenség. Amikor valaki elveszti a hidegvérét, akkor egy olyan lelki állapotba kerül, amikor nem ura önmagának, hanem a harag uralkodik felette, vagy a gonosz valahogy a szívéhez férkőzik, mert hogyha az ember kiborul a kiegyensúlyozott érzelmi állapotából, akkor kiszámíthatatlanná válik. Sokan akár súlyos bűnöket is képesek elkövetni, amikor elvesztik az eszüket. Na most, ami ezt a stratégiát illeti, és az érzelmek kezelését illeti, azt mondanám elsősorban, hogy könnyebb csendben maradni, mint lecsendesedni. Még egyszer mondom, ez nagyon fontos. Könnyebb csendben, nem mondom, hogy könnyű csendben maradni. Ez nem mindig könnyű. Mikor ég a nyelved, nem könnyű csendben maradni. De mégis könnyebb csendben maradni, mint lecsendesedni. Tudjátok miért? A haragnak van két fő hormona, az egyik az adrenalin, és a másik a kortizol. Ez a két hormon intenzíven kb. 90 másodpercig van a vérünkben. Ez azt jelenti, hogy 90 másodpercig nem vagyok ura magamnak. Nyomom a dumát, ez az, akármi, a főbevernek, akkor is nyomom a dumát, félholtan. 90 másodpercig olyan állapotba kerül a testünk, az elménk, hogy nincs kontroll. Na de, ez a 90 másodperc nem olyan sok. Ahhoz, hogyha már megharagudtam, ha már kiütöttem a biztosítékot, legalább fél órára van szükségem ahhoz, hogy visszanyerjem az egyensúlyt és a kontrollt. Nem könnyebb csendben maradni, mint lecsendesedni? És a testünknek körülbelül 7 órára van szüksége, hogy hormonálisan újra kalibrálja magát. Mennyi? 7 óra. És a 7 órából 6 óráig az immunrendszerünk legyengül. Azért, mert 90 másodpercig nyomtuk a kortizolt, és nyomtuk az adrenalint. Könnyebb csendben maradni, mint lecsendesedni. Testvéreim, amikor érezzük, hogy feszül a húr, ilyen volt már, és még lesz. Tegyünk meg mindent annak érdekébe, hogy őrizzük meg a hidegvérünket. Hogy érzelmileg ne kerüljünk egy feldúlt állapotba, mert sokkal nehezebb utána visszanyerni az egyensúlyt. Hogyha már kirobbant a háború, de a kettő közül az egyik megőrzi a hidegvérét, 50%-os a megbékélésnek a sikere. Mert legalább az egyik ura jön magának, még a másik el is szalasztotta a gyeplőt. Itt vannak ilyen gyakorlati tanácsok, amit a pszichológusok szoktak javasolni, hogyha úgy érzi a házaspár, hogy most feszült a hangulat, akkor vegyenek 20-30 perc szünetet. Uralkodjanak magukon, hogy ne robbanjon ki, mert ha kirobban, nehezebb lecsendesíteni, mint csendben maradni. Vegyenek 20-30 percet, várjanak, ameddig lecsendesednek, és utána próbáljanak megint beszélni a problémájukról. De úgy, hogy érzelmi állapotuk most már teljesen más, és meg fogjátok látni, hogy sokkal könnyebb megoldást találni a problémákra, akkor, amikor érzelmileg nyugodtak vagyunk, mint akkor, amikor feszültek vagyunk. Tehát ez az első dolog, hogy őrizd meg a hidegvéred. Könnyebb csendben maradni, mint lecsendesedni. A második, amit meg szeretnék osztani veletek, mint ilyen megbékéltető stratégia, az, hogy ha valamelyik kiütötte a biztosítékot, akkor annak nem kell minden szavát elhinni. Ez nagyon fontos.
Most én nem tudom megengedni magamnak itt a kamerák előtt és előttetek azokat a vadállatokat, amiket felszoktak sorolni ilyenkor egymásnak, vagy ilyen-olyan, ki tudja, milyen kifejezésekkel illetik egymást. Azért nem szabad ilyenkor mindent, ilyenkor általában van két varázslatos szó. De ezek a szavak mindig hazug szavak. Amikor az ember az érzelmek hatása alatt megpróbálja a keserűségét a másikra önteni, akkor van két varázslatos szó, hogy te mindig és te soha. Ezek mind hazugságok. Te soha nem volt, neked soha nem volt hozzám egy szép szavad. Te soha nem hoztál nekem egy csokor virágot csak a szülinapomra és különleges alkalmak. De úgy, hogy magadtól hozod, nem hoztál soha. Te soha nem tudsz hallgatni, amikor én bajban vagyok. Te mindig ilyen voltál. Ezek mi hazugságok? De mivel érzelmileg fel vagyunk dúlva, és nem vagyunk a magunk ura, és az észszerűség az most valahogy holtvágányra került, ezért a másiknak, amikor ilyen feldúlt állapotba nyomja ezeket a dolgokat, akkor neki nem kell mindent elhinni. Így is, úgy is, ő se hiszi őket. Tudtátok? De egy idő után mennyi kell hozzá, hogy egy kicsit visszaálljon az egyensúly? 30 perc. 7 óra, hogy a hormon termelés és a hormon állomány újra legyen kalibrálva, és normális legyen. 7 óra. Ha eltelik a 30 perc, vagy a 7 óra, megtörténhet, hogy az, aki nekem azt mondta, hogy te szamár, 7 óra múlva odajön hozzám, vagy 30 perc múlva odajön hozzám, és megkérdezett tőlem, hogy tényleg azt mondtam neked, hogy te szamár vagy, kérlek, bocsáss meg, én soha nem gondoltam ilyet. De akkor miért mondtam? Tehát ő maga sem hiszi ezeket. Előbb vagy utóbb odajön hozzám, és azt mondja, hogy nem gondoltam komolyan, bocsáss meg nekem, de milyen jó lenne, ha nem hinnénk el. Mert ha nem hiszük el, akkor nem érezzük magunkat sértve. Tehát ez megbékéltetés szolgálata. Nekünk ezeket tudni kell. Így kell viszonyulnunk a másikhoz. Ha a sátán megkísértette a párunkat, és most önti ránk a keserű epét, akkor ne higgyünk neki mindent el. Ő se hiszi. Ő tudja, hogy nem úgy van. De most az érzelmek elöntötték az észszerűséget, és ezért mondja. Várjunk csak nyugodtan. Őrizzük meg hideg vérünket. Gondoljunk arra, hogy mi nem vagyunk konkurensek. Most megsebesült. Ő van megsebesülve, és most engem akar megsebesíteni, de nem tud megsebesíteni, mert úgyse hiszem, amit mond. De nem mondhatom ezt neki, hogy úgyse hiszem, amit mond. Ha ezt teszitek, akkor még kaptok. Nehogy azt mondjuk a párunknak, hogy ez túlzás, és hogy ezt azt tanították nekünk, hogy mi ne higgyünk neki, tudd meg, hogy semmit nem hiszek abból, amit mondta. Akkor mit kapsz? Nem így működik. Hanem úgy, hogy mi magunkban ezt nem hisszük el. Tudjuk, hogy ő is egy lázadó, én is egy lázadó vagyok, volt, amikor fordítva történt, most az én sorom, hogy tűrjek, addig, ameddig kiszáll a fejéből a rossz. Semmi baj. Utána majd kiderül, hogy ő se gondolta komolyan. És mennyi problémát el tudunk kerülni avval, hogy nem hiszünk mindent el? Ami ezt a stratégiát illeti, van egy harmadik pont is. Ezt én úgy nevezem, hogy időzített bombák. Hát nem tudom, milyen példával éljek. Sok kicsi, apró, meg nem beszélt kellemetlenség. Nincs időnk. Most nincs időnk erről beszélni. Menjünk, meg kell dolgozni. Nincs pénz, nincs gyermek rossz, most nem tudom, jön anyósom. Most megint nem beszélünk róla. És sok kicsi, apró dolog, amiket nem beszélünk meg, mert vagy nincs idő, vagy azt mondjuk, hogy ez túlságosan jelentéktelen. Mondok egy pár példát. Nekem van egy ilyen, valamilyen ilyen ösztönszerű, fix beállítottságom, hogy én, ahogy belépek a házba, hazajövök, este belépek a házba, és lekapcsolom a villanyt a konyhában, nincs senki ott. Lekapcsolom a villanyt, aztán lekapcsolom a villanyt a fürdőbe, és ott sincs senki, lekapcsolom a villanyt a nappaliba, mert ott sincs senki, lekapcsolom a villanyt, nem tudom hol az előszobában, mert ott sincs senki, és akkor
lekapcsoltam őket, mert nekem ilyen a beállítottságom, hogy most miért égjen hiába. És akkor eltelik egy kis idő, és akkor megint, ahogy körülnézek, megint ég a villany a konyhába, megint ég a villany a fürdőbe, megint ég a villany a nappaliba, megint ég a villany a folyosón, és akkor gondolom, hogy hát valamik felkapcsolta, most én megint lekapcsolom őket. És akkor ez így megy heteken keresztül, és egy idő után elkezd bosszantani, de nem beszélek róla, mert hát az Úr is azt tanította nekünk, hogy mi tűrjünk mindent el, és legyünk alázatos, vagyunk barátságosak, és ezután azt veszem észre, hogy a fogpasztának mindenki nyomogatja össze-vissza, és egyszer azt mondja az egyik, hogy nincs benne fogpaszta, de én fogom is szép lassacskán feltekerem, és látom, hogy azért még van benne, még egy hétig elég. És ez itt történik minden fogpasztával, és megint nem mondom engem, ez bosszant az ilyen dolog, nem mondok senkinek semmit, mindegy, oké, egyre vág, megy az élet előre, és még gyűlnek ilyen apró dolgok, ugye, és soha nem beszélünk semmit meg. Egyszer csak, lehet, hogy rossz napom volt, bejövök a házba, és ott vannak a cipők az előszobába, csak oda vannak hányva, és akkor én megbotlok bennük, és ebből lesz egy hatalmas világháború. Most az a világháború nem azért lett, mert valaki lehet, hogy mit tudom én, sietett és nem tette félre a cipőjét, hanem azért, mert nagyon sok mindent szőnyeg alá sepertem, és most megbüdösödött, és kiborult. Ezért a házasságra időt kell szánni, a problémákra időt kell szánni. Ha valami fáj, akkor mondd, hogy neked az fáj. Ne követelőzz! Ne tegyél feltételeket, hogy ha még egyszer meglátlak, hogy megint felkapcsoljátok a lámpákat, miután én lezártam őket, többet, e hétig nem beszélünk. Nem így működik a házasság. Hogy követelőzzünk, megvesztegetünk, fenyegetünk, feltételekhez kötünk. A feltételek a házasságkötés előtt voltak. A házasságkötés előtt nincsenek ilyen feltételek. A házasságkötés után a másik olyan, mint te. A te másik éned. Ha szereted őt, saját magadat szereted. Na most, ha valami fáj, ha valami bosszant, akkor mondjuk el szeretettel, türelmesen. Beszéljük meg. Beszéljük meg. Lehet, hogy semmiség. Egy semmiség, az tényleg nem kell abból ügyet csinálni. De a sok kicsi semmiségből lesz egy világháború. És gyűl a feszültség, gyűl az elégedetlenség, gyűl a frusztráció, és egyszer csak, ugye, kiütjük a biztosítékot. És nem is tudjuk már, hogy mi a bajunk, és mitől vagyunk ilyen feszültek. Azért, mert sok kicsi, sokra megy. Na most ezeket jó megbeszélni, megoldást találni rá. Nem szabad fennakadni minden semmiségen. Ha másik nem akar, ez van, így fogadom el. Én lekapcsolom, ő felkapcsolja. El kell határozom az életbe, hogy ezt én felvállalom. Semmi baj. Nem halunk bele. Az ideális helyzet az, és itt a negyedik elv, ami ezt a stratégiát, konfliktuskezelési stratégiát illeti, a negyedik elv, hogy mikor döntéseket hozunk, mert ugye, ha vannak megbeszélni való dolgaink, akkor a döntést is kell hozni, és amikor döntünk, az vagy úgy lehet, ha véleménykülönbség van, vagy úgy lehet, ahogy én akarom, vagy úgy lehet, ahogy te akarod, de ha nem tudunk megegyezni, akkor mit csinálunk? Van egy harmadik lehetőség is, és ezt úgy hívják, hogy kompromisszum. Ilyen is van a házasságban. Kompromisszum. Én fősvényebb vagyok, mint a feleségem, ha bár a feleségem is nagyon takarékos, de én fősvény vagyok. Remélem, hogy nem fősvény rossz értelemben. Ha vannak ezek az 50-ban is flakonok, én mind összegyűjtöm őket. Ha való látom, kisfiam, mondtam neki, hogy nem akarod te összegyűjteni, és neked adom a pénzt. Amennyit ér 50 bajt, az nem semmi. De az nekem ilyen, hogy én összegyűjtöm őket, és akkor mondjuk nálunk nincs ilyen probléma, csak a példának okáért mondom, az egyiknek az, ez egy semmiség, viszont a példának kedvéért, én azt akarom, hogy gyűjtsük össze. A másikat nem érdekli, a párját nem érdekli, tehát nálunk nem áll fenn ez a helyzet, csak a példának okáért mondom. Másik eldobja őket.
Nem érdekli sem a környezetvédelem, nem érdekli sem az 50 bani, nem érdekli se a párja, dobálja ki őket. És akkor egy ilyen semmiségből az egyik azt mondja, hogy én mindig kifizettem már azokat, te mindig eldobod őket, add ide a pénzt. És egyik se akar engedni a magáéból. És akkor lehet kötni egy kompromisszumot. Lehet, hogy a másik, lehet, hogy a kompromisszum az, hogy mit tudom én. Nem dobod ki őket, hanem egy olyan kukába dobod, ahova csak az dobod. Mit tudom én. Tehát ő nem akarja külön gyűjteni őket, nem akarja elvinni a boltba őket, visszaváltani, nem akarja, de akkor csinálsz egy külön kukát. Egy fiktív példa. Tehát van kompromisszum is. Amikor nem tudunk megegyezni, vannak nagyon súlyos és nagyon komoly kérdések. Például az egyik azt akarja, hogy népes családja legyen. Három gyermeknél kevesebbet nem is gondolt. A másik egy is sok. És mi a kompromisszum? Te legalább hármat, négyet akarnál, nekem egy is nehéz. Akkor legyen két gyerek. Ez a kompromisszum. Értjük? Tehát mindenki hagy egy kicsit a magáéból. Az ideális az lenne, hogy könnyen hagyjunk a magunkéból. De amikor dönteni kell, mi bukott emberek vagyunk, ugye, és nem könnyen hagyunk a magunkéból. Van kompromisszum is. Az ötödik, és ezzel aztán lassan be is fejezzük. Örködj a szíved felett. Örködj a szíved felett. Mit jelent örködni a szívünk felett? A 139. Zsoltárban ismeritek ezt a szöveget, nem mondok újat. Figyeljétek meg, hogy egy olyan ember, aki sok mindent megért az életbe, aki sok rosszat is csinált, és sok jót is csinált az életbe, ezeket a szavakat írja, ez egy ima. 139. Zsoltár 23. 24. versei. Vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet. Miért mondja ez Dávid? Mert sokszor olyan dolgokra képes volt, amit ő nem tervezett ki, hogy úgy csinálja, de nagyon rosszul csinálta. Nem ismerte azt, hogy mire képes. És egy adott pillanatban Dávid, miután sok mindenen átment az életben, és belátta azt, hogy várjunk csak, mert én azt gondoltam, hogy én vagyok Istennek a kedveltje, és mindent jól csináltam, most belátom, hogy nagyon sokat tévedtem is. Ha valaki nem vizsgálgatja a szívét, a saját szívét, ha valaki nem őrködik a szíve felett, lehet, hogy akkor, amikor felébred, akkor már túl késő. Akkor már nem lesz értelme. Lehet, hogy már nincs is párja. Lehet, hogy faképnél hagyták. Őrködjünk a szívünk felett. Vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet. Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat. Lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezéri engem az örökkévalóság útján. Amikor kialakul egy konfliktus helyzet a házasságunkban, vajon nem azt a kérdést kellene feltennünk, hogy vajon hol tévedtem én? Vajon nem váltottam én ki valami olyan dolgot, ami miatt most ez történt közöttünk? Jobb, hogyha én állapítom meg a saját hibámat, mint hogy a másik mondja meg azt nekem. Jobb, hogyha én ítélem el saját magamat, mint hogy a másik ítélne el engemet. Mert én jobban fogok hinni annak az ítéletnek, amit én saját magam mondok ki saját magam felett, mint amit a párom mond ki felettem. Nem kell elítéljük egymást. Nehogy félreértsetek. De ez is a konfliktus kezeléshez tartozik, hogy vizsgáljuk meg a szívünket, gondolkodjunk el. Ne érezzük mindig azt, hogy a másik ugye kihasznál minket, vagy mi vagyunk azok, akik a másiknak mindig engedünk, hogy mindig igazságtalanul éljük meg a házas életünket. Ne gondoljuk, hogy így van, a legtöbb esetben nincs így. Van olyan szituáció, amiről már beszéltünk, ami tényleg a házasság egyoldalúvá válik, és kihasználják a másikat. Van ilyen szituáció is. De a legtöbb esetben, hogyha elgondolkodok azon, hogy nekem milyen szívem van, ha elgondolkodok azon, hogy milyen feleség vagyok, ha elgondolkodok azon, hogy milyen férj vagyok én, akkor lehet, hogy meglátom az életemben a Szentlélek segítségével azokat a pontokat, ahol én rontottam. És azokban a dolgokban nekem változtatni kell, meg kell térni.
Még egyszer elismétlem ezt az öt pontos stratégiát. Őrizd meg a hideg véred, mert könnyebb, hogy mondtuk, emlékszünk, könnyebb csendben maradni, mint lecsendesedni. A másik, mikor feszült a helyzet, nem kell mindent elhinni, mert ő se hiszi. Harmadsorban, ne állítsunk időzített bombákat a házasságunkban. Ha vannak közöttünk feszült helyzetek, még ha apróságok is, szeretettel és türelmesen, egymásra odafigyelve, beszéljük meg. A negyedik, hozzunk döntéseket. És ezek a döntések vagy úgy van, hogy hagyok utána, vagy ő hagy én utánam, vagy kompromisszumot kötünk. És az ötödik, hogy őrködjünk szívünk felett. Vizsgáljuk szívünket folyamatosan, nem mindig a másikat vizsgáljuk. Hibát kapunk benne. Vizsgáljuk inkább magunkat, és találjuk meg, hogy talán hol vannak azok a zónák a házasságunkban, ahol mi is tévedtünk. Mi nem ördögökkel és démonokkal házasodtunk össze, hanem emberekkel, mint mi. És az ember képes szeretetet kapni, és utána szeretetet adni. Adjak szeretetet. És az a szeretet visszajön hozzám, elő vagy utóbb. Más megoldás nincs rá. Befejezésül van egy néhány nem, amit konfliktuális szituációban soha ne tegyünk ilyet, mert megmérgezzük a másikat vele. Van egy néhány nem, amit semmilyen körülmények között ne tegyünk meg, amikor konfliktuális helyzetben vagyunk. Az első, ne fenyegessük meg a másikat a válással. Soha ne használjuk, akármilyen feszültek legyünk érzelmileg, tehát fektessünk le magunknak határokat. Döntsük el saját magunkban jó előre. Amikor kiment a biztosíték, ez van, mondtam ezt is, azt is, felemelt a hangom, stb. De azt, hogy elválok tőled, az semmilyenképpen nem mondom. Mert ha én ezt kimondom, én a másik alatt elvágom az ágat. Elvágom azt a bizalmi egyensúlyt és kellemes hangulatot, amiben ő eddig érte a házasságát. Igen, mondott eddig sok mindent, de az, hogy elvált, eddig nem mondta. Igen, igen, azt mondták a szemináriumon, nem kell mindent komolyan venni, de azért csak sok. Ez egy nagy sérelem. Ne mondjunk ilyet, soha semmilyen körülmények között. Ne fenyegessük a másikat, avval, hogy elválunk tőle. A második, soha. Bármennyire megharagudtunk volna másikra. Döntsük el jó előre. A feleségemet nem fogom hasonlítani egy másik nőhöz. Mondok ezt is, azt is. Lehetőleg szent dolgokat mondjak csak, szent dolgokat. Vagy a feszültség csak abban merüljön ki, hogy egy kicsit felemeltem a hangomat. Jó volna, ha nem is mennénk tovább ennél. De hogy én a feleségemet összehasonlítsam egy másik nővel, hogy nézd meg az, hogy öltözik, vagy hogy főz, vagy a férjemet összehasonlítsam másik, hogy te tutyi-mutyi, miért nem tudsz te is eltartani minket, hogy a másik három kirándulásra viszi, vagy három reszorba viszi minden évben a családját. Megalázzuk a másikat. Nem tudom, milyen kifejezést használjak. A férfi akkor boldog, hogyha a feleségének ő a hős. A felesége feltekint rá, megbízik benne, idézőjelben imádja őt, ő a hős. A feleség akkor boldog, hogyha a férje számára ő a legszebb, ő a legkecsesebb, a legvonzóbb, nincs más hozzá hasonló. Én amikor összehasonlítom valakivel, akkor ezt az ideált tönkreteszem. Ne mondjunk ilyet, ne hasonlítsuk a másikat valaki máshoz, amikor feszültség van. Ne éljünk vissza másik bizalmával, és ne panaszkodjunk senkinek soha, hogy milyen rossz a feleségem. Ne panaszkodjunk senkinek soha, hogy milyen rossz a férjem. Kivéve két szituációt. A fizikai erőszak és a halál való fenyegetés. Ha ez megtörtént, akkor nem csak, hogy mondhatom, hanem el kell, hogy mondjam.
bántalmaztak, és halállal fenyegettek. El kell, hogy mondjam. De ha ez a kettő nem történt meg, akkor senki nem tudhatja, hogy én közöttem és a férjem között, én közöttem és a feleségem között mi folyik. Melyik az a négy nem? Soha. Nem fenyegetjük a másikat válással. Nem hasonlítjuk társunkat valaki máshoz. Nem élünk vissza a másik bizalmával. És nem panaszoljuk el a társunkat másnak. Szívemből kívánom, drága testvéreim, hogy éljetek békés házasságot. A Jóisten ránk bízta a békéltetésnek szolgálatát. Szeressük egymást. Éljük át a házasságnak ideálját, amennyire ezt élni lehet itt a Földön. És nagyon szép dolgokat lehet átélni a házasságban. Amikor a társadban önmagadat látod, minthogyha saját magadat szeretnél, amikor a párodat szeretnéd. A házasság tükrözze vissza azt az isteni ideált, amit talán semmilyen más emberek közötti kapcsolat nem tudja visszatükrözni a Földön. Hogy a szeretetet adod teljes mértékben, odaadod magadat teljes mértékben a másiknak, hogy a másik is odaadja magát teljes mértékben neked. És ez miniatűrben nem más, mint maga a menny. Szívemből kívánom, hogy ilyen házasságunk legyen.

Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

0: Keresel, nem találsz. Vársz, hiába. Haladsz, de melyik irányba? Lépések az igazság útján.
1: Köszöntjük még egyszer kedves hallgatóinkat itt a Lépések az igazság útján című műsorunkban, a Reménység Hangja Rádióban, a 88,3 MHz-en. Velünk van kedves stúdióvendégünk, Timis Balázsi Sándor is, akit szeretettel köszöntünk, Isten hozta, lelkész úr.
2: Köszönöm szépen az üdvözlő szavakat, hasonló szeretettel köszöntelek, és köszöntöm a kedves rádióhallgatót.
1: A ma esti órában folytatjuk a múlt héten elkezdett beszélgetés sorozatunkat, amelynek átfogó címe Krisztusi jövendőlések fényözönében. Az egész beszélgetés sorozat az Úr Jézus Krisztus jövendőléseit elemzi, amelyekben Jézus Krisztus a végidőről beszél. A teljes sorozatnak van egy bibliai mottója is, amit ezúttal újra felolvasunk. A zsidókhoz írott levél első fejezet, első két versét. Minek utána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a proféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk fia által, aki tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette. Mielőtt mai beszélgetésünk címét és alapigéjét bemondanánk, szeretném a hallgatóknak elújságolni azt, amire a bevezetőben is utaltunk, hogy a mai beszélgetéssel egy kis vetélkedőt is indítunk, amelynek nem csupán egy nyertese lesz, hanem reméljük mindenki nyer. A vetélkedő abból áll, hogy önök kedves rádióhallgatók, miközben a beszélgetést hallgatják, amennyiben bibliai igeversekre utalunk, azt följegyzik, az adás végeztével a Bibliából kikeresik, és egy papírlapra lemásolják. A lemásolt igeverseket három adásból összegyűjtve megkérjük, hogy küldjék el rádióadónk címére, amely a következő: Reménység Hangja Rádió, Strada Republici 101 szám, 400489, Kolozsvár. Ismétlem, Reménység Hangja Rádió, Strada Republici 101 szám, 400489, Kolozsvár. Vegyenek elő tehát papírt és ceruzát, és jegyezzék fel már is az előbb idézett igeverset, Zsidók 1, 1-től 2-ig. Miután az adás lejár, ezt és az összes többi igeverset, tehát akkor másolják ki egy papírlapra szóról-szóra, és megkérjük, hogy küldjék el az említett címre, amit adásunk során megismétlünk. Aki három adás különböző igeverseit együtt beküldi, az egy értékes és tanulságos könyv ajándékban részesül. Mai beszélgetésünk tehát a Krisztusi jövendőlések fényözönében című sorozatunk második beszélgetése, a cím pedig így hangzik: a teremtett világ, mint Isten üzenetének hordozója. A beszélgetés alapigéje ma estére pedig a Jelenések könyve 6. fejezet 12. versében található, ahol Isten ígéje így szól: Azután látám, mikor a hatodik pecsétet felnyitotta, és ímé nagy földindulás lőn, és a nap feketévé lőn, mint a szőrzsák, és a hold egészen olyan lőn, mint a vér. Kisebb-nagyobb méretű rengések már sokszor megrázták földünket egy-egy vidéken. Van-e valamilyen igei alapja és magyarázata például az 1755. november 1-jei lisszaboni földrengésnek? Beszélhetünk-e, mint keresztény teológusok, e természeti katasztrofa profétikus, igei jelzés értékű, a végidők eseményeit megnyitó eseménysorozat bevezető képéről? Mit mondanak erről a korszakbeli tudósok, és mit tanít ezzel a Biblia?
2: Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól, és a Szentlélek Istentől mind örökké. Amen. Kedves hallgatóink! Láttuk az előző beszélgetésünk során, mi minden történt, amelyet előadásunkban nagy események árnyékában címmel láttunk el. Láttuk a sötét középkor minden borzalmát, az üldözéseket, az Isten parancsolatai iránti engedelmes keresztények üldöztetését. Hol nagyobb mértékben, hol visszafogottan, de dühöngött az üldözéskora. A ma megjövendőlt 1260 éven át. Na most egy lépéssel tovább lépünk, és miután e véres korszak elmúlónak mutatkozott, mert felderengett a 16. század reformációs időszaka, elkezdődtek az Úr Jézus Krisztus által személyesen meghirdetett jelek sorozata. Azok a jelek, amelyek előre jelezték a hatalmas és dicsőséges kozmikus eseményt, az Úr Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelét. A Jelenések könyvében, amint a szerkesztő fel is olvasta, ez az első jelek sorrendjébe megy végbe, mármint a lisszaboni földrengés. De ez a vég közeledését hirdeti. János ezt így írja le. Azután látám, mikor a hatodik pecsétet felnyitotta, és a hatodik fejezetét megjegyezzük, végig a pecsétek felnyitásáról, végig a végidő jeleiről ad tudósítást. S az, aki felnyitotta a pecséteket, ez a bárány, a nagybetűs bárány, maga az Úr Jézus Krisztus. Ezt a verset megelőző bibliai helyek leírják Isten gyermekeinek üldöztetését, amelyekről a múlt előadásban szólt. Azt az üldöztetést írják le, amelyet a reformáció hajnala rövidített meg. Eszerint ezután kell az első jelnek feltűnnie. Ama jelnek, amelyről Krisztus is szólott. Alig volt vége a nagy nyomorúságnak, midőn bekövetkezett a lisszaboni földrengés. Így szokták nevezni, ám bár hatása Portugália határain túl is érezhető volt. Hobbes professzor, a híres geológus, így nyilatkozik erről. Azon földrengések közül, melyek a történelem folyamán Portugáliát sújtották, a legrémesebb az volt, amely 1755. november 1-én Lisszabon városát romba döntötte. Ez a földrengés 60 ezer embert pusztított el 6 perc alatt. És íme nagy földindulás lőn, mondja a Jelenések könyve. A földrengés tényleg nagy volt. És nagy volt annak hatása is. Az embereket mindenütt a legnagyobb izgalomba hozta. James Burton, angol író, így nyilatkozott felőle. Az 1755. november 1-i lisszaboni földrengés nagy zavarba hozta a teológusokat és a filozófusokat egyaránt. Reggel 10 óra előtt, 20 perccel, még fenségesen állt helyén Lisszabon, az egész világ eme legfestőibb városa. A mai nagyszerű kikötőjével, oly kedvező helyen épült, ahol minden körülmény így szólt az építőhöz. Itt építs! Itt építs! 6 perccel később romokban hevert a város. A fél világ érezte a földrengést. Az egykorú emlékek irataiból azt látjuk, hogy Európa lakosai heteken át álltak a rettenetes események hatása alatt. Este remegve feküdtek le, s reggel megkönnyebbülve látták, hogy Isten ismét egy nappal tovább megóvta őket Lisszabon sorsától. Ez a földrengés, kedves hallgatóink, arra indította az embereket, hogy az Úr nagy napjára gondoljanak. Voltaire, filozófus és író, tudományembere, nagyon le volt sújtva. Úgy nyilatkozott, hogy az volt a ma vidék számára az utolsó ítélet. Írása szerint semmi sem hiányzott az utolsó ítélet képéből, csak a harsona. Ekkor foglalkoztak azzal a tervvel, hogy Lozánban színházat építsenek, hogy Voltaire néhány racionalista darabját előadják. A vállalkozást azonban elhalasztották. Egy író ezeket mondja. A földrengés elvette az emberek kedvét a drámáktól. A színházak helyett inkább a templomokat látogatták. Az emberek az észszerűség korában a földrengés következtében Istenhez fordultak. Belátták az ember nyomorúságos voltát és földi létének bizonytalanságát. A földrengés kiterjesztésére nézve elmondja az egykori író, hogy Svédországban, Afrikában és nyugat-indiai szigeteken is érezhető volt. Majd így folytatja. A földrengés 4 millió négyzetmérföldnyi területre terjedt ki, s jóval felülmúlt minden hasonló eseményt, amit a történelem feljegyzett. Egy angol hajó horgonyzott abban az időben Lisszabon kikötőjében. A hajó parancsnoka észleléseit egy levélben írta meg a hajó tulajdonosának. Idézzük. Majdnem minden nagyobb palota és templom összedőlt. Alig van egyetlen lakóház az egész városban. Akit nem ütöttek agyon az alároskodó házak, az a nagyobb terekre szaladt. S aki a víz közelében volt, az a csónakokba menekült, és segítségül hívta a hajókat. Midőn a nagy tömeg a folyó partján egybegyűlt, hirtelen oly magasra szökött az ár, hogy az alsóvárost teljesen elöntötte. A megriadt nép kétségbeesetten szaladgált ides tova a parton. Közben azt hitték, hogy a világ vége elérkezett. Térdre rogyva kérték mindnyájan Isten segítségét. Kiáltásaikat tisztán hallottuk a hajó fedélzetéről. 2 órakor nagy sürgés forgás támadt a hajókon, melyek a menekültek tömegeit vették fel fedélzetükre. Leírhatatlan a szegény lakosok ijedtsége és jajveszékelése. Egymást átölelve kérték egymástól a bocsánatot. Közben kétségbeesve kiáltották: Ó, jaj!

0: látta a közelgő vég napjait és előjeleit. Elsőnek egy nagy földrengést látott. Isten úgy határozott, hogy ez a rettenetes esemény legyen a közelgő vég előjele. Krisztus kijelentette, hogy már előbb is fellépnek szorványosan földrengések. Ez a nagyméretű földrengés azonban általánosan arra gondolatra késztette az embereket, hogy az Úr eljövetelének nagy napja nem lehet már messze távolban. Történtek már azóta nagyobb földrengések is. Emlékezzünk csak a japán földrengésre, mely nem kevesebb, mint 300 000 áldozatot követelt. De az emberi szívekre mégsem tett olyan megrázó hatást, mint amelyet gyakorolt Isten tervének megfelelően a lisszaboni földrengés. Rudolf Friedrich írja: nem haladhatunk el ezen esemény mellett anélkül, hogy különös gondolatok ne támadnának bennünk. Nem lehet minden rendkívüli természeti jelenséget a sors kiszámíthatatlanságának rovására írni. És nem tagadhatjuk Isten szabad rendelkezési jogát azon világ felett, amelyet ő teremtett. Bizonyos, hogyha Isten szinte rendkívüli módon bemutatja minden hatóságát, úgy, mint a lisszaboni földrengésnél, és ha a természet kizökken rendjének megszokott sodrából, akkor az nem hiába történik, hanem figyelmeztető előjátéka a bekövetkező, fontosabb, nagyobb jelentőségű esemény.
1: Tudva levő, hogy Isten soha nem hagyta tájékozatlanságban az igazság útját kereső és az igazság útján járó gyermekeit. Megtudhatnánk, hogy eme elsődleges jel után milyen módon figyelmeztette Isten az embervilágot a végidők közelettéről? Létezett a sötét középkorban a kegyetlen üldözések idején, vagy éppen azok végén a végidőket jelző mennyei jel? Ha igen, megtudhatná a tisztelt rádióhallgató, hogy mi volt ez a második jel?
0: Határozottan. Mert a Biblia soha nem téved, és soha nem vezet félre. Annál is inkább, hogy ebben a sorozatban üdvözítő Jézus Krisztusunk ajkáról elhangzott közvetlen proféciákról van szó. Ha most újból szemügyre vesszük János apostolnak az utolsó napokra vonatkozó látomását, azt találjuk, hogy a nagy földrengést egy mennyei jel követi. Így szól a profécia: és a nap feketévé lőn, mint a szőrzsák, és a hold egészen olyan lőn, mint a vér. Jelenés 6.12. Mennyei jelekről szólott az üdvözítő, midőn megjelenésének eljöveteléről beszélt, melyek közvetlenül az üldözés után következnek. Hadd ismételjük meg Krisztusnak szavait. Mindjárt pedig a ma napok nyomorúsága után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik. Máté 24.29. Kedves hallgatóink! A jövendőlés sorrendjében a nagy földrengésre a nap elsötétülésének kellett következnie. A történelem sötét napnak nevezi ezt.

0: mindjárt ama napok nyomorúsága után. És pedig 1780. május 19-én Amerikában elsötétedett a nap, s a rákövetkező éjjelen a hold sem világított. Európában, ha nem is oly nagy méretűen, de 1783. május 24-én ismétlődött ezen égi tünemény. Bárhogy hangozzanak az emberi vélemények, e dolog természete felől annyi bizonyos, hogy a jelek úgy és akkor következtek be, amint a jövendőlés azt előre megállapított. Az Amerikai Tudományos Akadémia 1785-ben leszögezi a következőket. Jelentés az új angliai államban 1780. május 19-én tapasztalt rendkívüli sötét napról. A jelentés a következő tapasztalt rendkívüli sötét napot írja le. A tudós megfigyelő, illetve megfigyelők a következőket mondják a sötétség kiterjedéséről, tartalmáról és nagyságáról. Jelentős kiterjedése volt a sötétségnek. Új-Anglia összes államaiban tapasztalható volt legészakibb telepekig. Connecticut és Albany legtávolabbi részeiben is. Ami a tünemény időtartamát illeti, legalább 14 órára terjedt ki ezen a helyen. Valószínű, hogy az ország különböző részein az időtartam más volt. A tünemény éjszakai sötétségbe burkolt mindent. A lakásokban nappal gyertyát kellett gyújtani. A szárnyasok elpihentek. A madarak esti dalaikat énekelték, s azután elcsendesedtek. Az egyes tárgyak között csak közvetlen közelről lehetett különbséget tenni. Minden olyan volt, mintha valóságos éjszaka borult volna a tájra. A sötét nap 1780. május 19-én, így hívták ezt a napot, mert ama napon éjszakai sötétség borult egész Új-Angliára. A sötétség délelőtt 10 órakor kezdődött, s éjfélig tartott. Sűrűsége és tartama azonban az egyes helyeken némileg különbözött. A különös jelenség oka viszont mindmáig ismeretlen. 1783. május 25-én ezen jelenség Németországban is látható volt, ahol sokan magaslati köd névvel jelölték. Júniusig különböző helyeken, így Dániában, Olaszországban és Franciaországtól egészen Oroszországig észlelhető volt, sőt, június végén még Szíriában is. Azután mindinkább alábbhagyott az erőssége, míg nem augusztusban teljesen eltűnt. Egyesek, mint ahogy ilyenkor szokott történni, bölcselkednek, egyesek földi égésekre, mások a megelőző meleg tavaszban hirtelen elolvadt nagy jégtömegre vezették vissza a sötétség okát. Annyi azonban tény, kedveseim, hogy azon a vidéken nagyon gyakori volt, a földégés, s más években talán még nagyobb jégtömegek olvadtak el, de így sötétség sem azelőtt, sem azután többé nem volt. Az 1780. május 19-i egyedül álló sötét nap az újabbkori történelemben. Bárhogy különböztek is az egyes vélemények egymástól, abban mindnyájan megegyeztek, hogy a tünemény csodás és rendkívüli volt. A szótár megjegyzése szerint teljesen fedi a tényeket, mikor azt írja, a csodás tünemény valódi oka ismeretlen. Mi tudjuk azonban, kedveseim, hogy az üdvözítő jövendőlésében kijelentette, mindjárt a ma napok nyomorúsága után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik. Mihelyt ütött az óra, feltűnt a jel. Az akkori újságok különösen a szabadságharc híreinek a közlésével voltak elfoglalva. De azért részletesen foglalkoztak ezzel a rendkívüli tüneménnyel is. Egy bosszani újság 1780. május 29-én foglalkozik vele. És a következőkben számol be. 11 óra felé oly nagy volt a sötétség, hogy magára vonta figyelmünket, és megfigyelésekre indított bennünket. Azt tapasztaltuk, hogy a délkeletre nyíló hatalmas 24 táblás ablaknál jóhiszemű emberek nagybetűs nyomtatványt 00:30-kor nem tudták elolvasni. 12-kor az égő gyertya árnyéka a falon épp úgy kivehető volt, mint éjszaka. 1 órakor eltűnt a keleti égboltról az utolsó fénysugár is, s a sötétség teljes volt. 2 órakor ebédeltünk. Az ablakok tárva nyitva voltak, és 2 gyertya égett az asztalon. A sötétség folyamán a tyúkok óljukba bújtak, a kakasok épp úgy kukorékoltak, mint éjszaka, a békák kurottyoltak, s az éjjeli madarak énekeltek, mintha csak a legsötétebb éjfél lett volna. 3 óra körül éjszak felől derengeni kezdett. A felhők gyorsabban úsztak tova. Színük a részhez hasonlított. A világosság olyan volt, mint az északi fény. 5 órakor oszlott szét társaságunk, mely a legjobb hangulatban töltötte a nem várt éjszakát. A rákövetkező éjjel ugyanezen író ezt mondott. Talán még soha nem volt ennél sötétebb, mióta Izrael fiai elhagyták a rabszolgaság házát. A sötétség mintegy 10 óráig tartott, ám bár előtte való éjszaka holt tölte volt. Sűrű sötétség borult az egész természetre. Az éjszakai sötétség is épp oly ijesztő és nyomasztó volt, mint a nappali. A hold látható volt ugyan, de azért korom sötét volt minden. Az egyiptomi sötétségen a sugarak sem hatoltak át. A különös tünemény sok embert riasztott meg. Egyesek azt hitték, hogy valami nagy szerencsétlenséget jelent, mások úgy vélekedtek, hogy a sötétség közvetlen előjele a végítéletnek, midőn a nap és a hold elsötétülnek. Nem csak a szárazföldön, hanem a tengeren is tapasztalták a nagy sötétséget. Íme, egy jelentés. Egy nagyon értelmes hajós kapitánnyal beszéltem, írja az újságíró. Aki Bostontól 40 mérföldnyire volt a tengeren. Ez azt mondta, hogy nyugat felé olyan sötét felhők tornyosultak, mikhez hasonlót még nem látott. 11 óra felé esni kezdett, mire még nagyobb lett a sötétség. Egy órakor gyertyát kellett gyújtania, különben nem tudott volna kormányozni. Este 10 óra felé megparancsolta a matrózoknak, hogy húzzanak be néhány vitorlát. Ez azonban lehetetlenség volt, mert mire az egyik árbóctól a másikig jutottak volna, eltévedtek a sötét fedélzeten. Ugyanez az író szólott azon érzületről is, melyet a tünemény kiváltott az emberekből. Mikor ránk borult a sűrű sötétség, annak célját különbözőképpen magyarázták az emberek. Egyesek úgy vélték, hogy ez az utolsó ítélet előjele. Kívánnám, hogy az istenteleneket megtérésre indítsa, hogy a ma ünnepélyes napot készen várják. A sötétséget nap vagy hold fogyatkozás már csak azért sem okozhatta, mert a hold egész nap 150 fokos távolságban volt a naptól. Végeredményben Istennek tulajdonítható minden, aki a menny terein jár, aki az egeket alkotta és kifeszíte, mint egy szőnyeget, aki a felhőkből alkotja szekerét, s aki a szelek szárnyán suhan. Ő parancsolá meg a kisugárzásoknak, hogy gyülekezzenek, és annyira tömörüljenek, hogy ez a sötétség bekövetkezzék, amely lehet az elkövetkező isteni haragnak, valamely szerencsétlenségnek vagy pusztulásnak is az előjele. Látjuk, hogy mi nagy hatást gyakorolt az emberek kedélyére a nap és hold elsötétülése. A sötét nap alkalmával éppen ülésezett a Connecticut törvényhozó testülete. A felsőházat elnapolták. Az alsóháznak elnapolásáról volt szó, amikor megkérdezték a házelnököt, Davenport ezredes véleményét, aki így válaszolt. Én ellene vagyok az elnapolásnak. Az ítélet napja vagy közel van, vagy távol. Ha távol van, semmi okunk nincs az elnapolásra. Ha ellenben közel van, akkor azt kívánom, hogy olyannak találtassam, aki itt és most teljesíti kötelességét. Ezért kérem, hozzanak gyertyát. Minden jelek félelemmel és ünnepélyes érzülettel töltötték be az emberek szívét. Midőn később úgy Európában, mint Amerikában Krisztus második eljövetelére terelődött a bibliakutatók figyelme. Azok arra meggyőződésre jutottak, hogy az elsötétedés egyike volt az Úr által megjövendőlt jeleknek. Ami pedig az utolsó időket illeti, idézzük Dániel prófétának adott utasítását az Úr. Te pedig, Dániel, zárd be beszédeket és pecsételd be a könyvet a végső időig. Tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás. Dániel 12:4. Eljött tehát a vég ideje. Feltűntek tehát az égen és a földön az utolsó napok jelei. Maga az Úr készítette elő az útat, az Úr Jézus dicsőséges megjelenéséről szóló üzenet világra terjedő hirdetéséhez.
1: Kedves hallgatóink, Lépések az igazság útján című adásunkat hallgatják a Reménység hangja rádióban a 88,3 MHz-es frekvencián. Mai adásunkkal egy kis vetélkedő is indul, amelynek részleteit ismertettük, és adásunk végén majd elismételjük. Most csupán annyit említünk meg, hogy aki az adásban elhangzó igeverseket megjegyzi, és utána egy papírra másolva beküldi három adás bibliai anyagát egyszerre, az könyv ajándékban részesül. Most pedig folytassuk beszélgetésünket. Lépést tartva a történelemmel, mit észlelhetett a figyelmes kereső a 18. század végén, majd a 19. század közepén? Mond valamit a Biblia a végidőt meghirdető harmadik kozmikus jelről? Hogyan jövendölte meg egykori Jézus Krisztus ezt az eseményt? Mire buzdítsa mindez az igazság útján járó, Krisztust váró keresztjént?
0: Már gyermekkoromban felfigyeltem azokra a prédikátorokra és prédikációkra, akik és amelyek az Úr Jézus eljövetelének előjeleiről szóltak. Lásd a földrengés, a nap elsötétedés, a hold elsötétedés. És így jutunk el, hogy kérdésedre válaszoljunk, a harmadik nagy kozmikus jelre, amely előjátéka az egyetemes jelenségnek, a dicsőséges jelenségnek, Krisztus Urunk, Királyunk, Üdvözítőnk második eljövetelének. A 18. század vége felé hatalmas lendületet vett a Biblia tanulmányozás. Érthető, mert nagyon fogékonyak voltak, legalábbis egy darabig, az emberek az előző eseményekre, mint kozmikus jelekre. Megfigyelők látták, hogy a francia forradalom halálosan megsebesítette a pápaságot. És ebből következtették, hogy a világra a megkönnyebbülés és felvilágosodás kora következik. Valóban egy darabig így is volt. A Biblia kutatók mind világosabban látták a nagy jövendőléseket, és sokan meggyőződtek róla, hogy az Úr eljövetele elközelít. A 19. század közepe táján Európában és Amerikában egy új mozgalom támadt, mely az advent eszme prédikálását tűzte ki célul. Ezzel párhuzamosan egy további égi tünemény, kozmikus jel is megjelent az égen, amelyet szintén előre vetített a prófétai ige. A nap és a hold elsötétülését követő jelről így szól az Úr Jézus. És a csillagok az égről lehullanak. Máté 24:29. János apostol, a próféta, ezen tüneményt is szemlélte látomásban, s ezekkel a szavakkal írja le. és az ég csillagai a földre hullának, miképpen a fügefa hullatja éretlen gyümölcseit, mikor nagy szél rázza. Jelenés 6.13. 1833. november 13-án volt látható ez az aláhulló csillagok ama csodás színjátéka, amely a legkülönösebb események közé tartozik, mármint a csillagászat történetében is. Meteor hullásról s hulló csillagokról mindig tudtak az emberek. E dolgok nem tartoznak a legritkább események közé, de rendkívüli esemény volt ez a csillaghullás. Egyrészt azért, mert a jövendőlés által meghatározott mértékben, mintha az összes csillagok alá hullottak volna, úgy ment végbe. Jelnél rendkívüli fontos, kedves hallgatóink, hogy oly körülmények között jelenjék meg, mely magára vonja az emberek figyelmét. Ezek a jelek az egész civilizált világ figyelmét magukra irányították. Azokban a napokban így írtak erről. Ez a különös mennyei színjáték rendkívül foglalkoztatta nem csak Európa, hanem az egész világ csillagászait. Ez volt a legfenségesebb tünemény és látványosság. Az 1833. csillaghullás következtében a világító meteorok tanulmányozása önálló része lett a csillagászatnak. Az 1883. november 12-ről 13-ára virradó éjjel a csillagok egész zápora hullott alá a földre, különösen Észak-Amerika volt a színhely, míg a hasadó hajnal nagy nehezen véget vetett a magasztos színjátéknak. A mexikói öböltől egészen Halifaxig minden repülő rakéták ragyogtak be. Az 1883. november 13-ának hajnala nevezetesen arról a különös csillaghullásról, mely valószínűleg nagyobb és kiterjedtebb volt az összes eddigi tüneményeknél. Így beszél. Mióta őseink ezen országba költöztek, sohasem történt meg, hogy egy tüneményt a szemlélők egy része oly megdöbbenéssel, a másik része pedig oly örömmel és gyönyörködve bámulja, mint ezt. A társadalom minden rétegének még hosszú ideig ez a tünemény képezte beszélgetésüknek tárgyát. Ez nem olyan csillaghullás volt, kedveseim, aminőtt például Humboldt Sándor 1799-ben Dél-Amerikában észlelt, hanem egy csillagzápor, amely teljesen fette a bibliai kijelentést, és az ég csillagai lehullanak. Egy amerikai megfigyelő szerint a rendes hóesés alkalmával aláhulló hópelyhek számának legalább a felét tették ki az aláhulló csillagok. Ez is egy csodálatos megállapítás az akkori eseményről. Ezt olvassuk az akkori írásokban. Ha csak 3 másodperccel, 3 másodperccel tovább tartott volna, az égésük, bizonyosan nagy szerencsétlenség érte volna földünket. Ám de Isten körülvette a földet egy oltalmazó légréteggel, melynek surlódása következtében a meteorok szétolvadtak, mielőtt a földre érhettek volna. Kedves hallgatóink, vajon az ilyen jelenet szemlélése, mint aminő a november 13-a is volt, ne keltsen bennünket mélyebb és maradandóbb benyomásokra? Hiszen ez nem csupán egy nagyszerű színjáték volt, hanem olyan tünemény is egyúttal, melyből felismerhetjük, hogy nagy az Isten ereje. Sokan felismerték akkor, hogy a mindenható szólt a mennyei tünemény által az emberekhez. Az akkori idők feljegyzései igazolják, hogy ezen csillagászati tünemény megegyezik a bibliai jövendőlések leírásával. Ha elismerjük, hogy hulló csillagok alatt csillaghullást kell érteni, akkor azt is el kell ismernünk, hogy ezen tüneményt nem valamely csillagász vagy filozófus, hanem egy próféta jelentette ki, már 1800 évvel ezelőtt. Írja az egyik vizsgáló tudós. A továbbiakban ugyanez az író arra mutat rá, hogy milyen találó volt az a kép, melyet a próféta használt, midőn a szél által megrázott fügefa éretlen gyümölcsének lehullásához hasonlította az aláhulló csillagokat. Mély találóan vázolta a próféta. A csillagok tényleg úgy hullottak, mintha fáról estek volna alá. Ám bár holdvilág nem volt azon az éjszaka, mégis oly világos volt, hogy közönséges nyomtatványt egész könnyen el lehetett olvasni. A csillaghullás megtárgyalása következtében nem csak Amerikában, hanem az egész világon az isteni jövendőlésekre irányult az emberiség figyelme. Akkor még így állt a tudomány, testvéreim, nem mint ma. Milner Thomas, tudós, angol író, így nyilatkozott arról a mély hatásról, melyet ezen ünnepélyes tünemény az emberek lelkületére gyakorolt. Nagyon sok vidéken félelem töltötte el az emberek szívét. Még a fiatalabbak is megilletődtek. Midőn az apokalipszis jövendőlése úgy szólván szemeik előtt elevenedett meg. Az ég csillagai úgy hullottak alá, mint a széltől rázott fügeva éretlen gyümölcsei. A valóságban ez a tünemény annak volt a jele, hogy közel van az Isten ítélete. Ezt így jelentette be maga Jézus. Egymás után tűntek fel az oly rég megjövendőlt jelek, és kitörölhetetlenül belevésődtek a beteljesedett jövendőlések sorába. Nem sokára, ezen égi tünemény után általános lelki ébredés következett, mely különleges figyelemre méltatta a Krisztus megjelenésére vonatkozó bibliai igazságokat. Ebből keletkezett az az advent mozgalom, mely célul tűzte ki, hogy a föld összes népeit figyelmezteti az Úr eljövetelére. a hatalmas természeti erő. Teljes összhangban működtek a gyenge emberi erővel. Azon célból, hogy a népeket figyelmeztessék a közeljövő nagy eseményeire. Olvasóink, írja az egyik író, számíthatnak rá, hogy ezen század folyamán még egyszer bekövetkezik az a csillaghullás, amelynek 33 évenként kell megismétlődnie. Tehát megjelentek már a filozófiai eszmefuttatások. S amelynek mozgási törvényeit nekünk lesz alkalmunk először alaposabb vizsgálattárgyává tenni. Csak hogy eljött 1899, eltelt a 33 év, és nem történt semmi. Röviddel 1899 előtt felállított csillagászattani jövendőlés, mely a tünemény szabályos időközönként való megismétlődése volt alapozva, tévedett. Tévedtek a tudósok, tévedtek az emberek. A jövendőlések eddig tárgyalt része azonban nem az utolsó napok eseményeit írja le, akár a lisszaboni földrengésről beszélünk, akár a nap és a hold elsötétedéséről, akár a csillaghullásról, hanem azok bekövetkezésének előjeleit méltatják. Ezekben tehát az előjeleket kell felismernünk. Üdvözítő Krisztusunk azt kívánja, hogy legyünk éberek, legyünk készen felismerni a jeleket, hogy az emberek szívét egy boldogító reménység hassa át, munkánk és üzenetünk révén az embereknek legyen erejük a világnak gyorsan eljuttatni azt az üzenetet, mely az Úrnak útját készíti elő. A következő szavakat idézte gyermekeihez Krisztus. Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel, és emeljétek fel a ti fejeiteket. És most, kedves hallgatóink, befejezésül, ha aktualizálnám Krisztus szavait, parafrazálnám az üdvözítő kijelentéseit, jövendőléseit, most azt üzenném a kolozsvári és környékén élő rádió közelben ülő keresztény testvéreimnek. Kolozsváriak, a Brétfű és Kerekdomb gyümölcsöseinek lakói, nézzetek csak fel gyümölcsfáitokra, mi csodálatosan szépek a tavaszi világba borult gyümölcsligetek, melyek ünnepi szózatban hirdetik, hogy közel van a nyár. Ti jobban, sokkal inkább, mint a beton rengeteg lakói, ugye megértitek, hogy Jézus Krisztus dicsőséges eljövetele mély ígéretesen közel van. Ha ránéztek a bomladozó virágokra, ha gyümölcs ligetek virágba borult fáiban gyönyörködtök, ugye, hogy tudjátok, közel van a nyár, a gyümölcs érés ideje. Még egy kevés, nagyon kevés idő, és aki eljövendő eljő, és az ő jutalma vele van, hogy számotokra átadja azt néktek. az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete, a Szentléleknek közössége legyen és maradjon veletek mind örökké.

ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledék cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyeli Dátánt, és beborítá Abirám seregét. És tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak,

az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy elneveszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzácsapódtak a Baál Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak végelőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket, és tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá imánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik, és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjük!